0: ahol tömegessé válik a szúnyogok megjelenése, ott napnyugta után gépjárműre szerelt permetező berendezésekkel végeznek gyérítést. A következő napokban Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén és Békés vármegye több településen lesznek kezelések. Emellett Budapesten és Szegeden is célzott részkezeléseket végeznek. Hangszerműtétje volt az énekes Szűcs Juditnak, hogy visszanyerje korábbi énekhangját, írja az Origó. A 73 éves énekesnő elmondása szerint a sok éneklése miatt reinke ödéma alakult ki nála, amitől hangja mélyebbé és rekedtebbé vált. A július végi beavatkozás során mindkét hangszál szalagján eltávolították a felesleges szöveteket. A műtét után egy hétig pihentetnie kellett volna a hangját, és bár ezt nem sikerült teljesen betartania, szerinte a végeredmény tökéletes lett. Szűcs Judit jelenleg hangképzésre jár, és úgy érzi, ismét könnyedén tud énekelni. Augusztus 29-én Szlovákiában lép először színpadra a műtét óta. Az énekesnő közben már a jövő évi 55 éves jubilómi koncertjére is készül, amelyet nagy izgalommal vár.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Megafon. Megafon. Nagyot szól.

0: Három óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Elindult a Közhang, amelyet Magyarország első interaktív digitális társadalmi egyeztetési platformjaként mutatott be Ratnai Márk kormánybiztos, a Tisza alelnöke. A kezdeményezés célja, hogy ne csak kikérje az emberek véleményét, hanem segítsen megérteni az egyes témákat, végiggondolni a lehetőségeket és konkrét javaslatokat megfogalmazni. Ratnai Márk szerint a Közhang nem közösségi média, nem petíció és nem hagyományos kérdőív. A felületen történetek, videók és interaktív feladatok segítik a részvételt. A technológia pedig rendszerezi és összekapcsolja a beérkező ötleteket. Az első országos egyeztetés témája a közmédia megújulása lesz. A részvételhez regisztrációra is lehetőség van, de anonim módon regisztráció nélkül is hozzá lehet szólni. Radnai Márkot júniusban nevezték ki kormánybiztossá. Feladata a társadalmi részvétel erősítése és a közpolitikai döntéshozatal társadalmi megalapozottságának javítása. Befejeződött a BKK jegy- és bérletautomatáinak átfogó korszerűsítése. A Budapesti Közlekedési Központ közlése szerint augusztus közepére a korábban működő 280 automatát teljesen felújították, emellett 37 új, nagy kijelzős készüléket is üzembe helyeztek. A 2014 óta működő automaták eddig több mint 164 millió tranzakciót bonyolítottak le. Az értékesített jegyek és bérletek összértéke pedig meghaladta a 442 milliárd forintot. Bár egyre többen használják a Budapest Go alkalmazást és a PNGO rendszert. Az automaták továbbra is a fővárosi agglomerációs jegy- és bérletértékesítés mintegy 40%-át adják. A legnagyobb forgalmú készülékek a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér, a Deák-Ferenc tér, a Keleti és a Kelenföldi pályaudvar, valamint az Astoria, a Határút és a Kossuth-Lajos tér környékén találhatók. Továbbra is az aszályos időjárás határozza meg a csípőszúnyogok megjelenését Magyarországon, közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A folyók mentén idén alig találkozni az árvízi szúnyogokkal, a lakóövezetekben viszont egyre több inváziós faj, különösen ázsiai tigris szúnyog jelenik meg. A tigris szúnyog lárvái akár egy pohárnyi vízben is kifejlődhetnek, így egy eső vagy kerti locsolás után számos tenyészőhely alakulhat ki. Ezeket a magántelkeken található élőhelyeket szervezetten nehéz kezelni. Ahol tömegessé válik a szúnyogok megjelenése, ott napnyugta után gépjárműre szerelt permetező berendezésekkel végeznek gyérítést. A következő napokban Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén és Békésvár megye több településén lesznek kezelések. Emellett Budapesten és Szegeden is célzott részkezeléseket végeznek. Hangszerműtétje volt az énekes Szűcs Juditnak, hogy visszanyerje korábbi énekhangját, írja az Origó. A 73 éves énekesnő elmondása szerint a sok éneklése miatt reinke ödéma alakult ki nála, amitől hangja mélyebbé és rekedtebbé vált. A július végi beavatkozás során mindkét hangszálszalagján eltávolították a felesleges szöveteket. A műtét után egy hétig pihentetnie kellett volna a hangját, és bár ezt nem sikerült teljesen betartania, szerinte a végeredmény tökéletes lett. Szűcs Judit jelenleg hangképzésre jár, és úgy érzi, ismét könnyedén tud énekelni. Augusztus 29-én Szlovákiában lép először színpadra a műtét óta. Az énekesnő közben már a jövő évi 55 éves jubilómi koncertjére is készül, amelyet nagy izgalommal vár.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon. Nagyot szól.

0: 4 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Elindult a közhang, amelyet Magyarország első interaktív digitális társadalmi egyeztetési platformjaként mutatott be Ratnai Márk kormánybiztos, a Tisza alelnöke. A kezdeményezés célja, hogy ne csak kikérje az emberek véleményét, hanem segítsen megérteni az egyes témákat, végig gondolni a lehetőségeket és konkrét javaslatokat megfogalmazni. Ratnai Márk szerint a közhang nem közösségi média, nem petíció és nem hagyományos kérdőív. A felületen történetek, videók és interaktív feladatok segítik a részvételt. A technológia pedig rendszerezi és összekapcsolja a beérkező ötleteket. Az első országos egyeztetés témája a közmédia megújulása lesz. A részvételhez regisztrációra is lehetőség van, de anonim módon regisztráció nélkül is hozzá lehet szólni. Radnai Márkot júniusban nevezték ki kormánybiztossá, feladata a társadalmi részvétel erősítése és a közpolitikai döntéshozatal társadalmi megalapozottságának javítása. Befejeződött a BKK jegy- és bérletautomatáinak átfogó korszerűsítése. A Budapesti Közlekedési Központ közlése szerint augusztus közepére a korábban működő 280 automatát teljesen felújították, emellett 37 új, nagy kijelzős készüléket is üzembe helyeztek. A 2014 óta működő automaták eddig több mint 164 millió tranzakciót bonyolítottak le. Az értékesített jegyek és bérletek összértéke pedig meghaladta a 442 milliárd forintot. Bár egyre többen használják a Budapest Go alkalmazást és a PN Go rendszert, az automaták továbbra is a fővárosi agglomerációs jegy- és bérletértékesítés mintegy 40%-át adják. A legnagyobb forgalmú készülékek a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér, a Deák-Ferenc tér, a Keleti és a Kelenföldi pályaudvar, valamint az Asztória, a Határút és a Kossuth-Lajos tér környékén találhatók. Továbbra is az aszályos időjárás határozza meg a csípőszúnyogok megjelenését Magyarországon, közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A folyók mentén idén alig találkozni az árvízi szúnyogokkal, a lakóövezetekben viszont egyre több inváziós faj, különösen ázsiai tigris szúnyog jelenik meg. A tigris szúnyog lárvái akár egy pohárnyi vízben is kifejlődhetnek, így egy eső vagy kerti locsolás után számos tenyészőhely alakulhat ki. Ezeket a magántelkeken található élőhelyeket szervezetten nehéz kezelni. Ahol tömegessé válik a szúnyogok megjelenése, ott napnyugta után gépjárműre szerelt permetező berendezésekkel végeznek gyérítést. A következő napokban Baranya, Borsodabó-Üzemplén és Békésvár megye több településen lesznek kezelések. Emellett Budapesten és Szegeden is célzott részkezeléseket végeznek. Hangszerműtétje volt az énekes Szűcs Juditnak, hogy visszanyerje korábbi énekhangját, írja az Origó. A 73 éves énekesnő elmondása szerint a sok éneklése miatt Reinke ödéma alakult ki nála, amitől hangja mélyebbé és rekedtebbé vált. A július végi beavatkozás során mindkét hangszálszalagján eltávolították a felesleges szöveteket. A műtét után egy hétig pihentetnie kellett volna a hangját, és bár ezt nem sikerült teljesen betartania, szerinte a végeredmény tökéletes lett. Szűcs Judit jelenleg hangképzésre jár, és úgy érzi, ismét könnyedén tud énekelni. Augusztus 29-én Szlovákiában lép először színpadra a műtét óta. Az énekesnő közben már a jövő évi 55 éves jubilómi koncertjére is készül, amelyet nagy izgalommal vár.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon. Megafon. Nagyot szól.

0: A Megafon hírei következnek 2026. augusztus 19-én. A mikrofonnál Molnár Róbert.
1: Hírek.
0: Falubusszal gazdagodott Cserhát Surány önkormányzata. A jármű a januárban elindított falugondnoki szolgálat munkáját is segíti, tudta meg a Megafon. Szalai Lőrinc polgármester rádiónknak elmondta, az önkormányzat régi terve valósult meg a Magyar Falu program jóvoltából. A település vezető szerint a buszra nagy szükség volt, hiszen Cserhát Surányban sok idős ember él, akiknek gyakran jelent gondot az eljutás az orvoshoz, a kórházba vagy a gyógyszertárba. A falubusszal emellett a szociális ellátáshoz kapcsolódó ételkiszállítás is megoldják. Szalai Lőrinc hangsúlyozta, a falugondnoki szolgálat elindítása és a jármű beszerzése is fontos vállalásuk volt, amikor a jelenlegi képviselőtestület elkezdte munkáját. A polgármester szerint a falubusz megvásárlásával egy régóta meglévő hiányosságot sikerült most megszüntetniük. Szalai Lőrincet, Cserhát Surány polgármesterét hallják.
2: Igazából a falubusztat ugye Cserhát Surány község önkormányzata nyerte, amire nekünk régóta szükségünk volt, mert az egyik fontos vállalásunk is a testülettel, amikor indultunk, az az volt, hogy falubuszt fogunk szerezni a településnek, illetve a falugondnoki szolgálatot azt be fogjuk indítani, mert településünkön nem volt ilyen. Hát a falubusz az nagy segítség lesz, mert sok az idős lakó a településen, és akkor az ő szállításuk akár kórházba, akár gyógyszertárba, bármilyen ilyen esetre. Különben ugye a szociális ellátásnak a ételkihordását is ezzel látjuk el. Szóval ez teljes mértékben hatalmas segítség a településnek, és nekünk ez nagyon nagy hiányosságunk volt, vagy nem volt. Így tiszta szívből örülünk neki, hogy ezt a Magyar Falu program keretén belül még a tavaly beadott sikeres pályázatunkkal megnyertük, és azért is külön büszke vagyok erre, mert ezt még a jegyzőasszonynak csináltuk közösen ezt a pályázatot, és akkor így ezek szerint jól sikerült a pályázat megírása.
0: Az anyateljes táplálás fontosságára hívták fel a figyelmet egy kismamáknak szervezett rendezvényen a balassagyarmati Kenesei Albert Kórház rendelőintézetben. Bayer Viktor csecsemőgyermekgyógyászati osztályvezető főorvos szerint az anyatej különleges, más táplálékkal nem helyettesíthető anyag, amely a csecsemő megfelelő fejlődéséhez szükséges tápanyagok mellett immunanyagokat és a megfelelő bélflóra kialakulását segítő prebiotikumokat is tartalmaz. Kiemelte, különösen értékes a szülés utáni előtej, amely nagy mennyiség tartalmaz immunfehérjéket. A rendezvényen az első 1000 nap jelentőségéről is szó esett, hiszen ebben az időszakban az idegrendszer fejlődése is kiemelten fontos. Az esemény interaktív volt, az előadások mellett baba masszást is bemutattak, a résztvevők pedig gyakorlati tanácsokat kaphattak és kérdezhettek a szakemberektől. A szervezők célja az volt, hogy a kismamák hiteles információkhoz juthassanak, és kérdéseikkel bátran forduljanak szakemberekhez, ne kizárólag az interneten keressenek választ. Bayer Viktort, a balassagyarmati dr. Kenesei Albert Kórház rendelőintézet csecsemő gyermekgyógyászati osztály osztályvezető főorvosát hallják.
3: Anyatej egy különleges anyag. Nem helyettesíthető más, akár hasonló anyaggal se, hiszen az emberi fajra jellemző minden olyan anyag benne van, ami egy benénk van kódolva, az mi megfelelő fejlődésünket elősegíti. Van víz, van cukor, van zsír, van fehérje. Most röviden fogva minden van, mi nincs benne. Tehát azok az anyagok benne vannak, amik nem csak a ételek vannak benne. Ha csak ez lenne, akkor elég lenne bármit adni a babának, hanem a tápanyagok, immunanyagok vannak benne, prebiotikumok, amik a megfelelő bélflóra kialakuláshoz kell. A prebiotikumok között azok a rövid cukorláncú anyagok, amiket emberi tejoligoszlaridoknak hívunk, azok az emberi fajra jellegzetesek, és az élet folyamán, tehát a tej laktáció, tehát a tejképzés folyamán ez változik, annak függvényében milyen idős babáról van szó. Ugye a legértékesebb az a kolosztrum, az előtej, abban vannak a legtöbb immunológiai anyag, tehát immunfehérjék.
0: Kritikus szintre csökkent a Maconkai víztározó vízszintje, emiatt mintegy 15 ezer ember ivóvízellátása került veszélybe, írja a telex.hu. A vízügyi szakemberek hétfőn megkezdték a Mizsárfai tározó vízének átvezetését a Maconkaiba. A tervek szerint az Agyván keresztül összesen 100 ezer köbméter vizet juttatnak a tározóba. A Közép-Dunavölgyi vízügyi igazgatóság szerint a vízszint az elmúlt napokban 400 cm alá esett, ami már veszélyezteti a térség biztonságos vízellátását. A szakemberek arra figyelnek, hogy ne csak megfelelő mennyiségű, hanem megfelelő minőségű víz álljon rendelkezésre. A vízpótlást ezért úgy végzik, hogy a Bátony-Terenyei vízmű továbbra is elláthassa a környék három települését. A talajvízdúsításos technológiával végzett vízkivétel a számítások szerint várhatóan további 30 napra biztosíthatja a vízmű napi vízigényét. Elgázolt egy embert a vonat kedden délután Dunakeszin a gyártelep megálló közelében, írja az MTI. A baleset miatt a szerelvény nem tudta folytatni útját, amint egy 200 utasnak a műszaki mentést végző tűzoltók segítettek átszállni a mentesítő járatra. A MÁV Inform tájékoztatása szerint a nyugati pályaudvarról 13 óra 8 perckor szobra indult Z70-es vonat gázolt. A helyszínelés ideje alatt Dunakeszi és Göt között csak egy vágányon közlekedtek a vonatok. Augusztus végéig várják a felajánlásokat a szeptember 25-én nyíló Cserkészek, Leventék, Úttörők, Ifjúsági Mozgalmak Solgó-Tarjánban 1921 és 1990 között című kiállításhoz, tudta meg a Megafon. Máté György, a solgó-tarjáni Dornyai Béla Múzeum néprajzos múzeológusa elmondta, a témához kapcsolódó tárgyakat, fényképeket, egyenruhákat és személyes emlékeket gyűjtenek. Különösen várják a cserkész egyenruhákat, levente sapkákat, úttörő és kisdobokat, emlékeket, de minden olyan tárgyat szívesen fogadnak, amely az egykori ifjúsági mozgalmak mindennapjait idézi. Hozzátette, a felhívás már eddig is sikeres volt. Több fényképet és tárgyat is eljuttattak hozzájuk. Kiemelte, nem csak tárgyakat, hanem személyes emlékeket és történeteket is szívesen fogadnak. A szervezők abban bíznak, hogy az új felajánlásokkal még teljesebb képet adhatnak a korszak ifjúsági életéről és az egykori szervezetek mindennapjairól. Máté Györgyöt, a Solgó-Tarjáni Dornyai Béla Múzeum néprajzos múzeológusát hallják.
1: Szeptember 25-én nyílik a kiállításunk. Pontos címe az a Cserkészek, Leventék, Úttörők, Ifjúsági Mozgalmak Solgó-Tarjánban 1921 és 1990 között. Eznek kapcsán egy felhívást tettünk közzé a lakosság számára, amelyben szeretnénk az ehhez kapcsolódó emlékeket még összegyűjteni, amit a lakosok esetleg otthon találnak. Tehát cserkész egyenruhát, vagy levente sapkát, vagy úttörő emlékeket, ugye ebből lesz több, meg a kisdobosból, de hát ha cserkész és a levente mozgalma kapcsán is valamit fel tudnak nekünk még találni otthon. Ennek reményébe tettük közzé a felhívást, ami szerencsére sikeres is volt eddig, hiszen fényképeket, tárgyakat hoztak be már számunkra a kiállításhoz. Nekünk is van ugye egy anyagunk, azt szeretnénk ezzel kiegészíteni, illetve hát az emlékeket, történeteket is szívesen vártuk és várjuk még most augusztus folyamán.
0: Elfogtak egy rablással gyanúsított 36 éves férfit Nógrád vármegyében, olvasható a polisz.hu oldalon. A lakcím nélküli férfi ellen több bűncselekmény miatt is eljárás folyik. A rendőrség szerint augusztus 13-án egy somoskőújfalui dohánybolt előtt leütött egy 66 éves férfit, majd elvette a pénztárcáját és elmenekült. Az idős férfi könnyű sérüléseket szenvedett. A tárcát később egy közeli vasúti töltésen megtalálták, azonban több mint 30 ezer forint hiányzott belőle. A nyomozók rövid idő alatt azonosították a korábbról is ismert férfit, akinek elfogására körözést adtak ki. A Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság kommandósai a lakosságtól kapott információk alapján augusztus 17-én Mátra verebélyen fogták el. A férfit őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. A rendőrség köszöni a lakosság segítségét. 9 gólos mérkőzésen győzte le 5-4-re Berkenyét a Mohora csapata a Nógrád vármegyei első osztályú labdarúgó bajnokság nyitófordulójában. A hazaiak már a harmadik percben vezetést szereztek Szita Bence révén. A Berkenye azonban fordított. A szünetben 2-2 volt az állás. A második félidőben ismét Szita volt eredményes, majd a vendégek egyenlítettek. A Mohora ezután Telek Martin Kevin góriával került előnybe. 2 perccel később pedig Szita Bence harmadik találatával már 5-3-ra vezetett. A Berkenye a hosszabbításban még szépített, de egyenlíteni már nem tudott. Az 5-4-es sikerrel a Mohora a tabella harmadik helyén áll. A csapat augusztus 22-én Karrancs-Berényben folytatja a bajnokságot.
4: Időjárás.
0: Ma napos, száraz, gyengén felhős időre számíthatunk. Többfelé kísérhetik élénk, néhol erős lökések a nyugati, délnyugati szelet. A legmelegebb órákban 28 és 33 fok közé melegszik a levegő.
4: Közlekedés.
0: Ma nappal Vácon a Balassagyarmati úton, Romhány belterületén és Somoskőújfaluban a Somosi úton számíthatnak az autósok trafipaxra.
4: És most csak magyarok. Magyarországon egyedülálló remek zenei válogatásban.
5: Megafon.
4: Nagyot szól.

0: 6 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. augusztus 19-én. A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Falubusszal gazdagodott Cserhát-Surány önkormányzata. A jármű a januárban elindított falugondnagi szolgálat munkáját is segíti, tudta meg a Megafon. Szalai Lőrinc polgármester rádiónknak elmondta, az önkormányzat régi terve valósult meg a Magyar Falu program jóvoltából. A település vezető szerint a buszra nagy szükség volt, hiszen Cserhát-Surányban sok idős ember él, akiknek gyakran jelent gondot az eljutás az orvoshoz, a kórházba vagy a gyógyszertárba. A falubusszal emellett a szociális ellátáshoz kapcsolódó ételkiszállítás is megoldják. Szalai Lőrinc hangsúlyozta, a falugondnaki szolgálat elindítása és a jármű beszerzése is fontos vállalásuk volt, amikor a jelenlegi képviselőtestület elkezdte munkáját. A polgármester szerint a falubusz megvásárlásával egy régóta meglévő hiányosságot sikerült most megszüntetniük. Szalai Lőrincet, Cserhát-Surány polgármesterét hallják.
3: Igazából a falubusztat ugye Cserhát-Surány Község önkormányzata nyerte, amire nekünk régóta szükségünk volt, mert az egyik fontos vállalásunk is a testülettel, amikor indultunk, az az volt, hogy falubuszt fogunk szerezni a településnek, illetve a falugondnoki szolgálatot azt be fogjuk indítani, mert településünkön nem volt ilyen. Hát a falubusz az nagy segítség lesz, mert sok az idős lakó a településen, és akkor az ő szállításuk akár kórházba, akár gyógyszertárba, bármilyen ilyen esetre. Különben ugye a szociális ellátásnak a ételkihordását is ezzel látjuk el. Szóval ez teljes mértékben hatalmas segítség a településnek, és nekünk ez nagyon nagy hiányosságunk volt, hogy nem volt. Így tiszta szívből örülünk neki, hogy ezt a Magyar Falu program keretén belül még a tavaly beadott sikeres pályázatunkkal megnyertük, és azért is külön büszke vagyok erre, mert ezt még a jegyzőasszonynak csináltuk közösen ezt a pályázatot, és akkor így ezek szerint jól sikerült a pályázat megírása.
2: Az anyateljes táplálás fontosságára hívták fel a figyelmet egy kismamáknak szervezett rendezvényen a balassagyarmati Kenesei Albert Kórház rendelőintézetben. Bayer Viktor csecsemő gyermekgyógyászati osztályvezető főorvos szerint az anyatej különleges, más táplálékkal nem helyettesíthető anyag, amely a csecsemő megfelelő fejlődéséhez szükséges tápanyagok mellett immunanyagokat és a megfelelő bélflóra kialakulását segítő prebiotikumokat is tartalmaz. Kiemelte, különösen értékes a szülés utáni előtej, amely nagy mennyiség tartalmaz immunfehérjéket. A rendezvényen az első 1000 nap jelentőségéről is szó esett, hiszen ebben az időszakban az idegrendszer fejlődése is kiemelten fontos. Az esemény interaktív volt, az előadások mellett baba masszást is bemutattak, a résztvevők pedig gyakorlati tanácsokat kaphattak és kérdezhettek a szakemberektől. A szervezők célja az volt, hogy a kismamák hiteles információkhoz juthassanak, és kérdéseikkel bátran forduljanak szakemberekhez, ne kizárólag az interneten keressenek választ. Bayer Viktort, a balassagyarmati dr. Kenesei Albert Kórház rendelőintézet csecsemő gyermekgyógyászati osztály osztályvezető főorvosát hallják.
4: Anyatej egy különleges anyag. Nem helyettesíthető más, akár hasonló anyaggal se, hiszen az emberi fajra jellemző minden olyan anyag benne van, ami egy benénk van kódolva, az mi megfelelő fejlődésünket elősegíti. Van víz, van cukor, van zsír, van fehérje. Most röviden fogva minden van, mi nincs benne. Tehát azok az anyagok benne vannak, amik nem csak a ételek vannak benne. Ha csak ez lenne, akkor elég lenne bármit adni a babának, hanem a tápanyagok kívül immunanyagok vannak benne, prebiotikumok, amik a megfelelő bélflóra kialakuláshoz kell. A prebiotikumok között azok a rövid cukorláncú anyagok, amiket emberi tejoligoszaridoknak hívunk, azok az emberi fajra jellegzetesek, és az élet folyamán, tehát a tej laktáció, tehát a tejképzés folyamán ez változik, annak függvényében milyen idős babáról van szó. Ugye a legértékesebb az a kolosztrum, az előtej, abban vannak a legtöbb immunológiai anyag, tehát immunfehérjék.
2: Kritikus szintre csökkent a macongai víztározó vízszintje, emiatt mintegy 15 ezer ember ivóvízellátása került veszélybe, írja a telex.hu. A vízügyi szakemberek hétfőn megkezdték a Mizsárfai tározó vízének átvezetését a macongaiba. A tervek szerint az Agyván keresztül összesen 100 ezer köbméter vizet juttatnak a tározóba. A Közép-Dunavölgyi vízügyi igazgatóság szerint a vízszint az elmúlt napokban 400 cm alá esett, ami már veszélyezteti a térség biztonságos vízellátását. A szakemberek arra figyelnek, hogy ne csak megfelelő mennyiségű, hanem megfelelő minőségű víz álljon rendelkezésre. A vízpótlást ezért úgy végzik, hogy a Bátony-Terenyei vízmű továbbra is elláthassa a környék három települését. A talajvízdúsításos technológiával végzett vízkivétel a számítások szerint várhatóan további 30 napra biztosíthatja a vízmű napi vízigényét. Elgázolt egy embert a vonat kedden délután Dunakeszin a gyártelep megálló közelében, írja az MTI. A baleset miatt a szerelvény nem tudta folytatni útját, amint egy 200 utasnak a műszaki mentést végző tűzoltók segítettek átszállni a mentesítőjáratra. A MÁV Inform tájékoztatása szerint a nyugati pályaudvarról 13 óra 8 perckor szobra indult Z70-es vonat gázolt. A helyszínelés ideje alatt Dunakeszi és Göt között csak egy vágányon közlekedtek a vonatok. Augusztus végéig várják a felajánlásokat a szeptember 25-én nyíló Cserkészek, Leventék, Úttörők, Ifjúsági Mozgalmak Solgó-Tarjánban 1921 és 1990 között című kiállításhoz, tudta meg a Megafon. Máté György, a solgó-tarjáni Dornyai Béla Múzeum néprajzos múzeológusa elmondta, a témához kapcsolódó tárgyakat, fényképeket, egyenruhákat és személyes emlékeket gyűjtenek. Különösen várják a cserkész egyenruhákat, levente sapkákat, úttörő és kisdob emlékeket, de minden olyan tárgyat szívesen fogadnak, amely az egykori ifjúsági mozgalmak mindennapjait idézi. Hozzátette, a felhívás már eddig is sikeres volt. Több fényképet és tárgyat is eljuttattak hozzájuk. Kiemelte, nem csak tárgyakat, hanem személyes emlékeket és történeteket is szívesen fogadnak. A szervezők abban bíznak, hogy az új felajánlásokkal még teljesebb képet adhatnak a korszak ifjúsági életéről és az egykori szervezetek mindennapjairól. Máté Györgyöt, a Solgó-Tarjáni Dornyai Béla Múzeum néprajzos múzeológusát hallják.
0: Szeptember 25-én nyílik a kiállításunk. Pontos címe az a Cserkészek, Leventék, Úttörők, Ifjúsági Mozgalmak Solgó-Tarjánban 1921 és 1990 között. Eznek kapcsán egy felhívást tettünk közzé a lakosság számára, amelyben szeretnénk az ehhez kapcsolódó emlékeket még összegyűjteni, amit a lakosok esetleg otthon találnak. Tehát cserkész egyenruhát, vagy levente sapkát, vagy úttörő emlékeket, ugye ebből lesz több, meg a kisdobosból, de hát ha cserkész és a levente mozgalma kapcsán is valamit fel tudnak nekünk még találni otthon. Ennek reményében tettük közzé a felhívást, ami szerencsére sikeres is volt eddig, hiszen fényképeket, tárgyakat hoztak be már számunkra a kiállításhoz. Nekünk is van ugye egy anyagunk, azt szeretnénk ezzel kiegészíteni, illetve hát az emlékeket, történeteket is szívesen vártuk és várjuk még most augusztus folyamán.
2: Elfogtak egy rablással gyanúsított 36 éves férfit Nógrád vármegyében, olvasható a polisz.hu oldalon. A lakcím nélküli férfi ellen több bűncselekmény miatt is eljárás folyik. A rendőrség szerint augusztus 13-án egy somoskőújfalui dohánybolt előtt leütött egy 66 éves férfit, majd elvette a pénztárcáját és elmenekült. Az idős férfi könnyű sérüléseket szenvedett. A tárcát később egy közeli vasúti töltésen megtalálták, azonban több mint 30 ezer forint hiányzott belőle. A nyomozók rövid idő alatt azonosították a korábbról is ismert férfit, akinek elfogására körözést adtak ki. A Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság kommandósai a lakosságtól kapott információk alapján augusztus 17-én Mátra verebélyen fogták el. A férfit őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. A rendőrség köszöni a lakosság segítségét. 9 gólos mérkőzésen győzte le 5-4-re Berkenyét a Mohora csapata a Nógrád vármegyei első osztályú labdarúgó bajnokság nyitófordulójában. A hazaiak már a harmadik percben vezetést szereztek Szita Bence révén. A Berkenye azonban fordított. A szünetben 2-2 volt az állás. A második félidőben ismét Szita volt eredményes, majd a vendégek egyenlítettek. A Mohora ezután Telek Martin Kevin góriával került előnybe. 2 perccel később pedig Szita Bence harmadik találatával már 5-3-ra vezetett. A Berkenye a hosszabbításban még szépített, de egyenlíteni már nem tudott. Az 5-4-es sikerrel a Mohora a tabella harmadik helyén áll. A csapat augusztus 22-én Karancsberényben folytatja a bajnokságot.
5: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Időjárás.
2: Ma napos, száraz, gyengén felhős időre számíthatunk. Többfelé kísérhetik élénk, néhol erős lökések a nyugati, délnyugati szelet. A legmelegebb órákban 28 és 33 fok közé melegszik a levegő.
1: Közlekedés.
2: Ma nappal Vácon a Balassagyarmati úton, Romhány belterületén és Somoskőúj faluban a Somosi úton számíthatnak az autósok trafipaxra.
5: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most Backspace. Vissza az időben.
6: Jó reggelt!
7: Hello, na, sziasztok!
6: Elmúlthat, úgyhogy nekindulunk ennek a mai napnak. Szép szerdát!
7: Hogy vagy, Ádám?
6: Nem vagyok jól. Megmondom, hogy miért, mert 20 éve próbál kijönni a testemből, ezt talán múltkor beszéltük már, a bölcsesség fogam az egyik.
7: Nagyon aggódva néztem, hogy mi lesz a vége.
6: 20 éve úgy kidugta a kis koronarésznek az egyik negyedét. És az elmúlt napokban érzem azt, hogy ez a mocsok szemét, ez elkezd.
7: De azt tudod, hogy ennek mi a megoldása?
6: 40 éves leszek, minden fog számít ilyenkorban.
7: Ki kell kapni, apukám?
6: Nem.
7: De biztos, hogy ez van.
6: Hát minden
7: örülök,
6: hogy fogam van.
7: Nem, nincs értelme. Mit ki kell venni?
6: Hát de rágni tudok vele, érted?
7: Majd aztán eltolja a többi fogsorod. Nem jó.
6: Nem rossz, meg mellett ott nincsen hely, mondta, hiányzik egy fogam.
7: Mutasd meg a fogásznak, ki kapja.
6: Pipak. Jó, de akkor szíliék, ez nem. Na, úgyhogy most érzem, úgyhogy be van már rakva a két gyógyszer azért így.
7: Biztos, ami stabil.
6: Számba, igen, egyébként.
7: Érzem. Sanyi, vele?
6: Sanyi itt van. Jó reggelt, ő is itt van.
8: Jó reggelt, hát ez egy fogas kérdés és óriási probléma. Pláne így a hosszú hétvége előtt azért tényleg legyél óvatos.
6: Mit kell, ilyen pálinkás vizet kell?
7: Az mindig jó, én azt hallottam.
6: Ne szét az életmód, lady! Az mindenre jó.
8: Na. Szóval augusztus 19-e szerda van még csak, de a hét utolsó munkanapja. Mai aztán jön a hosszú hétvége. A névnaposok a Bernád, Huba, aztán Bernát, Emília, Lajos, János, Szebáld, és ma van a humanitárius világnap, és az orangutángok világnapja is.
6: Orangutánok. Orangutángok. Orangutánok.
7: Kicsit több lett a
6: betű. Majd most napunk van akkor ma. Jó, na és mi van még az orangutángokon túl, meg az én bölcsességfogam felébredésén? Rise of my bölcsességfognak a felébredésén túl. Na, komolyak a témák egyébként. Ezért foglalkozom majd az agyvával, mert hogy ugye attól, hogy most az elmúlt napokban itt nem volt annyira dög meleg, meg valahol egy pici ilyen polárverő esőcske volt, attól főtlenül még óriási a probléma az összes vízfolyáson az országban, és mindig előbukkan nekem, amikor foglalkoztunk ezekkel a témákkal itt az elmúlt hetekben, az Agyva Mentik nevű csapat. Ők
7: beszélő névvel.
6: Igen, a Zagyva és ugye a Zagyva vízgyűjtőinek problémáival foglalkoztam, magával a folyóval, ez egy szakértői kis civil csapat, és hát most nem is olyan régen egy ilyen lehetett látni, felrakták az egyik internetes megosztós oldalra, egy nagy országos anyag készült különféle helyszíneken, és ott voltak a Zagyva mentiek is ebben a filmben, úgyhogy kapóra jött az, hogy akkor tudjunk beszélni most Horváth Zsoltal, ugye Zsolti hidrológus, az egyik csapat alapító, és hogy tényleg mennyire nagy a probléma a kelet-nógrádi folyónkkal, erről fogunk majd beszélgetni. Aztán pedig majd Dávid Martin is a vendégünk lesz, ő tolmács polgármestere, és hát most mondjuk, hogy élvezni fogja nagyon, bevásárlóközpont építésével, hipermarket építésével kapcsolatban.
7: Hol is tervezik ezt?
6: Fogunk vele be. Itt voltak egyébként kavarok, meg az ipoinfo.com is lehozott cikket, amit ott azért át kellett majd fésülnöm nekem is, mert hogy itt igen, de, tolmásnak a közigazgatási határában.
8: Hát régen ott Rétság fölött tervezték.
6: De Rétságon is terveztek, azért mondom, úgyhogy egy picit ezt rendbe tesszük, mert hogy itt többek között Nógrádnak a polgármestere is az, aki ágál az ellen, hogy egy ilyen mondjuk legyen Tolmácson, féltve mondjuk a kisvállalkozókat.
7: Kérdés, hogy
6: tehát, hogy ugyanakkor
7: az első
6: meg,
7: szempont.
6: Ugyanakkor meg ugye évek óta ki van éhezve mondjuk Rétsága arra, hogy legyen egy ilyen hipermarket már ott, mert hogy ugye még ott nincsen, és akkor vagy Balassagyarmat, vagy Vác, hogyha be tudjál menni valahova. Ugyanakkor meg...
7: Hú, de két ugye, élő fegyver amúgy.
6: Úgyhogy átbeszéljük ezt többek között, hogy a Dávid Martin polgármesterrel is. Úgyhogy így állunk össze, jó, kedves hallgatók, a mai napra. Fodor Miklós majd érkezik, Varga Bíró Tamás majd még fél tíz előtt érkezik, de addig sok minden fog még történni. Elsősorban jönnek a
7: sok víz lefolyik az agyván.
6: Aha. Vagy nem, na majd meglátjuk. Jó, meg a slágerekkel kezdünk, az biztos.

0: Itt is vagyunk, és születésnaposunk van, gyerekek. Így van, 1945-ben a mai napon születik, tehát hogyha matekom jó, akkor 81 éves Ian Gillan, a Deep Purple énekes egy gyerekek. És most jó, hihetetlen koncert volt, mert hogy nem is olyan régen, Richie Blackmore-ról összeveztek annó, és már olyan régóta nincs benne a Deep Purple Richie Blackmore, és most ugye, bár a Deep Purple az meg is működik, már csak ugye annyian hárman vannak az eredeti felállásból benne, de hogy szólt a Ricsi, hogy közel játszottak hozzájuk a régi csapattalok, hogy akkor hagyd menjen már föl egy dalra. És hogy 40 év után még egy ilyen utolsó. Hát nem nagy, ezért nyilván lehet minősíteni ezt, hogy játszott mondjuk Richie Blackmore, meg hogy nem a gitáron, de hogy ott voltak végre a színpadon, megint együtt.
1: Aki minősíti, az hagyjuk.
0: Igen. Na, úgyhogy, és ha már szerda, a 90-es évek, a The Battle Rages On című dalba belehallgattunk, és akkor Gillanről jön pár érdekesség itt a reggeli műsorban.

0: Na ugye, hát hogy a Smoke on the Water-en is, azon is túl van élet, gyerekek, ugye? Ezt mindig megtanulhatjátok itt a reggeli
1: műsor. Nálad, de tőled abszolút.
0: Ugye, a B oldal, meg az, hogy azért vannak azért a 90, ugye a 93-as ez, amikor összevesztek, megcsinálták a Perfect Stranger-t, de megint összevesztek, akkor megint más lett a énekes, ugye a Turner, utána megcsinálták ezt, mert kibékültek. De hát mindegy, össze-vissza volt az egész történet. Na, amit nem tudtatok szerintem, vagy nagyon kevesen tudják, hogy ugye nem csak rockénekes volt, vagy nem csak rockénekes egyébként Ian Gillan, mert hogy ő volt az, aki Jézus szerepét énekelte az eredeti 1970-es Jézus Krisztus Szupersztár album felvételén. De,
1: na figyelj, ma. Nem hiszem el. Mi én van? A Jézus az eredeti Jézus igen. Krisztus Szupersztár rajong, tehát úristen, kívülről betéve ismerem az
0: nem
1: egészet.
0: Nem mondod,
1: rajongok
0: ennyire
1: érte.
0: Ott vagy érte?
1: Nagyon.
0: Megőrülök. Na, mi abban tudta? Jézus a hangja, amit ugye énekel, az ugye Ian Gillan, a Deep Purple-nek az énekese.
1: Úristen, nagyon igen. Nagy.
0: Ugye Tim Rice volt az, aki ugye Deep Purple In Rock lemezét hallotta, és annyira megtetszett neki Gillan hangja, hogy felkérte a szerepre. Viszont ugye, ami érdekesség, oké, nagyjából 3 óra alatt fel is vették a vokál részeket, tehát nagyon gyorsan tudtak dolgozni, viszont ugye felkérték arra, hogy a 73-as filmben Gillan legyen a szereplő, tehát ugye Jézus.
1: Képzeljük. Az ő benne nem fogadta.
0: Mert
1: ne
0: a filmforgatás az ütközött volna a Deep Purple turnéjával, és akkor itt Gillan nem tudta elvállalni, és végül ugye Ted Neely volt az, aki eljátszott a Jézust a filmben. Tehát majdnem egyébként Gillan volt.
1: Megőrül. Hát ez hihetetlen. Na. Ma meg kell hallgatnom megint ilyen helyes szemmel. Helyes.

0: A 90-es évek rokkos megaslágeré után itt vagyunk újra. Jó reggelt mindenkinek!
1: Jó reggelt!
0: És akkor nézzük meg, mit tartogat a számunkra ez a mai nap, 19-e, mert hogy azért tartogat egyet s mást. Vannak születésnaposok,
2: még azokat pedig... tudjátok szeretni.
0: Igen, Sanyika nem szereti, tehát hogy neki ezért kell.
1: Ilyenek a születésnaposok.
0: Minden reggel neki kell kedveskedni. Ez ügyben, na itt van Gabriel Coco Chanel, francia divattervező, majd a pontszerték 1883-ban. Aztán itt van Knézi Jenő, sportújságíró, szintén ugye mai napon születik.
1: Én azt nem is tudtam, hogy Nagyváradon született mindez idáig.
2: Én tudtam.
1: Te tudtad? Nagyon jó vagy, Sanyi.
0: Igen, akkor ő is mai napon születik. Aztán Bill Clinton, Amerikai Egyesült Államok 42. elnöke, 80 éves ma. Rátóti Zoli, Jászai Mari Díja, színész. Imádott szinkron színész. Én nagyon szerettem a hangját filmekben. Úgyhogy nagyjából ennyi, akik többek között a mai napon születtek, de a mai napon volt 1989-ben a pán-európai piknik az NDK állampolgárait úti okmányok vizsgálata nélkül engedték nyugatra távozni. Ugye a Sopronnál megnyitott határszakaszon 10 000-nyi NDK állampolgár menekült át nyugatra Ausztriába.
1: Gó nyugat!
0: Ez mi voltunk, ugye akkor...
2: West volt ilyen becsobolyzdal is.
0: Igen, ez nagy banzáj volt, annól arra emlékszem. Mert úgy emlékszem, hogy 2 éves voltam, de hogy utána olvasva emlékszem, hogy ez tényleg egy fontos történet volt. Aztán itt van a New Yorki Herald című lap, amely beszámol 1848-ban a Sacramento folyó mentén felfedezett aranyról, és így, miközben nálunk itt ért egy ilyen 48-49 a szabadságharc van, addig Amerikában kitör az aranyláz.
1: Aranyláz. Ti szoktatok nézni aranyásós amerikai sorozatot?
0: Ott a Discovery helyeken.
1: Király,
0: én
1: nem?
0: Nagyon, tehát nagyon én nagy. Biztos, hogy elindultam volna, és akkor mentünk volna, mostuk volna ott együtt, Nóri,
1: nagyon
0: Mika.
1: Nagy, de már milyen képjes
0: sátorban ide. Laktunk volna, és akkor mostuk volna, és akkor mentünk volna be az egyik ilyen.
1: Hány gram van, hány gram van?
0: És bementél volna, tudtuk, hány uncia, és akkor lemérés, akkor
1: óriási.
0: Kérdezni, és akkor ment volna, érted, nagy föld telek biznisz, hogy akkor kinek a nevére, hogy írásuk meg el tudom.
1: Már csiliárdosok lennénk amúgy.
0: Én adnám ezt, szóval biztos, hogy barom jól lehetett ez. Na, és akkor még egy 1839, Sanyika, a francia kormány közkincsi teszi a fényképezést, mint képalkotó találmányt.
2: Mekkora csoda, mekkora sztori, Istenem, én ezeket úgy tudnám nézni, úgy tudnám élvezni. Soha nem felejtem, amikor elmentünk a Balatonra.
0: Igen.
2: És akkor tudod, még ez a tekercsés filmes sztori volt.
0: Igen.
2: És akkor vártunk egy, nem tudom, egy hónapot, előhívattuk a képeket, azért bementünk gyarmatra, érted? Balassa gyarmatra.
1: Nem kapott akkor... fényt nektek néha, mert én, nekem rémlik ilyen.
2: Egyszer előfordult, és akkor előhívattuk, és akkor néztük a képeket, és akkor ott volt, hogy persze nekem elmondták a lányok, a volt felesége, meg a Ramcsika is, hogy mi látszik a képen, és gyakorlatilag bocsánat, újra átéltem, hogy én feküdtem a homokba, és akkor a Ramcsi beásott.
0: Hát, de szép ez!
2: Most meg mennyit változott a világ, egy kattintás, és már minden a világ.
0: Hát már nincs is, már telefon. Kész, ennyi. Érted, már az neked a fényképezőgép.
1: 4K-ban ott vagy vele.
2: Egyébként van itt, most itt van a íróasztalomban is egy fényképezőgép, iskolákban, amikor megyünk, tudod ilyen szemléletformáló órákat tartani, és akkor így ilyen háttéranyagként készítünk egy-két fotót, amikor így botoznak a gyerekek, vagy mit, nyilván ugye úgy, hogy ne legyenek ők felismerhetőek.
0: Persze. Jó, na, úgyhogy ennyi a mai napot illetően. Fodor Miklós már itt van, úgyhogy megnézzünk egy régi Nógrádot.
3: Megspace. Vissza az időben.
0: Egy 1987. augusztus 20-ai Nógrád van most előttünk, ugye picikét csúszunk most az időben ide-oda-amoda, mert hogy ezért az ünnep kapcsán régen is itt azért kavar volt a lapszámmal, de maga a sztori az érdekes, mert hogy mindig-mindig előjön egy-két olyan történet Salgó Tarjánt illetően, amiről azért nem árt beszélni, meg azt, hogy érdekes a sztori is. Országos kemping találkozót szerveztek, rendeztek, és egy ilyen kezdődött ma 1987-ben. Ugye azt írja a cikk, hogy a természetjárást, a sportolást kedvelő dolgozó dolgozó fiatalok országos kemping találkozójára került sor Salgótarjánban, és ugye mától vasárnapig tartó rendezvényre a szervezők 2000 főt várnak. A 4 nap programja, hogy a bőséges szórakozás, a kikapcsolódási, mozgási lehetőséget nyújt az ország minden tájra ideérkező fiataloknak, és ugye a kemping találkozónak a helyszíne az nem más, mint a Salgótarjáni strand, és ugye itt várják az érkezőket, és a programok jelentős részét is egyébként itt rendezik meg. Ahogy látom, hogy a kerékpáros túráktól kezdve nagyon sok mindent szerveztek, és ugye itt a kiindulási pontot a strand volt, és az, hogy 2000 kempingező kvázi valahogy ideérkezik Salgótarjánba, azért nem egy utolsó történet volt ez sem, úgyhogy erről beszélgetünk egy picit, mégpedig szokásos rovat vezetőnkkel, dr. Fodor Miklóssal, a Salgótarjáni Dornyai Béla Múzeum igazgató helyettesével. Szia Miklós, jó reggelt!
4: Jó reggelt!
0: Szia! Na, én emlékszem rá, hogy talán beszéltünk ilyen kempinges sztorikról, hogy akkor te vagy ti nem voltatok annyira fiatalkorban kempingezők, jól emlékszem? Vagy pont az ellenkezője volt az igaz? Én már nem is tudom.
4: Nem voltam kempingező,
0: azért mondom.
4: Felvállalom, nem azért voltam kempingező, nem voltam sátrazó, kirándulni, túrázni szerettem, nekem mindig az volt a, egyébként a ezében, hogy inkább gyalogolok 40 kilométert egy nap, de normális szálláson aludjak.
0: Abszolút adom.
4: Fölverik a sátrat valahol, az jó.
0: Nem abszolút adom. Mindig,
4: igen.
0: Na, de hogy egyébként hát, ez egy nagyon nagy történet lehetett annó, még pedig azért is, mert ugye nagyon sok embert mozgattak meg az, hogy akkor maga a strand, az akkor nem csak ugye strand volt, a szó klasszikus értelmében, hanem mondjuk ilyen nagy eseményeknek is adott ugye helyszínt. Ez azért egy fontos hát, helyszín volt, igen.
4: Azt mondjuk nem tudom, hogy ez most valóban a strand, tehát a tóstrand területe, vagy a mellette levő kempingnek a területe. Aha. Hát a kettő valószínűleg így együtt lehetett 2000 részvevőre számítani, szerintem ez itt mindenbe volt vonva, mind a két terület. Aha. Magáról a rendezvényről egyébként, tehát én magam mondom őszintén, nem emlékszem rá, 15 éves voltam mondjuk ebben az évben, 16-ot töltöttem be. Valószínűleg arról volt itt szó, hogy csináltak egy nagy monstre ilyen rendezvényt, aha, ami egyrészt a turisztikai részt összevonta a különböző MHS szakágoknak az éve, tehát bemutatóival, aha, versenyeivel, gyalogtúrákon vehettek részt. Hát ugye eleve Salgótarjánnak ugye a turisztika, tehát a szervezett turisztikának a ugye nagy hagyománya volt ebben az időben, még számos vállalathoz is kötődő turisztikai vállalathoz is kötődő ezért, tehát amit akartam mondani.
0: Gyakorlatilag minden egyes vállalatnak, hogy mi beszélgettünk rajta korábban, akkor külön a bányászoknak is volt mondjuk egy ilyen csapata, akkor persze, volt a kohászoknak, acélgyár.
4: Voltak még egyéb kisebb vállalatoknak, intézményeknek is voltak, így van, és hát amellett ott volt az MHS. Nem tudom, nem írja le, de én feltételezem, hogy ez nem nincs rajta a logón sem, hogy itt nézem az újságcikket, de szerintem feltételezem, hogy a KISZ égisze alatt mehetett. Aha. Másrészt például az MHS volt ugye bevonva, gondolom a különböző turisztikai szakosztályok is részt vettek ebben, hiszen én gondolom, hogy voltak ilyen ellenőrző pontok, meg ilyesmi, akkor biztos, hogy mindesetre a szervezeti struktúra az abszolút ebben az időszakban ez úgy készen állt erre.
0: Egy jó pofa történet lehetett, nem?
4: Biztos egy jó program lehetett, ugye augusztus vége, már nem volt talán akkora meleg, de még azért nem kezdődött el az iskola se. 150 forint volt ugye a beugró, ugye ez manapság nevetséges összegnek tűni, akkor 87-ben még nem is biztos, hogy annyira kevés volt.
0: Igen.
4: De azért nem volt sok, persze.
0: Igen. Azért mondom, hogy azért itt előbb bukkanak, azért szeretem ezeket a nógrádokat olvasni, meg ezeket átbeszélni így zárszóként, mert hogy tényleg azért előbb bukkanak még olyan kezdeményezések, olyan események, amelyek egyébként akár most is simán megállhatnák a helyüket, nem? Tehát azért mondjuk...
4: Persze. Klassz... Voltak korábban is országos turisztikai találkozók Salgótarjánban, úgyhogy ennek itt nagy hagyománya volt ez ilyen jellegű rendezvényeknek.
0: Igen. Oké, Miklós, holnap folytatjuk, jó? És akkor talán majd egyszer megyünk egy közöset túrázni még, jó? Hogyha úgy van.
4: Jó.
0: Köszönöm, hogy itt voltál, mi pedig megyünk tovább, jönnek a zenék, maradjatok velünk.

0: Megspace. Vissza az időben.
1: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
0: Reklám.
2: Reklám. Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja. Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
3: Miért költene több százezret légkondira, ha van egy olcsóbb megoldás? Ismerje meg a Rábalux Dalfon ventilátoros mennyezeti lámpáit a balassagyarmati építkezők boltjában. Lágyfény, kellemes légáramlat és modern dizájn egyetlen elegáns megoldásban. Mielőtt klímát választana, nézzen be hozzánk! Építkezők boltja, Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezők boltja. Ha minőségi és olcsó kell.
4: Vannak pillanatok, amelyek évszázadokon át összekötnek bennünket. Szeptember 19-én Vácon együtt emlékezünk meg a Váci Egyházmegye alapításáról.
5: Koncertek, látványos bemutatók, interaktív kiállítások, gyermekfoglalkozások, Grillus Vilmos, a Katáng Együttes, kézműves élmények, állatsimogató, ugrálóvár és még sok meglepetés vár.
4: Este pedig egy különleges történelmi utazás következik. Egy egyedülálló színpadi játékban 500 szereplő idén nézi fel a Váci Egyházmegye történetének meghatározó pillanatait.
5: Minden program ingyenes. Találkozzunk szeptember 19-én Vácon. A részletes programot az együttépítjük.hu oldalon találod.
0: Reklámot hallottak.
2: 7 óra van.
0: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Molnár Róbert.
2: Hírek.
6: Falubusszal gazdagodott Cserhát-Surány önkormányzata. A jármű a januárban elindított falugondnoki szolgálat munkáját is segíti, tudta meg a Megafon. Szalai Lőrinc polgármester rádiónknak elmondta, az önkormányzat régi terve valósult meg a Magyar Falu program jóvoltából. A település vezető szerint a buszra nagy szükség volt, hiszen Cserhát-Surányban sok idős ember él, akiknek gyakran jelent gondot az eljutás az orvoshoz, a kórházba vagy a gyógyszertárba. A falubusszal emellett a szociális ellátáshoz kapcsolódó ételkiszállítás is megoldják. Szalai Lőrinc hangsúlyozta, a falugondnoki szolgálat elindítása és a jármű beszerzése is fontos vállalásuk volt, amikor a jelenlegi képviselőtestület elkezdte munkáját. A polgármester szerint a falubusz megvásárlásával egy régóta meglévő hiányosságot sikerült most megszüntetniük. Kritikus szintre csökkent a macongai víztározó vízszintje, emiatt mintegy 15 ezer ember ivóvízellátása került veszélybe, írja a telex.hu. A vízügyi szakemberek hétfőn megkezdték a Mizsárfai tározó vízének átvezetését a macongaiba. A tervek szerint az Agyván keresztül összesen 100 ezer köbméter vizet juttatnak a tározóba. A Közép-Dunavölgyi vízügyi igazgatóság szerint a vízszint az elmúlt napokban 400 cm alá esett, ami már veszélyezteti a térség biztonságos vízellátását. A szakemberek arra figyelnek, hogy ne csak megfelelő mennyiségű, hanem megfelelő minőségű víz álljon rendelkezésre. A vízpótlást ezért úgy végzik, hogy a Bátony terenyei vízmű továbbra is elláthassa a környék három települését. A talajvízdúsításos technológiával végzett vízkivétel a számítások szerint várhatóan további 30 napra biztosíthatja a vízmű napi vízigényét. Elgázolt egy embert a vonat kedden délután Dunakeszin a gyártelep megálló közelében, írja az MTI. A baleset miatt a szerelvény nem tudta folytatni útját, amint egy 200 utasnak a műszaki mentést végző tűzoltók segítettek átszállni a mentesítőjáratra. A MÁV Inform tájékoztatása szerint a nyugati pályaudvarról 13 óra 8 perckor szobra indult Z70-es vonat gázolt. A helyszínelés ideje alatt Dunakeszi és Göt között csak egy vágányon közlekedtek a vonatok. Elfogtak egy rablással gyanúsított 36 éves férfit Nógrád vármegyében, olvasható a polisz.hu oldalon. A lakcím nélküli férfi ellen több bűncselekmény miatt is eljárás folyik. A rendőrség szerint augusztus 13-án egy somoskőújfalui dohánybolt előtt leütött egy 66 éves férfit, majd elvette a pénztárcáját és elmenekült. Az idős férfi könnyű sérüléseket szenvedett. A tárcát később egy közeli vasúti töltésen megtalálták, azonban több mint 30 ezer forint hiányzott belőle. A nyomozók idő alatt azonosították a korábbról is ismert férfit, akinek elfogására körözést adtak ki. A Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság kommandósai a lakosságtól kapott információk alapján augusztus 17-én Mátra verebélyen fogták el. A férfit őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. A rendőrség köszöni a lakosság segítségét. Elindult a Közhang, amelyet Magyarország első interaktív digitális társadalmi egyeztetési platformjaként mutatott be Ratnai Márk kormánybiztos, a Tisza alelnöke. A kezdeményezés célja, hogy ne csak kikérje az emberek véleményét, hanem segítsen megérteni az egyes témákat, végig gondolni a lehetőségeket és konkrét javaslatokat megfogalmazni. Radnai Márk szerint a Közhang nem közösségi média, nem petíció és nem hagyományos kérdőív. A felületen történetek, videók és interaktív feladatok segítik a részvételt, a technológia pedig rendszerezi és összekapcsolja a beérkező ötleteket. Az első országos egyeztetés témája a közmédia megújulása lesz. A részvételhez regisztrációra is lehetőség van, de anonim módon regisztráció nélkül is hozzá lehet szólni. Radnai Márkot júniusban nevezték ki kormánybiztossá, feladata a társadalmi részvétel erősítése és a közpolitikai döntéshozatal társadalmi megalapozottságának javítása.
1: Időjárás.
6: Ma napos, száraz, gyengén felhős időre számíthatunk. Többfelé kísérhetik élénk, néhol erős lökések a nyugati, délnyugati szelet. A legmelegebb órákban 28 és 33 fok közé melegszik a levegő.
4: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
0: Közlekedés.
6: Manappal Vácon a Balassagyarmati úton, Romhány belterületén és Somoskőújfaluban a Somosi úton számíthatnak az autósok trafipaxra.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termék megjelenítés tartalma.
0: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
2: Megafon.
1: Nagyot szól.
7: Elmúlt 7-3-mal, jó reggelt kívánunk, sziasztok, megafonisták, itt vagyunk, ragyogunk, és megyünk bele az első témába. Sanyika, megyünk bele az első témába, jó?
8: Nagyon jó, jó reggelt kívánok, sziasztok, augusztus 19-e szerda van, és ma már sokkal több napsütés várható, mint ami eddig volt mondjuk a tegnapi napon, mondjuk bár nem árt az, hogy felfrissültünk egy picit, én nagyon örültem, hogy picit esegetett, meg fújt a
7: szám. Hát nálunk annyira nem volt az...
8: Ó, itt ami. Azért volt, hál' Istennek.
7: Az jó.
8: Úgyhogy örülök neki. Remélem, mindenki jól van, jól érzi magát, és akkor jönnek a megaslágerek, és már is érkezik az óra első témája.

0: Itt is vagyunk, tehát jó reggel, itt van a Nórika is, drága.
1: Jó reggel, mindenkinek szép napot. Meg vagyok.
0: Igen, visszatértünk a Terminátor. Jó, és akkor az agyvával foglalkozunk. Mm-hmm. Az agyba folyóval foglalkozunk, mert hogy ugye attól függetlenül, hogy most itt...
1: Csak nem kevés a víz.
0: Hát még egyébként mindig. Tehát hogy ugye most ez fel volt hype-olva, ugye most, hogy akkor a Duna, stb. Asszály, most lett egy kis lehűlés, ugye itt ilyen vasárnap, hétfői napon, meg kedden is még azért itt nálunk egész jó idő volt például Balassi
2: Lemasszal. Hát képzeld, hogy hétfőn, hajnali 1 óra 40 perckor, hétfő éjszaka, tegnap ezt nem is mondtam nektek, felébredtem, és hallom, mert nyitva volt az ablak, ugye éjjel szellőztetem, hogy esik az eső. Istenem, ki kell mennem, ezt át kell innem, ezt meg kell.
0: És kimentél táncolni. Nálunk kevés volt az eső, tehát nálunk nem volt Balassagyarmaton, nagyon kevés volt
1: az
0: eső.
1: De illata meg volt.
0: Igen.
1: Eső nem
0: igen,
1: annyira.
0: És ugye ez még mindenhol kevés, úgyhogy attól főzlő, hogy nincsen most hőkupul, attól még az asztályos történet ez van. És ugye foglalkoztunk azért itt akár a vízőrzőkkel, akkor itt a forrás fakasztásra, hogy az olivadászunk
1: kapcsán. Azóta is követem egyébként, nagyon jókat csinált.
0: Nagyon jó. A múltkor beszélgettünk egy pár hete még a nyár közepén, úgyhogy mivel a Velencei tóval, ugye ott Lomos Marci volt az, aki elmondta, hogy mi a helyzet vele. Viszont ugye most átmegyünk a Nógrádunnal a keleti oldalára, ugye az agyba folyóval kicsit foglalkozom, mert az is nagyon nagy problémában van.
2: Nem tibben fürödtem az agyvában.
0: Hát most nem tudnál, mert hogy olyan büdös, békalencsés, nyálkás,
1: hát lehet, hogy tudnál, csak utána lehet, hogy egy-két fertőzést, vagy a fertőző osztályon végezni.
0: Hát egy olyan ekkori csomagot összeszedne, hogy utána ott el lenne egyébként. Igen, úgyhogy gond van, ott is, talán pont tegnapi hír volt az, hogy most már a víz, ugye egyébként a Maconkai víztározót is kezdi újra tölteni egy másikkal, mert hogy ott is kevés a víz, ami probléma, mert hogy ugye a Maconkából kapja a vízet ott Bátony terenyel, meg a környék, tehát hogy azért ez is problém, és nem is olyan régen, tényleg egy pár napra jött ki egy másik csatornán egy ilyen országot bemutató, több ponton bemutató problémást, bemutató videó, és abban az agyba is ott volt, és van egy olyan csapat, aminek az a neve, hogy Zagyva Mentik, egy ilyen kis civil kezdeményezés, akik egyébként szakembereket tömörítő csapatról van szó, és őket én már nézegettem az elmúlt hetekben is, hogy akkor hogyan és miképpen van az agyva, hogy akkor vannak ilyen vízkivételek, meg ott is nagyon nagy a probléma, akkor ott is ilyen duzzasztókat, vízlépcsőket építettek, akkor ott elkezdett rohadni, egy csomó hal pusztul, minden probléma van, úgyhogy hogy állunk most az agyvával, az eléggé problémás, úgyhogy erről beszélgetünk mindjárt, és Horváth Zsolt hidrológus lesz az, akivel egyrészt egy picit magáról a csapatról beszélünk, hogy ők hogyan indították el az ő tevékenységüket, másrészt pedig ugye, hogy akkor mi van az agyvával, mert hogy továbbra is fennáll nagyon sok probléma a folyóval kapcsolatban, és pár dal, és vele beszélgetünk.

0: Kelet-Nógrádban vagyunk ebben az órában. Jó rádiózás mindenkinek, és az agyvával foglalkozunk egy kicsit, mert hogy foglalkozni kell vele.
1: Az agyvával is.
0: És igen, sajnos, ugye most az ipójjal is foglalkoztunk.
1: Egyre több folyóvízünkkel is, ez meg már elég rosszul hangzik.
0: Igen, az ipójjal is foglalkoztunk, ugye bárcsak egy átvitt értelemben, mert ugye most az nagy ipótakarítás volt, és ugye beszéltünk arról, hogy ott is azért eléggé alacsony. A viszint bár emlékszem rá, hogy amikor kint voltunk a Vikiéknél a gyűjtésen múlt hét pénteken, akkor azért ott azt hittem, hogy rosszabb lesz. De ott
1: nem annyira vészes, én elég közel lakom, egy néha szoktuk csekkolni.
0: Hogy akkor ott még ott egész jó a történet, tehát nem ilyen bokáig érő a sztori.
1: Annál nagyobb.
0: Igen, viszont az agyvának bizonyos részein is már nagyon rossz a helyzet, illetve ugye ahogy mondtuk az előzőekben is, ott nagyon sok minden nincsen rendezve. Akár magán vízkivételek vannak engedélyezve, akkor ott lett egy víztározó mellette, ami mezőgazdasági célokat használ, akkor megy bele szennyvíz, akkor csináltak különféle ilyen, hogy mondjam, emelőket, ugye, meg buktatókat, meg vízlépcsőket, akkor ott megáll már a víz, mert gyakorlatilag nincsen folyás, akkor ott halpusztulás van, akkor egyre kevesebb az oxigén, mert hogy már az egész békalencsés, tehát az egész így elindul magától ez a folyamat.
1: Nyilván ez, igen, ez egy folyamat.
2: Ez a maconkai része mindig úgy fel volt hype-olva és kapva.
0: De nem a maconkai részről van szó, az a maconka az maconka. Az agyva meg az agyva.
1: Hát van itt az agyván is azért van ilyen víztározó rész, és akkor gondolom, hogy ez meg az öntözésre, tehát ilyen jellegű magáncélokra.
0: Is vannak, és hogy ezek sok helyen nincsenek tisztázva, valamit nem, tehát nagyon ott is komplex a helyzet, és ugye ezért is alakult meg többek között, gondolom én, az Agyvamentik nevű csapat, akikről kezdtünk az előbb beszélgetni, ugye próbálják nyomon követni, és legalább figyelmet felhívni arra, hogy ezért itt óriási problémák vannak.
1: És nyilván ezáltal a víz mikrobiomja, már mint hogy az élővilága, meg a baktériumok, meg a paraziták, vagy bármi is, gondolom, hogy egy olyan irányt vesz, hogy elszaporodik az, amire nem lenne annyira szükség, igen, vagy valami, és akkor akár kórokozók
0: próbálják
1: is.
0: Ugye a csapatnak a hidrológus szakembere, a vízügyese egyébként figyelni, vizsgálni, felhívni, figyelmet egyébként nem tudnak hozzányúlni, mert hogy itt aztán jogi vízmű, stb.
1: Nem olyan az,
0: viszont erről mindenképpen beszélnünk kell, mert hogy ott is a 21. órában vagyunk már, úgyhogy Horváth Zsoltot fölhívtuk, Zsolt ez egyik alapítója ennek a csapatnak, ő is ugye szakember, hidrológus, és vele egy picit beszélgettünk magáról a csapatról, és arról, hogy akkor tényleg mi a helyzet most az agyván, és mik azok a tényezők, nyilván mondjuk az aszályon túl, vagy a csapadék hiányon túl, amelyek még pluszban rátesznek.
1: Nyilván itt
0: egy
1: ez
0: lapáttal.
1: A kérdés, az aszályt
0: tudjuk. Igen, úgyhogy Zsolt itt van a vonalban. Szia, jó reggelt!
3: Sziasztok, Horváth Zsolt vagyok az Agyomentiktől.
0: Szia, Zsolt! Na, akkor kezdjünk is bele tényleg, és örülünk, hogy tudunk egy kicsit most már veletek is foglalkozni. Egy picit beszélünk akkor magáról, a csapatról, hogy bemutassunk benneteket a hallgatóknak. Ugye egy tök jó nevetek van, ami azért mutatja azt, hogy hát nyilván ez a folyóati alakulásotoknak a fókuszpontja. Akkor miért is jött létre a csapat? Talán kezdjük ezzel.
3: Igen, akkor először is a nevünk ugye az Agyvamentik, tehát ugye van egy ilyen szlogenünk is, hogy mentik az agyvát, az Agyvamentik, tehát itt már gyakorlatilag az utolsó utáni órában vagyunk, tényleg menteni kell, most már cselekedni kell. Azért alakultunk meg, mert ezt ugye mindenki érzi, mert évek óta mindenki így egyénileg próbált tenni valamit, de azt láttuk, hogy egyedül nem bírunk ezzel a dologgal, és akkor gondoltuk, hogy összefogunk. És akkor elkezdtük építeni, és szép lassan, hát szép gyorsan, most már 20 fő fölött van a csapat.
1: Ó, az nagyon jó.
3: Igen, igen, és akkor próbáljuk nem csak az agyvát lefedni, hanem az agyvát és az egész vízgyűjtőjét, mert ugye, ha nincs a patakokból nem folyik víz az agyvába például bele, akkor az agyvába se lesz víz. És így ezekkel a patakokkal és a tarnával, galgával, tehát ezekkel a szintén mellékfolyókkal, amik a fő vízadók, ezekkel is foglalkozunk.
0: Oké, és akkor a megalakulásotok az mikorra datálható, Zsolti? Tehát, hogy nem az idei évben, hanem már korábban kezdtek el azzal foglalkozni, akkor itt ezen a vízgyűjtő meg ezen a folyón egyébként gond van?
3: Igen, nagyjából 5-10 éve foglalkozik így átlagban a csapatban lévő emberek, ugye azzal, hogy egy probléma van, de ugye, mint az agyva mentik, ugye ez nem hivatalos szervezet, de egy erős közösség, így körülbelül két hónapja létezünk.
0: Tehát akkor most már, amikor azért tényleg ez a hőkupola először azért bejött, és akkor

0: Ugye egybe kell nézni a képet, tehát vízgyűjtő szemléletben, tehát ugye fönt, ugye ha fölmegyünk Nógrád megyéből indulunk, ugye akkor ott most már a patakok azok gyakorlatilag ki vannak száradva, ugye az agyba felső folyása szintén ott már víz sincs a mederbe egyes helyeken, de alul viszont a jászságban például van víz, csak úgy nem nem azon a helyen, ahol feltétlenül a tájban lennie kéne. Tehát, ahogy mondtátok, így műanyagozott, kifóliázott magánvíztározókban, vagy például éjszakon, most akkor visszugorok egy síparkban, szintén fóliázott tavakban, és ugye nem arra használjuk a vizet, amiben ami a tájnak kéne, tehát amiben összhangban fenntartóan tudnánk gazdálkodni. És ezen kívül ugye a történtek ugye gátépítések, mert azt az irányt látta a vízügy helyén valónak, hogy ugye tartsuk vissza a vizet gátakkal, csak ezek túl magasított gátak lettek, és ugye egy ilyen pangóvizes, egy ilyen oxigénhiányos, fényhiányos békalencsés víz van most kint, de hát ugye ez nem most, ez már 2 hónapja így van.
1: Aha, tehát akkor azt akarták, bocsánat, hogy így megértsem, hogy akkor azt akarták ők ugye, hogy egy picit megemelni a vízszintet mondjuk egy ilyen építménnyel, viszont túllőttek a célon, és gyakorlatilag nincsen átfolyás, éppen ezért ott pang a víz, és akkor gyakorlatilag ott pusztul ki az élővilág.
0: Igen, igen, gyakorlatilag ugye fény meg oxigén nélkül nem tudnak az élőlények élni. Igen.
2: Illetve azok a víztározók műanyaggal el vannak zárva a természetes, tehát a föld talajvízbe nem tud elfolyni.
1: Akkor mit tudtak most csinálni? Mert láttam azt ugye, hogy itt fölhívtátok a figyelmet akár itt a mi kereteink között is, hogy voltak nálatok forgatni is. Merre tud lépni az agbementék csapata, Zsolti, most, hogy akkor ezek itt vannak? Mentek kilincselni, ütitek az ajtót, tehát hogy van bármifajta eszközök kezetekben, amivel mondjuk ezt az állapotot meg tudjuk, vagy meg tudjátok szüntetni?
0: Igen, nagyon összetett ez a dolog, és azt azért tudni kell, hogy most egy hiába cselekedni kell azonnal, tehát azonnal cselekedni fogunk kisebb projektekbe, vagy mindjárt elmondom hogyan, de ez egy ultramaratoni futóverseny, amit most csinálunk, tehát évekig fog tartani, amíg végre rend lesz, és ebben mi hiszünk. Tehát most ugye jelenleg ugye beléptünk a vízőrző mozgalomba, igen. És ott ugye a minisztériummal is egyeztetve, tehát pont én ma fogok menni például az államtitkárral beszélni, a vízőrzőkkel együtt, és a minisztériummal ugye egyeztetünk, megadunk konkrét helyeket, ahol el lehetne árasztani ezt a területet, és vizet lehetne megtartani, vagy akár régi folyókanyarulatokat visszaállítani, mert az agyban erre nagyon jó helyek vannak. Ilyeneket beviszünk hozzájuk, és utána az ő segítségükkel reméljük, hogy akkor a vízügyel és a tulajdonosokkal összedolgozva, tehát úgy, hogy mindenki jól járjon, és ösztönözve legyen erre, úgy próbálunk elérni egy-egy helyen eredményt, és reméljük utána ebből lesz egy koncepció, ami az egész Zagyvárra ki fog terjedni, ez most a célunk.
1: Uh-huh. És akkor ezek azok a kis projektek, amiket említettél, vagy ezen túlmenőleg még azért vannak itt megoldások a Talsóiban? Vagy tervek?
0: Igen, tehát ugye most, amit csinálunk jelenleg, a tevékenységünk nagy része az, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy baj van.
1: Igen.
0: Most én már kezdem azt felfedezni a csapattársakkal együtt, hogy az emberek most már lassan eddig eljutnak, de még mindig nem értik azt, hogy mi a különbség egy mesterséges víztározó, meg egy természetes tájban való megőrzés között. De ezt Balogh Péter és kollégái nagyon jól terjesztik.
2: Edukálni kell egyébként a népet, nekem ez meggyőződésem.
1: Igen.
0: Ez nagyon fontos, igen. Tehát ezt fel kell fogni mindenkinek, de ebbe ugye kellenek mintaprojektek, példát kell mutatni, és az fogja beindítani az egészet, és ebben a minisztériumnak nagyon nagy szerepe van. Szóval remélem ma is sikerül velük valamit elérni.
1: Jó, szóljatok, Zsolti, jó, hogyha van egy lépés, vagy az, hogy akkor akár a Zagyván, itt a Nógrádi részen is a ti dolgotok az egy mintaprojekt lesz, mert hogy akkor tényleg ezzel akarunk foglalkozni, és akkor figyelni azt, hogy milyen vízmegóvások vagy léptények indulnak el itt szűkebb hazánkban, úgyhogy keresünk majd, még meg ti is keresetek, hogy és akkor tudunk beszélni, meg folytatni a tevékenységetekről a beszámolókat itt a hallgatóknak is. Rendben?
0: Rendben.
2: Sikerrel mentsetek.
1: Nagyon kösz, és akkor szurkolunk, beszélünk majd, Zsolti. Köszönjük, hogy itt voltál velünk.
0: Köszönöm, sziasztok!
1: Szia, minden jót! Na, hát röviden és tömören nagyjából így, uh-huh. Így állunk.
2: Óriási, én mondanám, hogy mondott újat, de hát ugye nem.
1: Jó, átbeszéljük ki, mit gondolta a Zsolti által elmondottakról.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Itt a Megafon.

0: A mikrofonnál Molnár Róbert. Hírek. Falubusszal gazdagodott Cserhát Surány önkormányzata. A jármű a januárban elindított falugondnoki szolgálat munkáját is segíti, tudta meg a Megafon. Szalai Lőrinc polgármester rádiónknak elmondta, az önkormányzat régi terve valósult meg a Magyar Falu program jóvoltából. A település vezető szerint a buszra nagy szükség volt, hiszen Cserhát Surányban sok idős ember él, akiknek gyakran jelent gondot az eljutás az orvoshoz, a kórházba vagy a gyógyszertárba. A falubusszal emellett a szociális ellátáshoz kapcsolódó ételkiszállítást is megoldják. Szalai Lőrinc hangsúlyozta, a falugondnoki szolgálat elindítása és a jármű beszerzése is fontos vállalásuk volt, amikor a jelenlegi képviselőtestület elkezdte munkáját. A polgármester szerint a falubusz megvásárlásával egy régóta meglévő hiányosságot sikerült most megszüntetniük. Kritikus szintre csökkent a macongai víztározó vízszintje, emiatt mintegy 15 ezer ember ivóvízellátása került veszélybe, írja a telex.hu. A vízügyi szakemberek hétfőn megkezdték a mizsárfai tározó vízének átvezetését a macongaiba. A tervek szerint az agyván keresztül összesen 100 ezer köbméter vizet juttatnak a tározóba. A Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság szerint a vízszint az elmúlt napokban 400 cm alá esett, ami már veszélyezteti a térség biztonságos vízellátását. A szakemberek arra figyelnek, hogy ne csak megfelelő mennyiségű, hanem megfelelő minőségű víz álljon rendelkezésre. A vízpótlást ezért úgy végzik, hogy a Bátonyterenyei vízmű továbbra is elláthassa a környék három települését. A talajvízdúsításos technológiával végzett vízkivétel a számítások szerint várhatóan további 30 napra biztosíthatja a vízmű napi vízigényét. Elgázolt egy embert a vonat kedden délután Dunakeszin a gyártelep megálló közelében, írja az MTI. A baleset miatt a szerelvény nem tudta folytatni útját, amint egy 200 utasnak a műszaki mentést végző tűzoltók segítettek átszállni a mentesítőjáratra. A MÁV Inform tájékoztatása szerint a nyugati pályaudvarról 13 óra 8 perckor szobra indult Z70-es vonat gázolt. A helyszínen és ideje alatt Dunakeszi és Göt között csak egy vágányon közlekedtek a vonatok. Elfogtak egy rablással gyanúsított 36 éves férfit Nógrád vármegyében, olvasható a polisz.hu oldalon. A lakcím nélküli férfi ellen több bűncselekmény miatt is eljárás folyik. A rendőrség szerint augusztus 13-án egy somoskőújfalui dohánybolt előtt leütött egy 66 éves férfit, majd elvette a pénztárcáját és elmenekült. Az idős férfi könnyű sérüléseket szenvedett. A tárcát később egy közeli vasúti töltésen megtalálták, azonban több mint 30 ezer forint hiányzott belőle. A nyomozók rövid idő alatt azonosították a korábbról is ismert férfit, akinek elfogására körözést adtak ki. A Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság kommandósai a lakosságtól kapott információk alapján augusztus 17-én Mátra verebélyen fogták el. A férfit őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. A rendőrség köszöni a lakosság segítségét. Elindult a Közhang, amelyet Magyarország első interaktív digitális társadalmi egyeztetési platformjaként mutatott be Ratnai Márk kormánybiztos, a Tisza alelnöke. A kezdeményezés célja, hogy ne csak kikérje az emberek véleményét, hanem segítsen megérteni az egyes témákat, végig gondolni a lehetőségeket és konkrét javaslatokat megfogalmazni. Ratnai Márk szerint a Közhang nem közösségi média, nem petíció és nem hagyományos kérdőív. A felületen történetek, videók és interaktív feladatok segítik a részvételt, a technológia pedig rendszerezi és összekapcsolja a beérkező ötleteket. Az első országos egyeztetés témája a közmédia megújulása lesz. A részvételhez regisztrációra is lehetőség van, de anonim módon regisztráció nélkül is hozzá lehet szólni. Radnai Márkot júniusban nevezték ki kormánybiztossá, feladata a társadalmi részvétel erősítése és a közpolitikai döntéshozatal társadalmi megalapozottságának javítása.
1: Időjárás.
0: Ma napos, száraz, gyengén felhős időre számíthatunk. Többfelé kísérhetik élénk, néhol erős lökések a nyugati, délnyugati szelet. A legmelegebb órákban 28 és 33 fok közé melegszik a levegő.
1: Közlekedés.
0: Ma nappal Vácon a Balassagyarmati úton, Romhány belterületén és Somoskőújfaluban a Somosi úton számíthatnak az autósok trafipaxra.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most indítjuk a napot. Startmenü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
1: Megafon.
2: Nagyot szól.

0: hogy van az agyvam, ez a témánk, és ez még a témánk itt a Megafon reggeli műsorában. Jó rádiózást kívánunk mindenkinek, Horváth Zsolt, az agyvam mentik csapatának egyik tagja, hidrológus volt a vendégünk, akivel beszélgettünk egy picit a tímről, meg arról, hogy hát hogy áll az agyva, és hogy mi a helyzet. Na Sanyika, hallottad a beszélgetést, nyilván, hát mit gondolsz, mi a helyzet, itt a vég, vagy azért van remény, mit érzel?
1: Mindig van remény, tudom, hogy ez olyan elcsépelt mondani való, de valójában, ha tényleg sikerül az embereket megmozgatni, és a Zsoltik azon vannak, hogy ez a dolog megvalósuljon, megtörténjen, én hiszek abban, hogy ők azért tudnak tenni, és akkor tényleg az, hogy az emberek egy picit másképp gondolkodjanak, azzal együtt lehet eredményt elérni, és én nagy-nagy köszönet a Zsoltiknak, hogy tényleg felismerték ezt a helyzetet, felismerték ezt a problémát, és nem fordítottak hátat az agyvának, hanem tényleg ők tenni akarnak az agyváért valamit, bár lehet, hogy tényleg a 24. 25. órában vannak, de soha nem késő, én azt gondolom, és meg is kell menteni az agyvát. Én hiszek abban, hogy tényleg, ha állami beavatkozás is történik, ahogy Zsolt is említette, hogy az államtitkár úrral fog most beszélni, akkor valószínű, hogy lehet eredményt elérni, és rendben lehet tenni, és meg lehet menteni az agyvát. Szükségünk is van az agyvára.
0: Igen, csak, folyóra szükség. Igen, csak nekem, mert tudod, milyen érzése van ezek kapcsolatban. Pont ezt beszéltük a múltkor, amikor megnéztük azt a videót, amiben benne voltak egyébként a Zsoltiek és ott Matyival, technikus kollégával, hogy egyébként, tehát oké, ezek szakemberek, ugye rendben van, de hogy én ezt a tökölést én nem értem. Tehát, hogy szerintem azért itt nem kell...
2: És melyik tökölést, vagy melyik részére gondolsz?
0: Azt, hogy nem történik semmi. Tehát ugye, most Isten ments, hogy én bántsak bármilyen szakembert, pláne úgy, hogy azért mondjuk a minimális látásom van, mert nekem is ilyen papírom van róla, de azért mondjuk, és ezt beszéltük a technikus kollégával és a Matyival is, mikor megnéztük a filmet, azért az nem kell MSC, nem tudom én milyen szak, még diploma, hogy azért rájöjje arra, hogy eddig ugye a komcsérában is itt az volt, hogy akkor itt ne legyen árvíz, lecsapoljuk a területeket, mély az izé, lemegy a folyó, nincsen víz a talajban, és gyakorlatilag most azt kéne csinálni, hogy akkor nyissuk meg, és akkor legyen, árasszunk el ezt.
2: Legyen
0: azt.
2: Víz.
0: És akkor úgy árasszuk el. Tehát, hogy ott tartunk, hogy gyerekek, hát akkor menjünk egy kapával, vagy valamivel, most nyilván sarkítok, igen, de hogy hozzunk egy gépet, és akkor kezdjük el ezt csinálni. Tehát menj a pofázás már hetek óta, vagy a júliusi, vagy a júniusi hőkupola óta is, igen, hogy akkor
2: most én
0: mi,
2: azt nem tudom egyébként, hogy ebben mennyi a jogi hercehúrca.
0: Igen, hát kétharmad van, azt csinálok, amit akarnak. Hát miért nem csinálják akkor azt, hogy akkor figyelj, itt van, ez most kész. Kötelezően, mert vízhiány van, minden gazda, nem tudom én, tehát, hogy valahol nincsen cső a kukoricában, érted?
2: Tehát, gyere
0: hogy...
2: ide ezzel, meg azzal, igen, meg hozd magad el egy lavórvizet.
0: És akkor most akkor légy szíves, mert most havárja van, akkor a 10%-ot öntsük már a területedről, és meg csinál meg lehetne tenni. Tehát én ezt a tököl is nem értem, hogy beszélünk róla, oké, okay, oké.
1: Magyarországra ez jellemző egyébként, mindenben.
0: Oké, okay, de most már itt a tényleg ilyen válság
2: valóban,
0: van.
2: Valóban, de ezen túl kell egy, tehát ezen már valóban túl kell
0: lépjünk. Hogyha másikra a Paksra vezényeli 100 honvédet, hogy akkor ott tegyük le ezt a két bárkát, és akkor izé, mert hogy ott aktunk van, meg...
2: Csak
0: meg,
2: nem mindegy, hogy ki akarja.
0: Meg helyzet
2: itt
0: van.
2: Itt ugye tudod.
0: Itt az van, hogy akkor legyen még mondjuk 100 kivezényelve mondjuk az agyvára, és akkor gyorsan csináljuk meg, és akkor télre már lehet.
1: Mi még bajban van, tudod?
0: Az összes.
1: Amiről nem beszélünk, amiről nyilván nincs időnk.
0: Hát épp ezt mondom, hogy megy a duma már, hogy akkor igen, vízmegtartás a tájban, el kell árasztani akkor a folyók melletti területeket, igen, Zsolték is, megyünk egyeztetni, igen, ezt meg kell tenni, na akkor csináljuk már meg. Akkor jön a markoló, és akkor nem tudom én, válja ki az Ipoly mellett azt a részt most. Holnap kezdjük el. Hát
2: de egyébként az a durva, hogy én minden ilyennel, amikor most egyre többet foglalkozunk vele, és amikor belenézek egy-egy ilyen témában, vagy körbenézek, hogy nagyjából azt kéne visszahozni, ami régen volt.
0: Persze,
2: nem,
0: hogy
2: mindig ezt mondják.
0: Azért mondom, hogy ehhez
2: is,
0: nem
2: hogy
0: kell diploma, hogy ezt megértsen.
2: Ott volt, de szabályozták, azóta van baj. Ez, szóval, hogy tényleg egyébként igen, egy
0: tehát, nem, érted, vissza a régihez. Nem akarok én is csatlakozni a 9 milliós hidrológiai szakember országához, de én inkább itt azt mondom, hogy akkor oké, tudjuk, hogy mi van, tavaly is már mondták, hogy mi van, akkor kezdjük el, és csináljuk gyerekek. Tehát jöjjenek ki a markolók, és akkor kezdjük el széttúrni, és akkor engedjük be a folyót. De most kell megcsinálni, mert télen, hogyha esetleg van valami csapadék, vagy november környékétől kezdve még, akkor ezt most tudod megfogni.
2: Gondolom, hogy egyébként
0: télen
2: anyagi akadálya is lehet, nem, hogy mondjuk egy markolót, vagy kifizet ki, vagy
1: de ez nem lehet pénz kérdése.
2: Hát elvileg nem lehetne.
0: Igen.
2: Tehát, hát, hogy nem tudom,
0: én,
2: hogy
0: én ezt nehezményezem, hogy akkor oké, most egyeztetünk mi, meg izé, nem, ha várja, azt csináljuk. Na meglátjuk, Zsoltéknak szurkolunk.
2: Így van.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A színház élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház. Zenteszínház.hu.
2: Reklám.
1: Reklám.
3: Ahány történet, annyi héra árnyalat. Találd meg a saját történeted a készre kevert héra MyColor vagy héra keramik színek között. Vagy fedezd fel a héra árnyalataiban rejlő több ezer további lehetőséget. És kevertest ki a kedvencedet. A te történeted milyen színben ragyog. Héra. A te árnyalatod. A mi szakértelmünk. Keresd a K&K festékmesternél. Balassagyarmaton. A nyugati ipartelepen.
4: A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutatótermünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
5: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
6: Szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
5: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
6: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
5: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
6: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
5: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
6: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
7: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 6721.
5: Számolj utána.
6: Megéri hozzánk jönni.

0: Olot. Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád. A Palóc Ringen. Hatvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívébe. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest.
1: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
2: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
3: Hé, Balassagyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád! Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapenyós! Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL hotdog extra sajttal és baconnel! Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett!
4: Tessék, CH Klíma.
5: CH Klíma.
4: Igen, CH Klíma.
5: CH Klíma.
2: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
6: Zárd a nyarat a Füleki Várlak Fesztiválon. Palócföld legnagyobb könnyű zenei és kulturális fesztiválja téged is vár augusztus 27-e és 30-a között Füleken, a Várudvarban és a Bebek Pajtában. A színpadon Dash, Valmár, Szikora Robert és az Ergo, Meringer, Analog Balaton, Bongor, Filó Live, Budafolk Band, a Kör, Edda, Musical, a Szomszédnéni Produkciós Iroda és még sokan mások. 4 nap alatt 4 helyszínen több mint 30 fellépő augusztus 27-e és 30-a között, Füleken, a Várlak Fesztiválon.
7: Részletek a Várlak Fesztivál Facebook oldalán és a várlak.eu weboldalon.
8: Reklámot hallottak.
9: 8 óra van.
8: Itt a Megafon.
10: A mikrofonnál Molnár Róbert.
11: Hírek.
10: Az anyateljes táplálás fontosságára hívták fel a figyelmet egy kismamáknak szervezett rendezvényen a balassagyarmati Kenesei Albert Kórház rendelőintézetben. Bayer Viktor csecsemő gyermekgyógyászati osztályvezető főorvos szerint az anyatej különleges, más táplálékkal nem helyettesíthető anyag, amely a csecsemő megfelelő fejlődéséhez szükséges tápanyagok mellett immunanyagokat és a megfelelő bélflóra kialakulását segítő prebiotikumokat is tartalmaz. Kiemelte, különösen értékes a szülés utáni előtej, amely nagy mennyiség tartalmaz immunfehérjéket. A rendezvényen az első 1000 nap jelentőségéről is szó esett, hiszen ebben az időszakban az idegrendszer fejlődése is kiemelten fontos. Az esemény interaktív volt, az előadások mellett baba masszást is bemutattak, a résztvevők pedig gyakorlati tanácsokat kaphattak és kérdezhettek a szakemberektől. A szervezők célja az volt, hogy a kismamák hiteles információkhoz juthassanak, és kérdéseikkel bátran forduljanak szakemberekhez, ne kizárólag az interneten keressenek választ. Augusztus végéig várják a felajánlásokat a szeptember 25-én nyíló Cserkészek, Leventék, Úttörők ifjúsági mozgalmak Solgó-Tarjánban 1921 és 1990 között című kiállításhoz, tudta meg a Megafon. Máté György, a Solgó-Tarjáni Dornyai Béla Múzeum néprajzos múzeológusa elmondta, a témához kapcsolódó tárgyakat, fényképeket, egyenruhákat és személyes emlékeket gyűjtenek. Különösen várják a cserkész egyenruhákat, levente sapkákat, úttörő és kis dobos emlékeket, de minden olyan tárgyat szívesen fogadnak, amely az egykori ifjúsági mozgalmak mindennapjait idézi. Hozzátette, a felhívás már eddig is sikeres volt. Több fényképet és tárgyat is eljuttattak hozzájuk. Kiemelte, nem csak tárgyakat, hanem személyes emlékeket és történeteket is szívesen fogadnak. A szervezők abban bíznak, hogy az új felajánlásokkal még teljesebb képet adhatnak a korszak ifjúsági életéről és az egykori szervezetek mindennapjairól. Elfogtak egy rablással gyanúsított 36 éves férfit Nógrád vármegyében, olvasható a polisz.hu oldalon. A lakcím nélküli férfi ellen több bűncselekmény miatt is eljárás folyik. A rendőrség szerint augusztus 13-án egy somoskőújfalui dohánybolt előtt leütött egy 66 éves férfit, majd elvette a pénztárcáját és elmenekült. Az idős férfi könnyű sérüléseket szenvedett. A tárcát később egy közeli vasúti töltésen megtalálták, azonban több mint 30 ezer forint hiányzott belőle. A nyomozók rövid idő alatt azonosították a korábbról is ismert férfit, akinek elfogására körözést adtak ki. A Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság kommandósai a lakosságtól kapott információk alapján augusztus 17-én Mátra verebélyen fogták el. A férfit őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. A rendőrség köszöni a lakosság segítségét. Befejeződött a BKK jegy- és bérletautomatáinak átfogó korszerűsítése. A Budapesti Közlekedési Központ közlése szerint augusztus közepére a korábban működő 280 automatát teljesen felújították, emellett 37 új, nagy kijelzős készüléket is üzembe helyeztek. A 2014 óta működő automaták eddig több mint 164 millió tranzakciót bonyolítottak le. Az értékesített jegyek és bérletek összértéke pedig meghaladta a 442 milliárd forintot. Bár egyre többen használják a Budapest Go alkalmazást és a PN Go rendszert, az automaták továbbra is a fővárosi agglomerációs jegy- és bérletértékesítés mintegy 40%-át adják. A legnagyobb forgalmú készülékek a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér, a Deák-Ferenc tér, a Keleti és a Kelenföldi pályaudvar, valamint az Astoria, a Határút és a Kossuth-Lajos tér környékén találhatók. Románia 2032-ben csatlakozhat az euróövezethez, ha addig sikerül rendeznie költségvetési helyzetét, mondta az Európai Uniós beruházásokért felelős ügyvivő miniszter. Szerinte a következő években elsősorban a költségvetési konszolidációra, az államadósság és a hiánykordában tartására, valamint egy hosszú távú fejlesztési tervre van szükség. A politikus úgy számol, ha Románia 2030-ra teljesíti az euró bevezetéséhez szükséges gazdasági feltételeket, azt követően még 2 éves megfigyelési időszak következhet, így az ország 2032-ben léphetne be az euróövezetbe. Ez egybeesetne a magyar tervekkel is. A Tisza párt programja szerint 2030-ig teremtenék meg az euró bevezetésének feltételeit. Románia korábbi 2029-es céldátuma így várhatóan módosul.
9: Melegben hideg, hidegben meleg.
7: Az időjárás jelentés támogatója a Balassagyarmati DTL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
9: Minden, ami klíma.
5: Időjárás.
9: Időjárás.
10: Ma napos, száraz, gyengén felhős időre számíthatunk. Többfelé kísérhetik élénk, néhol erős lökések a nyugati, délnyugati szelet. A legmelegebb órákban 28 és 33 fok közé melegszik a levegő.
9: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
7: Nyékiautóház.hu.
3: A közlekedési információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. Malomautóház.hu.
9: Közlekedés.
10: Ma nappal Vácon a Balassagyarmati úton, Romhány belterületén és Somoskőújfaluban a Somosi úton számíthatnak az autósok trafipaxra.
5: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: És most indítjuk a napot. Start menü.
7: Start menü.
9: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
5: Megafon.
7: Nagyot szól.
11: Szép reggelt kívánunk mindenkinek!
12: Jó reggelt! Sziasztok!
11: Itt a Nóri, itt a Sanyi, szevasztok, kedvesek! Na, bevásárlóközpontos hipermarketes témánk az, ami most következik, kedves hallgatók, mert hogy ugye több híradás is már volt róla, lehetett hallani ilyen-olyan-amolyan nyilatkozatokat is, hogy hát a Récsiágnál egy nagyobb bevásárló központ megépítésének a lehetősége ismételten fölpattant, de nem az, amiről mi már többször beszéltünk korábban. Mert aha, hogy ugye volt korábban már, ha visszaemlékszel rá, Sanyi, téma, talán mi Mezőfi Zoltán polgármester is beszélgettünk róla, hogy ugye Récsiágon kellene egy ilyen hipermarket, ami Balassagyarmaton is van, mondjuk 3
12: vagy 4. Tecsószerűs.
11: Igen, vagy akár mondjuk a német oldalról is valamelyik ilyen.
12: Tehát ilyen jellegű, nem igen, egy marha nagy, hanem ilyen.
11: Igen, és ugye ott több helyszín is szóba került, hogyha emlékszem rá, vagy ha jól emlékszem, és az egyik az úgy, amikor érkezünk be Balassagyarmathoz Récsegre, és akkor jobbra tekintünk, ott van egy ilyen dombrész, egy ilyen üres terület, ott van ugye a Mincenti Pallavicini emlék szobor is, és oda álmodtak meg elvileg egy élelmiszerboltot, vagy egy hipermarketet, vagy egy diszkontlánc.
12: Market a város szélén.
11: Igen, market a város szélén. Viszont amiről most beszélünk, az nem ez, mert hogy az is szóba került, hogy van egy földtulajdonos, mégpedig a Tolmács közigazgatási határain belül, tehát ugye bemegyünk ugye a kettesnél, elfordulunk ugye jobbra Tolmácsra, akkor ugye van ott egy benzinkút, és meg ott ugye vannak még ott területek, meg telkek, meg hasonlók, és az egyik tulajdonos ő szeretné, hogyha az ő telk az úgy van már kialakítva, vagy úgy van az egész koncepció, hogy odaérkezzem. Akár.
12: Ne őri!
11: Egy bevásárló központ.
12: Egy magánember.
11: Igen, hogy ő arra így rábólintana, így van. Ezekről szólnak a hírek egyébként. És a Tolmácsi önkormányzat, és akkor beszélgetünk erre majd mindjárt a Dávid Martinnal, a polgármesterrel, ők nyilván támogatják a történetet, viszont például Dávid Barbara, aki ugye Nógrád polgármestere, ő betett egyébként a képviselőtestületbe is, hogy ezt ugye átbeszéljék, és ott nem nagyon akarják ők, mert hogy a kicsiket féltik, és ugye most megint előjön ez
12: az
11: örökös vita, ugye?
12: Tyúk tojás tulajdonképpen.
11: Igen, ha Nemesvári Norbit lenne, akkor ő kötni az elvet a karóhoz, és ugye meg lenne a csörte is pluszban, mert ugye Karva is egyébként nagy hipermarketes, meg ő mindent ott.
12: Ja, Sanyika, te vagy? Te vagy a nagy market rajongó.
11: Én is szeretem.
13: Rengeteg érvem van emellett.
11: Nekem is.
12: Én egyébként, én meg inkább, én nincs akkora nagy bajom a marketekkel, de én inkább helyi vállalkozó rajongó vagyok.
11: Igen, azért mondom, hogy nekem is van nagyon sok érvem a hipermarketek ellen, mert napi szinten szoktam ott vásárolni.
13: Ugyanakkor nekem meg mellette van.
11: Azért mondom, igen, tehát mellette. Tehát szoktam mellette ott vásárolni, bocsánat, ugyanakkor én piacozós is vagyok például. Én mondjuk ugye most itt lakásfelültesben voltunk, én például a gáztűzhelyemet, illetve a párelszívomat sem az interneten rendettem meg, hanem ugye helyi céghez, helyi vállalkozóhoz mentem be megnézni, hogy az mi
12: van,
11: hogy
12: van. Én is így szoktam tenni amúgy,
11: igen. Azért mondom, hogy ez nagyon igen, érzékeny kérdés ez, hogy akkor...
13: De azért ez egy óriási dolog, mert a környékben a kicsi kis falvak településének, lakóinak is megkönnyíti az életét. Hogy egy helyen meg tud venni mindent, egyetlen egy dologra kell nagyon-nagyon jól odafigyelni, és ezt már most szeretném a tervezők, szervezők figyelmébe ajánlani, megfelelő közlekedési infrastruktúrát kell tervezni, nagyon-nagyon jól meg kell szervezni, hogy oda érkezzenek, és onnan induljanak is buszok.
12: Hát nyilván ezt gondolom, hogy ezt a multiláncolatnak ez egy alapvetése.
13: Hát Sanyika, Budapesten is vannak olyan járatok, amik kifejezetten a bevásárló központokhoz mennek.
11: Igen, mert igen, ugye az van, hogy le van szerződve, ugye Tuna Keszinné is volt egyébként, amikor beszélgettük, hogy Tuna Keszinné is, hogy ott a csko, az a level, oké, van neki ízéje, és oké, aztán megszüntettem, mert akkor mégsem volt annyira jó. Tehát, hogy ugye ez inkább a multinak a döntésétől függ, mint az, hogy akkor a kivitelező, a szervező vagy a tervező ezt.
12: Jó, a multihoz akkor mondjatok, mint te, Csanyi, te vagy a nagy multis. Mi az, ami amellett szól, azon kívül, hogy egy helyen van minden? Vagy ez mindent visz?
13: Ez az egyik érvem, hogy egy helyen van minden, nem kell ezer felé menni, akár a dögmelegbe, vagy télen a hidegbe, ez az egyik. A másik, hogy sokkal olcsóbban hozzá tudsz jutni a termékekhez, mint például egy masszáknál. Hát ott van például, itt Budapesten lakunk a 20. kerületben Pesterzsébeten, és hát van itt a közelünkben egy masszák boltocska, és gyerekek, nem tudom, nem ájultam el tőle, mert én mostanában finom kenyeret nem nagyon ettem, már évek óta, és 1300 forint nála a kiló kenyer. Amíg mondjuk elmegyek a mit tudom én, mások sarokra, és ott van egy kis multi, és ott meg
12: nem
13: megveszem.
12: Nem mondom, hogy én húzdekát veszek annyiért.
13: 600 forintért megveszem a kilós kenyeret.
12: De figyelj, én meg itt Balassagyarmaton azt mondom, én többnyire itt a két nagy helyi vállalkozós boltba járok, és én rácáfolok erre a drágábra. Lehet drágábbat is kapni, de meg lehet kapni ugyanazon az áron, illetve lehet olcsóbbakat hát, is
11: már,
12: jellemzően.
11: Itt már egyébként Nóri összehasonlítja a külföldi hipermultit, meg ugye kvázi azt a nagy nagy multit, amit a két vállalkozó visz a Balassagyarmaton. És ne felejtsd
13: el, Nóri, hogy a multi este 9-10-ig nyitva van.
12: Értem, de igen, ezt tudom, de én erre meg azt mondom.
13: Nem tud elszakadni, sajnos Balassagyarmat sem, is erről volt is témánk.
11: Teljesen felesleges ezt folytatnod, mert még augusztus 20-án, még augusztus 20-án is este 10-ig nyitva lesz a bolt.
12: Így van.
11: Sanyika.
12: Tehát itt az mindent megfejel.
11: Tehát ezt pont hagyjuk, mert itt az egyik ilyen nagy, akkora, mint egy hipermarket, egy külföldi, akkora...
13: De mondtad, a téma volt, hogy a cipőből délután 5-kor bezár.
11: Jó, az már más, de azt, hogy...
12: Hát, de ez az élelmiszeri...
13: Ha elmész este 10-kor is ugyan, vagy 9-kor is ugyan, hogy tudsz cipőt próbálni.
11: Jó, de...
12: Igazad van, én ezt már egyébként ultra kényelemnek tartom, tehát ez, igen, már, tehát ez már az a faktor,
11: hogy... Ki az a hülye, aki este 9-kor indul el cipőt vásárolni? Igen, mindegy. De nem hiszem, hogy Balassagyarmaton este 9-kor, sőt, szerintem nem hiszem, hogy a Pesti...
12: Itt már nincs nyitva, igen, például a cipőbolt abban.
11: De 10-kor nyitva van egyébként, még este 10-ig nyitva mondjuk az élelmiszerbolt. Ott tudsz egyébként bármit venni. Jó, prók és kontrák, hogyha beszélgetünk mindjárt akkor Dávid Martinnal arról, hogy akkor ők hogy látják ennek a tolmácsi bevásárlóközpontnak, hipermarketnek a helyzetét.

0: Itt is vagyunk újra. Jó rádiózást kívánok mindenkinek. Szia. Igen, és hát igen, hipermarket, helyi vállalkozás, ugye ezt kezdtük el egy kis csörtében az előbb összehozni, mégpedig azért, mert hogy ugye arról szól a FAMO, hogy Tolmácson, pontosabban Tolmács közigazgatási határán, az egyik területen, földön, az ottani tulajdonos nagyon szívesen hívna be, és szeretne olyan bevásárló központot csinálni, amely gyakorlatilag a térséget kiszolgálná, és amelyről évek óta egyébként már szólnak a hírek, ha csak Rétságot vesszük, és ugye azt, hogy ott a Mincenti Pallavicini szobor melletti zöld területen is esetleg ki lehetne alakítani egy ilyen helyet, és most ugye Tolmács az, aki a középpontba került ezáltal, és ugye azzal gyakorlatilag egy ilyet létrehozna egy ottani helyi vállalkozó, amelyet egyébként az önkormányzat támogat, viszont ugye valaki ezzel egyébként ágál, úgyhogy azért akarunk beszélgetni egy pár percet David Martin polgármesterrel, hogy megtudjuk azt, hogy akkor gyakorlatilag ez pontosan hol lenne,
1: ez a melyik féle lenne, anélkül, hogy pont kimondja.
0: Igen, meg azt, hogy hát a mikorról az nyilván teljesen felesleges, mert hogy amíg ugye nem jön valaki, addig nem jön, tehát hogy azt, hogy jövőre lesz egy ilyen, ez most kész van, ott van a terület, innentől kezdve már csak azon múlik, hogy ezt valaki már meglátja, vagy nem. Tehát, hogy ez hol lenne pontosan, és akkor, hogy gyakorlatilag a visszhangok milyenek, ez érdekel. Ez
1: igen,
0: érdekel
1: meg minket. Hogy ez nyilván ott ki a célközönség, én csak most gondolkozom.
2: Ezek szerint ezek még most csak tervek.
0: Igen, erről beszéltünk. Mert hogy van egy úriember, akinek van egy tolmácson, van egy...
1: Sanyit innentől már annyira nem is
2: érdekel. Nem, annyira már nem érdekel, mert ezt már mondom, ez már egy lerágott son, mert ez mindig volt, ez 10 évvel ezelőtt is volt, hogy
1: de most annál azért a kutak szerintem.
0: De értsd már meg, hogy az benzinkútnál Rétság. Tehát ez még nem volt. Ott az önkormányzat szeretett volna a benzinkútnál Rétság, erről beszélünk már 10 éve, de ez most teljesen más, mert jött egy tolmácsi. Igen, de most jött egy tolmácsi helyi vállalkozó, aki azt mondja, itt van ennek a területe, talán még jobban is frekventáltabb is maga a hely, mint mondjuk ott Rétság belterületén belül. Igen. És azt mondja az önkormányzat támogatásában, hogy hello, itt vagyunk.
2: Csak nehogy az első akadályba ütközésnél kihátrálja.
0: Tehát ő akarja. Mi hátrálnak ki belőle?
2: Hát, mert lehet, hogy szembenéz olyan dolgokkal, amikre mondjuk nem számított.
1: Hát ez majd kiderül, ez mert kiderül. Szerintem mindjárt meg tudjuk kérdezni.
0: De az, hogy eleve akkor őt mondjuk egy másik szereplő, aki erről ezt akarja, azért az nem egy utolsó szempont. Úgyhogy Dávid Martin, polgármester, itt van a vonalban. Szia, polgármester úr, jó reggel, szia-szia!
3: Jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat is.
0: Szia!
3: Jó
0: reggelt. Na, akkor csak tényleg egy pár percet tartanánk itt föl téged a reggelben, mert egyébként itt megy a csörte, a pró és a kontra. Akkor egy picit beszélgessünk kérlek arról tényleg, hogy itt akkor milyen területről van szó, akkor ugye helyi vállalkozó-e az, aki szeretne egy ilyen bevásárlóközpontos megoldást összehozni, akkor mit lehet erről tudni a polgármester úr részletekről?
3: Ugye fontos, hogy a tisztázni, amiről is beszéltetek, hogy ez nem a korábbi Rétsághoz kapcsolódó bevásárlóközpont tervével azonos. Most az önkormányzat részéről onnan indult, hogy nemrégiben kialakult az ipari park Tolmácson, ahol jelenleg található például a Konói benzinkút, nem tudom, ezt tudtátok, ez nem Rétsághoz, hanem Tolmácshoz tartozik.
0: Azt adom, igen.

0: Említettétek korábban, hogy milyen üzlettáncról vagy beruházóról lenne itt szó. Mi elébe mentük a tetetnek, megfordítottuk ezt a képletet, és nem konkrétan a beruházót kerestünk még meg,
1: igen,
0: hanem egy olyan alapot szeretnénk majd a beruházók elé tárni, ami nem csak gazdaságilag, de lakosságilag is megalapozott, és ennek lett volna egy ilyen elképzelés az, hogy polgármesteri elvi hozzájárulásokat gyűjtsünk.
1: Igen.
0: És ezt csinálhatok volna ugye a lakossági aláírásgyűjtéssel is, de mi nem erre lőttünk, mert annak utána van egy nagyobb súlya azzal kapcsolatban, hogy ezt meg is kell valósítani. Viszont azt gondoltuk, hogyha a polgármesteri elvi hozzájárulásokkal megkeressük az adott áruházláncokat,
1: akkor az már egy nagyobb súlya van annak, hogy...
0: Van egy súlya, igen. És nem tudom, a cikk alatti hozzászólások egyébként alá is támasztják, hogy erre lakossági igény lenne.
1: Aha.
0: Tehát mi ebből a koncepcióval indultunk ki, és úgy gondoljuk, hogy erre itt a környéken szükség van, mert tetszik, nem tetszik, az ember, ha el akar menni egy nagyobb bevásárlásra, azt így is, hogy is el fogja intézni, és elutazik 20-30 kilométert.
2: Igen, hogy itt teljesen igazad van.
1: Ezt
2: igen.
1: Beszéltük pont itt a karvasonyi kollégával is, meg ugye Nórival is, hogy oké, hogy van kisbolt, megbeszéled, nem tudom én, valami lemaradt. Nekem is egyébként, hogy valami otthon és városban vagyok, elfeltek, akkor van egy kisbolt 50 méterre tőlem, és tudom azt, hogy ott 100 forinttól drágább lesz, de az a 100 forint, az mindig is szoktam egyébként gondolkozni. Milyen célt szolgál? Azt, hogy nem kell lemennem, hanem akkor ott van a kisbolt. Tehát, ja, hogy,
2: hát meg most nem egy nagyot bevásárolsz, egy WC-papír, egy kenyér, egy zsír,
1: annak az
2: valami.
1: A funkciója, hogy akkor ez, hogy ó, valamit elfeltek, akkor kész, és akkor tudom azt, hogy az most helyben megtudom, nem kell érte utaznom, nem kell érte mennem, ugye, ez egy külön funkciója megvan a kisboltnak, meg más, azt tudja, hogy belül a kocsiba, lemegyek tolmácsra, és akkor mindig be tudok vásárolni. Attól még nem mehetek egy, nem tudom én, diósenei közösségi piacra, érted? Mert nem,
2: de ez nem úgy abszolút.
1: Szerintem nem
2: ugyanaz.
1: Zárja ki egyik a másikat alapvetően. Igen, mert ugye lehetett olvasni az ipoinfo.com-on, hogy akkor Nógrád polgármester asszony, amiért a testület azért egy picit ágál a történettől. Máshol vannak-e tiltakozások, vagy egyébként, ahogy látom tényleg a kommenteket, a lakossági a támogatottság az ugye megvan. Mást még kérdeztetek, vagy ez még előttetek áll, Martin?
0: Más még úgy nem kérdeztünk. Alapvetően meg azt is fontos hozzátenni, hogy nálunk is van kisbolt tolmácson, és nekünk nem ellene szól ez a történet, pontosan abból a hipotézisből kiindulva, amit ti is mondtatok, hogy igen, kisebb bevásárlásokhoz tökéletes,
3: vásárló, de nagyobbat meg tudjuk oldani.
1: Igen, pontosan. Igen. Nekem egyébként mi azt eszembe, hogy csak hogy, bocs, kicsikét, hogy tényleg utolsó, záró gondolat egy picit így, de hogy mondjam, kapargatom, mert provokálom itt a népet. Olyan jó pofa az, hogy ti azért egyfajta ilyen közösséget vállaltatok, és akkor azért itt megkérdezik a polgármestereket, meg hasonlókat, de hogy ez kell nektek egyébként, Martin? Tehát, hogy így ott van tolmács, van hely, ki van alakítva, a vállalkozó az beleállna, azt innentől kezdve lakossági igény ott van, kommentek ott vannak, azt akkor hagyd menjen, mert csövön kifér, mert ez csak egy gesztus tesztek, tehát értek, hogy mire gondolok, hogy miért ne csinálhatnátok meg, hogyha van rá lehetőség.
3: Na ne.
1: Érted?
0: Abszolút, persze ebben igazad van, ez tényleg csak gesztus értékű.
1: Igen.
2: Mert te egy jó fej polgármester akar lenni.
1: Megkérdezed, de hogy egyébként meg hogy csinálják, és akkor aztán majd el fog dőlni azt, hogy mi lesz a történetnek a lényege.
3: Én bátorkodnék megkérdezni a polgármester úrtól, hogy előzetesen, hogy nagyjából hozzávetőleg mondjuk egy-két év oda-vissza időben, hogy nagyjából mikorra várható, hogy ez elkészülhet?
0: Nem merek messzelenő következtetéseket levonni, de akár ciklusokon átívelő történet is lehet, hogy nem én fogom befejezni, úgyhogy ez ilyen 2-5 éves terv szerintem.
3: Az nagyon távoli.
1: Hát annyira nem. Ha mondjuk egy 2 éven belül mondjuk.
0: Tudjuk, hogy már legalább 10 éves történet rétság.
1: Ja, ahhoz képest, jó vagy, Barté, jó, oké, piros pont, ez így van, az a 2-5 azért ez nem annyira rossz. Jó, oké, polgármester úr, figyelünk rátok, és akkor beszélünk. Jó, nem tartunk fel. Köszönjük, hogy itt voltál.
0: Köszönöm szépen.
1: Szép napot. Szia, minden jót, szia. Igen, mert azon gondolkodtam, hogy ez oké, most te mondta a nógrádi polgármester azt, hogy ők nem, de hogy így egyébként meg...
2: Igen, de na, az van, hogy igen, én is alapvetően a kisvállalkozás pártján vagyok, mint
1: én
2: ahogy ezt mondtam is az elején, de...
1: De nem kisvállalkozás szól a virág, érte.
2: Így van, és én így azt van. Gondolom,
3: én
2: hogy...
3: Én meg nem vagyok a kisvállalkozók pártján,
2: de figyelj,
3: tudjátok jól.
2: Jó, de még én azt is határozottan állíthatom szerintem, hogy Balassagyarmaton több ilyen multi is van, és annyira azért nem vagyunk nagyváros, de szerintem ugyanúgy

0: A kis, kisebb élelmiszerboltjainkat nem nagyon hiszem, hogy megfektette. Jó, nem?
1: Egyébként nem, de azért ezt mondjuk el a hallgatónak, aki nem tudna, hogy milyen mondjuk a diszkont lánc helyzet Balassagyarmaton, hogy van egy, kettő, három, ez a német.
0: Igen.
1: Ugye? Van egy nagy angol kint a izébe, ami ugye plusz még az minden is, és akkor emellett ugye van két helyi vállalkozó, aki körülbelül akkora méretű élelmiszer, meg diszkont lánca, vagy áruházzal bírnak, mint mondjuk a német társai itt a városban. Áruházzá
0: nőtték ki magukat. Mert icipicivel kezdték.
2: Képzeljétek el, hogy Fontról, meg Drégerpalánk, Ipoly, Veceje, egyszerűen az emberek azért, hogy mondjuk be tudjanak egy helyen vásárolni, és elfogadható áron mondjuk, és ne a nagy drága masszekoktól kelljen megvenni, kimennek Ipolyságra, Sahiba.
0: Ja, egyébként egyre többen valóban.
2: Vásárolnak, akkor is azt mondja, hogy inkább oda megy, egy az, hogy közel van, mondjuk mit tudom én, Hontról mondjuk 3 kilométer.
1: Okay, és sokan mondják, hogy átmegyek, oké, rálunk nem lehet kapni, ez a Kaufland.
0: Az.
1: Benne Kürtösre is például itt tőlünk is, igen. Jó, úgyhogy azért mondom, hogy ez egy ilyen olyan sztori, ami nem feltétlenül
0: is
1: alapod. Úgyhogy akár a véleményetekre is kíváncsiak vagyunk, jó?
2: 0-35-66-22-62.
1: Így van.
3: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Molnár Róbert.
5: Hírek.
4: Az anyateljes táplálás fontosságára hívták fel a figyelmet egy kismamáknak szervezett rendezvényen a balassagyarmati Kenesei Albert Kórház rendelőintézetben. Bayer Viktor csecsemő gyermekgyógyászati osztályvezető főorvos szerint az anyatej különleges, más táplálékkal nem helyettesíthető anyag, amely a csecsemő megfelelő fejlődéséhez szükséges tápanyagok mellett immunanyagokat és a megfelelő bélflóra kialakulását segítő prebiotikumokat is tartalmaz. Kiemelte, különösen értékes a szülés utáni előtej, amely nagy mennyiség tartalmaz immunfehérjéket. A rendezvényen az első 1000 nap jelentőségéről is szó esett, hiszen ebben az időszakban az idegrendszer fejlődése is kiemelten fontos. Az esemény interaktív volt, az előadások mellett baba masszást is bemutattak, a résztvevők pedig gyakorlati tanácsokat kaphattak és kérdezhettek a szakemberektől. A szervezők célja az volt, hogy a kismamák hiteles információkhoz juthassanak, és kérdéseikkel bátran forduljanak szakemberekhez, ne kizárólag az interneten keressenek választ. Augusztus végéig várják a felajánlásokat a szeptember 25-én nyíló Cserkészek, Leventék, Úttörők, Ifjúsági Mozgalmak Solgó-Tarjánban 1921 és 1990 között című kiállításhoz, tudta meg a Megafon. Máté György, a solgó-tarjáni Dornyai Béla Múzeum néprajzos múzeológusa elmondta, a témához kapcsolódó tárgyakat, fényképeket, egyenruhákat és személyes emlékeket gyűjtenek. Különösen várják a cserkész egyenruhákat, levente sapkákat, úttörő és kis dobos emlékeket, de minden olyan tárgyat szívesen fogadnak, amely az egykori ifjúsági mozgalmak mindennapjait idézi. Hozzátette, a felhívás már eddig is sikeres volt, több fényképet és tárgyat is eljuttattak hozzájuk. Kiemelte, nem csak tárgyakat, hanem személyes emlékeket és történeteket is szívesen fogadnak. A szervezők abban bíznak, hogy az új felajánlásokkal még teljesebb képet adhatnak a korszak ifjúsági életéről és az egykori szervezetek mindennapjairól. Elfogtak egy rablással gyanúsított 36 éves férfit Nógrád vármegyében, olvasható a polisz.hu oldalon. A lakcím nélküli férfi ellen több bűncselekmény miatt is eljárás folyik. A rendőrség szerint augusztus 13-án egy somoskőújfalui dohánybolt előtt leütött egy 66 éves férfit, majd elvette a pénztárcáját és elmenekült. Az idős férfi könnyű sérüléseket szenvedett. A tárcát később egy közeli vasúti töltésen megtalálták, azonban több mint 30 ezer forint hiányzott belőle. A nyomozókról rövid idő alatt azonosították a korábbról is ismert férfit, akinek elfogására körözést adtak ki. A Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság kommandósai a lakosságtól kapott információk alapján augusztus 17-én Mátra verebélyen fogták el. A férfit őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. A rendőrség köszöni a lakosság segítségét. Befejeződött a BKK jegy- és bérletautomatáinak átfogó korszerűsítése. A Budapesti Közlekedési Központ közlése szerint augusztus közepére a korábban működő 280 automatát teljesen felújították, emellett 37 új, nagy kijelzős készüléket is üzembe helyeztek. A 2014 óta működő automaták eddig több mint 164 millió tranzakciót bonyolítottak le. Az értékesített jegyek és bérletek összértéke pedig meghaladta a 442 milliárd forintot. Bár egyre többen használják, használják a Budapest Go alkalmazást és a PN Go rendszert. Az automaták továbbra is a fővárosi agglomerációs jegy és bérletértékesítés mintegy 40%-át adják. A legnagyobb forgalmú készülékek a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér, a Deák Ferenc tér, a keleti és a kelenföldi pályaudvar, valamint az Asztória, a Határút és a Kossuth Lajos tér környékén találhatók. Románia 2032-ben csatlakozhat az euróövezethez, ha addig sikerül rendeznie költségvetési helyzetét, mondta az Európai Uniós beruházásokért felelős ügyvivő miniszter. Szerinte a következő években elsősorban a költségvetési konszolidációra, az államadósság és a hiány kordában tartására, valamint egy hosszú távú fejlesztési tervre van szükség. A politikus úgy számol, ha Románia 2030-ra teljesíti az euró bevezetéséhez szükséges gazdasági feltételeket, azt követően még 2 éves megfigyelési időszak következhet. Így az ország 2032-ben léphetne be az euróövezetbe. Ez egybeesetne a magyar tervekkel is. A Tisza párt programja szerint 2030-ig teremtenék meg az euró bevezetésének feltételeit. Románia korábbi 2029-es céldátuma így várhatóan módosul.
3: Időjárás.
4: Ma napos, száraz, gyengén felhős időre számíthatunk. Többfelé kísérhetik élénk, néhol erős lökések a nyugati, délnyugati szelet. A legmelegebb órákban 28 és 33 fok közé melegszik a levegő.
3: Közlekedés.
4: Ma nappal Vácon a Balassagyarmati úton, Romhány belterületén és Somoskőújfaluban a Somosi úton számíthatnak az autósok trafipaxra.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
3: Megafon.
5: Nagyot szól.

0: Megy itt a csörte még a dalok, meg a hírek alatt is. Jó rádiózást kívánunk mindenkinek.
1: Igen, mert egyszerűen az emberben a gondolatok játszanak, hogy igen, de ennek a mentén, vagy nem tudom én, hogy mondjuk
2: én
1: a...
2: Én nekem most jobb a kedvem, én most hiszek. Dávid Martinnal beszélgettünk ugye az elmúlt percekben Tolmács polgármesterével. Én hiszek neki, tehát amikor valaki ezt mondja nekem, hogy belátható időn belül, hogy 2 és 5 év környékére várható, hogy tényleg megvalósul akár egy ilyen bevásárló központnak a nyitása. Én ebben hiszek, tehát most nem arról beszélünk, mert annó képzeljétek, hogy még Honton is szó volt arról, a falu végén volt arról is szó, hogy benzinkút lesz, aztán utána azt mondták, hogy majd egy ilyen üzletlánc fog alakulni, és akkor ott majd nyitnak. Aztán ugye ez is úgy lekerült az asztalról, ennek a felvetés is. És akkor jött az, hogy akkor rétság. És akkor ott, ugye ti mondtátok, hogy 10 éve már ennek, hogy Rétságon is már ez tervezett volt. Hát azóta se lett belőle semmi. És most már jutottunk oda, ugye, a beszélgetésünk során, hogy 2-5 év.
1: Gyerekek, jó, de Sanyi, de itt nem a hittel van a kérdés szerintem.
0: Jó, én mondjuk még benyomok egy olyat, hogy plázastopp. Tehát nem tudom, ki hallott róla, tehát nem lehet építeni jelenleg ilyen áruházat, amely aztán 400 négyzetméter bruttó területen nagyobb. Ugye ezt nem
1: sehol nem lehet.
0: Lehet. Vagy az ott... országosan ez egy plázastok van. Tehát, hogy itt
1: de ez
0: valaki...
1: mióta van?
0: Évek óta. Pont azért ugye, hogy ne nőjenek, mint a gombák, ezek a diszkontláncok mindenhova, védve ugye a kiskereskedőket, mármint amennyire
2: lehet. De
0: akkor
2: azt hogy tud terjeszkedni. Most például Budaörsön is nyílt egy olyan, aminek országos hálózata van.
0: Azt nem tudom, azt tudom például, hogy az Kiskapu lehet, és ez a Balassagyarmati például, de ugye a legújabb megnyílt egy pár évvel ezelőtt, az a régi plusz áruháznak a helyén.
2: Emlékszem, oda jártunk.
0: Nyílt meg.
1: Ami aztán kínai áruházként funkcionál.
0: Tehát ugye ez okés volt, de szerintem még nem tudom, hogy mi van a plázastoppal, mert hogy nem lehet csak úgy sicsúcsa.
1: De mondta az előbb valami négyzetméter korlátot is. 400. Lehet, hogy ez éppen alatta van, nem lehet?
0: Nem, az, hogy ami új, tehát régre beköltözhetsz.
1: Ja.
0: Tehát azért lett ott, mert
1: ja,
0: hogy
1: a plusz helyén
2: lehet. Mit szeretek
1: lehetsz
2: még nagyon az ilyen áruházakban?
1: Örület.
0: Mit?
2: Hogy,
0: mi?
2: hogy például egy helyen van minden, akár a flakonok visszaváltása, a használt elemeket be tudod dobni, a elhasznált izzókat, tehát hogy még erre is figyelnek, tényleg valóra vált, hogy akkor ők biztosítják a környezetvédelmet. Amikor élsz egy kicsi kis falucskában mondjuk, akkor erre nincs lehetőség, és ott van hetekig hurcolhatod a zsebedbe, a táskádba az elemeket, amíg mondjuk majd valahová be tudod dobni.
0: Igen, tehát hogy sok minden szól ellene, meg nem ellene, én azt mondom, hogy megint az, hogy arany középút. Tudom, hogy Norbi az ágált, amikor ez megnyílt, nagyon sok balassagyarmati vállalkozásnak gatya lett, hogy megnyílt ugye ott a
2: magára. Egy nagy program, hogy elmész plázázni, tudod, és
1: jaj, ne, tényleg nem. Hát én nem. Én abszolút nem. Én, sőt, korom előre haladtával egyre rosszabbul vagyok azoktól a helyektől, ahol ilyen tömegesen rengeteg ember van. Egyszerűen egy fél nap alatt, mert ott annyit eltöltesz, de mondjuk, mint hogyha egy hetet dolgoznék non-stop. Leszívja az agyamat.
0: Mibe? Te most nálunk ilyen nincsen, hagyjál már.
1: De most ő egy pesti dolgot mond, mondjuk, egy olyan nagy slágert.
2: Kávézni, megbeszéléseket. Én nagyon sok üzleti tárgyalást intéztem ilyen helyen.
1: Tényleg?
0: Elég szar neked. Egyébként ez egy tök alja dolog, hogy elmész egy hipermarketbe letárgyalni ott a bal.
2: Le tudtunk ülni, kávézni, vannak minőségi kávézók.
1: Ízlések és pofonok.
0: Igen, van, tehát én biztos, hogy nem egy kóba mentem volna be, hogy akkor találkozunk ott a kis kafébárban ott a izében. Na mindegy, meglátjuk, hogy mi lesz ebből. Jó, én azt mondom, figyelünk a Martinékra is, és hogyha valaki esetleg, aki érintett ebben
1: véleménye van,
0: akkor keresetek meg minket mindenképpen. Megafon FM, kukac, megafon FM.hu.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szervíz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
3: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassa gyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
4: Vannak pillanatok, amelyek évszázadokon át összekötnek bennünket. Szeptember 19-én Vácon együtt emlékezünk meg a Váci Egyházmegye alapításáról.
5: Koncertek, látványos bemutatók, interaktív kiállítások, gyermekfoglalkozások, Grillus Vilmos, a Katáng Együttes, kézműves élmények, állatsimogató, ugrálóvár és még sok meglepetés vár.
4: Este pedig egy különleges történelmi utazás következik. Egy egyedülálló színpadi játékban 500 szereplő idén nézi fel a Váci Egyházmegye történetének meghatározó pillanatait.
5: Minden program ingyenes. Találkozzunk szeptember 19-én Vácon. A részletes programot az együttépítjük.hu oldalon találod.
6: Minden hónapban óriási akciók a balassagyarmati Opárt optikában. Nyugdíjasok, figyelem! Augusztusban minden szemüveglencsére 30% kedvezményt adunk, legyen az vékonyított, fényre sötétedő vagy bifokális. Ráadásul új szemüvegét kerettel és lencsével már 20.000 forinttól elkészítjük. Opárt optika. Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron.
1: Reklámot hallottak.
2: 9 óra van.
1: Itt a Megafon.
7: A mikrofonnál Molnár Róbert.
2: Hírek.
7: Falubusszal gazdagodott Cserhát Surány önkormányzata. A jármű a januárban elindított falugondnoki szolgálat munkáját is segíti, tudta meg a Megafon. Szalai Lőrinc polgármester rádiónknak elmondta, az önkormányzat régi terve valósult meg a Magyar Falu program jóvoltából. A település vezető szerint a buszra nagy szükség volt, hiszen Cserhát Surányban sok idős ember él, akiknek gyakran jelent gondot az eljutás az orvoshoz, a kórházba vagy a gyógyszertárba. A falubusszal emellett a szociális ellátáshoz kapcsolódó ételkiszállítás is megoldják. Szalai Lőrinc hangsúlyozta, a falugondnoki szolgálat elindítása és a jármű beszerzése is fontos vállalásuk volt, amikor a jelenlegi képviselőtestület elkezdte munkáját. A polgármester szerint a falubusz megvásárlásával egy régóta meglévő hiányosságot sikerült most megszüntetniük. Kritikus szintre csökkent a Maconkai víztározó vízszintje, emiatt mintegy 15 ezer ember ivóvízellátása került veszélybe, írja a telex.hu. A vízügyi szakemberek hétfőn megkezdték a Mizsárfai tározó vízének átvezetését a Maconkaiba. A tervek szerint az agyván keresztül összesen 100 ezer köbméter vizet juttatnak a tározóba. A Közép-Dunavölgyi vízügyi igazgatóság szerint a vízszint az elmúlt napokban 400 cm alá esett, ami már veszélyezteti a térség biztonságos vízellátását. A szakemberek arra figyelnek, hogy ne csak megfelelő mennyiségű, hanem megfelelő minőségű víz álljon rendelkezésre. A vízpótlást ezért úgy végzik, hogy a Bátonyterenyei vízmű továbbra is elláthassa a környék három települését. A talajvízdúsításos technológiával végzett vízkivétel a számítások szerint várhatóan további 30 napra biztosíthatja a vízmű napi vízigényét. Elgázolt egy embert a vonat kedden délután Dunakeszin a gyártelep megálló közelében, írja az MTI. A baleset miatt a szerelvény nem tudta folytatni útját, amint egy 200 utasnak a műszaki mentést végző tűzoltók segítettek átszállni a mentesítőjáratra. A MÁV Inform tájékoztatása szerint a nyugati pályaudvarról 13 óra 8 perckor szobra indult Z70-es vonat gázolt. A helyszínelés ideje alatt Dunakeszi és Göt között csak egy vágányon közlekedtek a vonatok. Elfogtak egy rablással gyanúsított 36 éves férfit Nógrád vármegyében, olvasható a polisz.hu oldalon. A lakcím nélküli férfi ellen több bűncselekmény miatt is eljárás folyik. A rendőrség szerint augusztus 13-án egy somoskőújfalui dohánybolt előtt leütött egy 66 éves férfit, majd elvette a pénztárcáját és elmenekült. Az idős férfi könnyű sérüléseket szenvedett. A tárcát később egy közeli vasúti töltésen megtalálták, azonban több mint 30 000 forint hiányzott belőle. A nyomozók rövid idő alatt azonosították a korábbról is ismert férfit, akinek elfogására körözést adtak ki. A Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság kommandósai a lakosságtól kapott információk alapján augusztus 17-én Mátra Verebélyen fogták el. A férfit őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. A rendőrség köszöni a lakosság segítségét. Elindult a Közhang, amelyet Magyarország első interaktív digitális társadalmi egyeztetési platformjaként mutatott be Ratnai Márk kormánybiztos, a Tisza alelnöke. A kezdeményezés célja, hogy ne csak kikérje az emberek véleményét, hanem segítsen megérteni az egyes témákat, végig gondolni a lehetőségeket és konkrét javaslatokat megfogalmazni. Ratnai Márk szerint a Közhang nem közösségi média, nem petíció és nem hagyományos kérdőív. A felületen történetek, videók és interaktív feladatok segítik a részvételt. A technológia pedig rendszerezi és összekapcsolja a beérkező ötleteket. Az első országos egyeztetés témája a közmédia megújulása lesz. A részvételhez regisztrációra is lehetőség van, de anonim módon regisztráció nélkül is hozzá lehet szólni. Radnai Márkot júniusban nevezték ki kormánybiztossá. Feladata a társadalmi részvétel erősítése és a közpolitikai döntéshozatal társadalmi megalapozottságának javítása.
8: Időjárás.
7: Ma napos, száraz, gyengén felhős időre számíthatunk. Többfelé kísérhetik élénk, néhol erős lökések a nyugati, délnyugati szelet. A legmelegebb órákban 28 és 33 fok közé melegszik a levegő.
8: Közlekedés.
7: Ma nappal Vácon a Balassagyarmati úton, Romhány belterületén és Somoskőúj faluban a Somosi úton számíthatnak az autósok trafipaxra.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
3: Megapon.
0: Nagyot szól.
10: Elmúlt 9 óra 3 perccel, ezek voltak a hírek, nagyon jó rádiózást kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, ragyogunk, 0635 66 22 62, fontos, hogy erre üzenjetek nekünk, és megyünk tovább, én azt mondom, ugye?
11: Legyenesen.
10: Így van.
12: Hiszen belelépett a startmenő az utolsó órájába, szép délelőtt mindenkinek, itt a 95.7-en és a 91.9-en, jönnek a megaslágerek, és már is érkezik Varga Bíró Tamás.
10: Nézem papír közben. Nem tudok olyat mondani a szokásos eltérően. Lesz, ami lesz, hoz, amit hoz.

0: VBT megérkezett a stúdióba.
1: Yeah. Jó reggelt neked is a kedves kékhalál hallgatóknak is. Klasszikulunk, és akkor rögtön egy olyan kezdem, amiben úgy beleestem, mint Pilátus a krédóba, illetve gyakorlatilag ez a tény belém esett, mint Pilátus a krédóba. Ugye én nagy rajongója vagyok a The Big Bang Theory. Na, ez a agymenők.
0: Igen.
1: Magyarul agymenők. És akkor ott a Sheldon, az csinál egy olyat az Amy-vel, a barátnőjével, hogy azt mondja, hogy na hát, megnézeti vele az Indiana Jones és az elveszett Frigyláda fosztogatója. Uh-huh. És akkor, na, milyen volt? És akkor mondja neki Amy, hogy hát jó, jó van. Azt mondja, hogy mi az, hogy jó, ez fantasztikus, hát Konunk legnagyobb, egyik legnagyobb rendezője, rendezett fantasztikus, és akkor hát azt mondja Amy, hát vannak hiányosságok. Azt mondja, mi? Kérdezi Sheldon. Hát azt mondja, például az, hogy gyakorlatilag Indiana Jones szerepének a Frigyláda sorsa alakulásában egyáltalán nincs szerepe a filmben. Tehát, hogy bármi, tehát ott van Indiana Jones, mint főszereplő, de gyakorlatilag az ő ott léte nem befolyásolja azt, hogy a Frigyláda az hol fog kikötni.
0: Uh-huh. Igen. Na most pörgetem egy érdekes szkriptet.
1: Igen. Na most ez egy érdekes dolog, és így jutott hozzám az egyik közösségi oldalon az a érdekes dolog, ami majdnem ilyen egyébként, hogy hát Kevin Costner megérkezik, az talán a Szentföldről, ugye?
0: A
1: Robin Hood a torgajó fejedelmében partot ér, megcsókolja, Dover fehér szikláinál ér partot, mert azt minden nyomorult tudja, hogy az Anglia, érted? Dover. Még a Zorán is, ugye? Fehér szikla, tilatotok mi. Ő is énekel erről. Na, ki ér a izé? Kevin Costner, mint Robin Hood, és akkor azt mondja Dovernél, hogy megcsókolja a földet, ezek egy kis homokot, stb. Jó az, tudod, izé. Mint a pápa, amikor elmegy valahova új helyre, és akkor megcsókolja a földet. Így, kevés az. És azt mondja a szájával, hogy ma este már Nottinghamshire-ben fogok vacsorázni. Mondja ez. Uh-huh. Ezzel egy baj van, de létezett 300 kilométerre Dover.
0: Ja, hát. Gyorsak a lovak.
1: Igen. Ha csak valami automobilra, vagy valamire rá nem ül, hát akkor is értesz, hogy 300 kilométer, hogyha jobban belegondolunk, még Magyarországon is vonattal 4 nap.
0: Ja.
1: Na jó.
0: Há, most már nem,
1: Most már csak három. Most már csak három, igen. Jó, hát kérem szépen. 1764-ben feltaláltak egy Spinning Jenny nevű fonási technikát. Ez lehetővé tette, hogy egy munkás egyszerre 8 szálat fonjon egy helyet, jelentősen növelve ezzel a fonaltermelést. Ez egy okos ember volt, nem? Uh-huh. Ez a kis inventor. Uh-huh. James Hargreaves, így hívták. Mi történt vele? Hát, hamarost a dühös munkások megtámadták az otthonát, összetörték a gépeit, ugye ludditák, tudjuk. Ő pedig mármint a feltaláló Nottinghambe menekült. Ugye? Ahogy Kevin Costner is igyekezett, hogy a Nottinghamshire-be menni, Nottinghambe menekült. És eszembe jut, hogy ki és mikor fogja megtámadni az AI-t. Írók, újságírók, filmesek, szinkron színészek. Na most már mindenki veszélybe van egyébként. Tehát ami úgynevezett alkotóművészet, vagy nem kell hozzá fizikálisan, manuálisan az ember, az AI. Tehát, hogy most már hamarosan szerintem egy vagy két év múlva megjelenik a totál teljesen AI által készített film, amiben real emberi szereplők vannak, tehát nem emberek, de úgy fognak majd kinézni. Édes Istenem, a Polar Expressre emlékszel még?
0: Én nagyon szeretem azt az animációt.
1: Én féltem tőle mindig, mert olyanok voltak, mint egy ilyen kis íze, mint amikor az ember bemálkozva lefekszik, és akkor föl kell, és a...
0: Nálunk ez egy családi film, nem a Reszkesetek, hanem a Polar Express.
1: De ijesztőek ezek a figurák benne.
0: Ja, úgy néz ki, egész, mint Tom Hanks, és akkor mégsem
1: igen,
0: Tom Hanks.
1: Igen, ijesztőek. Ijesztőek. Humanoidok. Humanoidok. Igen. A pneumatikus csőposta egy New York Cityben 1892 és 1953 között működő postai rendszer volt, amely, mit ad Isten, pneumatikus csöveket használt. Vágod ezt, hogy
0: persze.
1: Mi? Hogy próbálták ki a működését először? Beletettek egy élő macskát.
0: Gratulálok.
1: Elmebetegek voltak, nem?
0: Nem, hogy...
1: Elmebetegek voltak régen.
0: Mert hogyha az állat túléli, akkor biztonságos.
1: Igen, hát az elektromosság erejének a szimbolizálása, és ez egy régebbi kék halál, és egyébként megvan a felvétel, azt talán a YouTube-on is, úgy szimbolizálták, hogy azt hiszem talán a New Yorki állatkertnek, vagy a Philadelphiai állatkertnek az elefántját csapatták.
0: Aha.
1: Erről beszéltünk.
0: Valami rémlik.
1: Erről beszéltünk valamit. De ezek normálisak voltak ezek? Vagy az ember egymagában ilyen hülye?
0: Hát szerintem
1: csak,
0: igen.
1: Csak kora változtatja, ugye?
0: Persze. Tehát,
1: hogy a...
0: Nincs új nap alatt.
1: Ez nincs új nap alatt, igen. Igen, nincs új nap alatt. Igen. Igen. Na, de hogy az emberi hülyeséget az emberi gonoszsággal is párosítsuk, és azzal, hogy azért a jóisten keze még akkor is ott van, amikor nem is gondolnánk, legalábbis úgy, hogy picit visszafogja a dolgokat. A hiroshimai atombomba olyan gyorsan robbant szét, hogy urántartalmának több mint 98%-a soha nem esett át maghasadáson.
0: Annyi ma...
1: A hiroshimai atombomba 2%-os hatékonysággal dolgozott.
0: Annyira gyors, hogy nem volt ideje gyakorlatilag robbanni. Akkor hát robbant, olyan gyorsan akkorát, robbant.
1: Igen. 2%-os hatékonysággal dolgozott, és még így is. Hogy mi a csuda lett volna ebből, hogyha...
0: Fú, akkor így jött, csonki ég a világ. Vajon
1: hát
0: tudom.
1: Én nem tudom, de megértünk már arra szerintem, hogy valaki lekapcsolja az áramot, és újra kezdjük. Tehát ilyen restart.
0: Ilyen blackout-ot
1: és akkor elkezdjük blackout-ot, és akkor kezdjük igen. Újra a kis ökrösszekerektől, hogy mit tudom, Nottinghamshire-ből elmegyünk.
0: Király, mennék.
1: 300 kilométer.
0: Káposztát termesztünk.
1: Így van. Vadászunk galambokra. Uh-huh. Végre eltűnnek a galambok a városra. A varjak, ugye?
0: Igen.
1: Frankó Vikit elképzelem ilyen kis Mad Max-es túlélő öltözében, hogy az íját
0: a középkorban.
1: Az íját megfeszítés, és ma is varjú vacsora lesz a Városházán. Én szerintem biztos, hogy nagyon rossz dolog lenne, de legalább annyi jó is lenne benne, mint amennyi rossz, csak uh-huh. Még azt így nem nagyon tudjuk. Igen. A csillagászok szerint nem attól kell a legjobban tartanunk, hogy egy égitest a földbe zuhan, belecsapódik, hanem, hogy egy égitest annyira közel megy el a bolygónktól, hogy kicsit lök rajta egyet, eltéríti a pályájáról. Uh-huh. Ettől kell jobban félni. Ugyanis ez milliméter pontosággal ki van számítva, hogy a naphoz képesti távolságunk az pont akkora, hogy itt az élet ki tudott alakulni.
0: Most nem hallottam, most nem tudom utána, de csak a, cikk, a címet, de nem ilyen clickbait volt, hanem valamelyik igen, tudományos, igen. Hogy most a Kína most röffenti be a világ legnagyobb gátját, azt hiszem, valami ilyesmi volt a sztori, és hogy annyi víz tudnak megfogni, hogy az igen. Már a bolygónak a mozgására is egyébként hatással lesz.
1: Jézus Istenem,
0: ilyen,
1: Kína.
0: De ilyen milliméter, nem tudom, tehát nyilván, hogy atomórával mérhetően olyan vizében, nem hiszem meg pontosan a cikket, de valami ilyesmi történt, hogy valami olyan dolgot

0: is volt. Hát mondom, öcsém, ettől még a kettes reaktort nem indítják újra, de így ez. Decensen nem mosom a kocsimat, amúgy sem, de most már van rá indokom.
1: Mert úgyis elázik.
0: Én támogatom a kormány működését ezzel, hogy ezért nem mosok kocsit.
1: Jó, annak én örülök. Jó van, Tamás.
0: Gyerekek, nem mossatok kocsit.
1: Folytassuk holnap, hálónapításunk szent ünnepé.
0: Alig várom, szia.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Itt a Megafon. A mikrofonnál Molnár Róbert.
2: Hírek.
3: Falubusszal gazdagodott Cserhát Surány önkormányzata. A jármű a januárban elindított falugondnoki szolgálat munkáját is segíti, tudta meg a Megafon. Szalai Lőrinc polgármester rádiónknak elmondta, az önkormányzat régi terve valósult meg a Magyar Falu program jóvoltából. A település vezető szerint a buszra nagy szükség volt, hiszen Cserhát Surányban sok idős ember él, akiknek gyakran jelent gondot az eljutás az orvoshoz, a kórházba vagy a gyógyszertárba. A falubusszal emellett a szociális ellátáshoz kapcsolódó ételkiszállítás is megoldják. Szalai Lőrinc hangsúlyozta, a falugondnoki szolgálat elindítása és a jármű beszerzése is fontos vállalásuk volt, amikor a jelenlegi képviselőtestület elkezdte munkáját. A polgármester szerint a falubusz megvásárlásával egy régóta meglévő hiányosságot sikerült most megszüntetniük. Kritikus szintre csökkent a macongai víztározó vízszintje, emiatt mintegy 15 ezer ember ivóvízellátása került veszélybe, írja a telex.hu. A vízügyi szakemberek hétfőn megkezdték a mizsárfai tározó vízének átvezetését a macongaiba. A tervek szerint az agyván keresztül összesen 100 ezer köbméter vizet juttatnak a tározóba. A Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság szerint a vízszint az elmúlt napokban 400 cm alá esett, ami már veszélyezteti a térség biztonságos vízellátását. A szakemberek arra figyelnek, hogy ne csak megfelelő mennyiségű, hanem megfelelő minőségű víz álljon rendelkezésre. A vízpótlást ezért úgy végzik, hogy a Bátonyterenyei vízmű továbbra is elláthassa a környék három települését. A talajvízdúsításos technológiával végzett vízkivétel a számítások szerint várhatóan további 30 napra biztosíthatja a vízmű napi vízigényét. Elgázolt egy embert a vonat kedden délután Dunakeszin a gyártelep megálló közelében, írja az MTI. A baleset miatt a szerelvény nem tudta folytatni útját, amint egy 200 utasnak a műszaki mentést végző tűzoltók segítettek átszállni a mentesítőjáratra. A MÁV Inform tájékoztatása szerint a nyugati pályaudvarról 13 óra 8 perckor szobra indult Z70-es vonat gázolt. A helyszínen és ideje alatt Dunakeszi és Göt között csak egy vágányon közlekedtek a vonatok. Elfogtak egy rablással gyanúsított 36 éves férfit Nógrád vármegyében, olvasható a polisz.hu oldalon. A lakcím nélküli férfi ellen több bűncselekmény miatt is eljárás folyik. A rendőrség szerint augusztus 13-án egy somoskőújfalui dohánybolt előtt leütött egy 66 éves férfit, majd elvette a pénztárcáját és elmenekült. Az idős férfi könnyű sérüléseket szenvedett. A tárcát később egy közeli vasúti töltésen megtalálták, azonban több mint 30 ezer forint hiányzott belőle. A nyomozók rövid idő alatt azonosították a korábbról is ismert férfit, akinek elfogására körözést adtak ki. A Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság kommandósai a lakosságtól kapott információk alapján augusztus 17-én Mátra verebélyen fogták el. A férfit őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. A rendőrség köszöni a lakosság segítségét. Elindult a Közhang, amelyet Magyarország első interaktív digitális társadalmi egyeztetési platformjaként mutatott be Ratnai Márk kormánybiztos, a Tisza alelnöke. A kezdeményezés célja, hogy ne csak kikérje az emberek véleményét, hanem segítsen megérteni az egyes témákat, végig gondolni a lehetőségeket és konkrét javaslatokat megfogalmazni. Ratnai Márk szerint a Közhang nem közösségi média, nem petíció és nem hagyományos kérdőív. A felületen történetek, videók és interaktív feladatok segítik a részvételt, a technológia pedig rendszerezi és összekapcsolja a beérkező ötleteket. Az első országos egyeztetés témája a közmédia megújulása lesz. A részvételhez regisztrációra is lehetőség van, de anonim módon regisztráció nélkül is hozzá lehet szólni. Radnai Márkot júniusban nevezték ki kormánybiztossá, feladata a társadalmi részvétel erősítése és a közpolitikai döntéshozatal társadalmi megalapozottságának javítása.
2: Időjárás.
3: Ma napos, száraz, gyengén felhős időre számíthatunk. Többfelé kísérhetik élénk, néhol erős lökések a nyugati, délnyugati szelet. A legmelegebb órákban 28 és 33 fok közé melegszik a levegő.
2: Közlekedés.
3: Ma nappal Vácon a Balassagyarmati úton, Romhány belterületén és Somoskőújfaluban a Somosi úton számíthatnak az autósok trafipaxra.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És most indítjuk a napot. Start menü.
1: Start menü.
2: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
0: Megafon.
1: Nagyot szól.

0: Passziánsz.
1: Itt a vége. Fuss el véle, drága Nurginak mondom, hogy a 2587.
2: 87, de egyébként az megvan nektek, hogy kinevettetek múltkor, amikor mondtam, hogy mindjárt 2600, meg ilyesmi, és hogy mennyire rohadt közeledünk hozzá.
1: Egyébként igen. Gyorsan megyünk. Igen. Úgyhogy 87-nél vagyunk. Jó. Na, köszönjük szépen a mai napot mindenkinek, Horváth Zsoltnak és Dávid Martinnak, ők voltak ugye a vendégeink. Úgy itt az idő, hogy menjünk, mert hogy René jön már a kirakattal 10 óra után, a híreket követően, úgyhogy Sanyika, mit hoztál nekünk zárásként?
3: Egy nagyon-nagyon komoly üzenetem van már így zárásként.
1: Na.
3: Néhány perccel, másodperccel 10 óra előtt. Az élet olyan, hogy óvatosnak kell lenni, hogy ne kapj számlát olyan dologért, amit soha nem követtél el. Hogy ne tudják a fejedre olvasni. Hogy ne mondják, hogy te nem tetted meg ezt vagy azt, akár egy kapcsolat érdekében, akár a házasságodért, vagy bármiért is.
1: Hát nem mondom, hogy értem, úgyhogy tapsoljuk meg a Sanyit.
3: Átfogom SMS-ben, jó?
1: Köszi, legalább találkozunk, szevasztok!
3: Szép napot! Köszönjük a figyelmet, viszont hallásra, sziasztok!
4: A színházi élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház. zenteszínház.hu.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
6: Reklám. Miért költene több százezret légkondira, ha van egy olcsóbb megoldás? Ismerje meg a Rábalux Dalfon ventilátoros mennyezeti lámpáit a balassagyarmati építkezőkboltjában. Lágyfény, kellemes légáramlat és modern dizájn egyetlen elegáns megoldásban. Mielőtt klímát választana, nézzen be hozzánk. Építkezőkboltja, balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezőkboltja. Ha minőségi és olcsó kell.
7: Drágám, azt hiszem, az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
8: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
9: Ne drámázzon, váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont ablak Kft. A családi béke új keretek között.
8: Horizontablak.hu.
6: Reklámot hallottak.
4: 10 óra van.
6: Itt a Megafon.
10: A mikrofonnál Molnár Róbert.
4: Hírek.
10: Az anyateljes táplálás fontosságára hívták fel a figyelmet egy kismamáknak szervezett rendezvényen a balassagyarmati Kenesei Albert Kórház rendelőintézetben. Bayer Viktor csecsemő gyermekgyógyászati osztályvezető főorvos szerint az anyatej különleges, más táplálékkal nem helyettesíthető anyag, amely a csecsemő megfelelő fejlődéséhez szükséges tápanyagok mellett immunanyagokat és a megfelelő bélflóra kialakulását segítő prebiotikumokat is tartalmaz. Kiemelte, különösen értékes a szülés utáni előtej, amely nagy mennyiség tartalmaz immunfehérjéket. A rendezvényen az első 1000 nap jelentőségéről is szó esett, hiszen ebben az időszakban az idegrendszer fejlődése is kiemelten fontos. Az esemény interaktív volt, az előadások mellett baba masszást is bemutattak, a résztvevők pedig gyakorlati tanácsokat kaphattak és kérdezhettek a szakemberektől. A szervezők célja az volt, hogy a kismamák hiteles információkhoz juthassanak, és kérdéseikkel bátran forduljanak szakemberekhez, ne kizárólag az interneten keressenek választ. Augusztus végéig várják a felajánlásokat a szeptember 25-én nyíló Cserkészek, Leventék, Úttörők, Ifjúsági Mozgalmak Salgó-Tarjánban 1921 és 1990 között című kiállításhoz, tudta meg a Megafon. Máté György, a Salgó-Tarjáni Dornyai Béla Múzeum néprajzos múzeológusa elmondta, a témához kapcsolódó tárgyakat, fényképeket, egyenruhákat és személyes emlékeket gyűjtenek. Különösen várják a cserkész egyenruhákat, levente sapkákat, úttörő és kisdobókat, emlékeket, de minden olyan tárgyat szívesen fogadnak, amely az egykori ifjúsági mozgalmak mindennapjait idézi. Hozzátette, a felhívás már eddig is sikeres volt, több fényképet és tárgyat is eljuttattak hozzájuk. Kiemelte, nem csak tárgyakat, hanem személyes emlékeket és történeteket is szívesen fogadnak. A szervezők abban bíznak, hogy az új felajánlásokkal még teljesebb képet adhatnak a korszak ifjúsági életéről és az egykori szervezetek mindennapjairól. Elfogtak egy rablással gyanúsított 36 éves férfit Nógrád vármegyében, olvasható a polisz.hu oldalon. A lakcím nélküli férfi ellen több bűncselekmény miatt is eljárás folyik. A rendőrség szerint augusztus 13-án egy somoskőújfalui dohánybolt előtt leütött egy 66 éves férfit, majd elvette a pénztárcáját és elmenekült. Az idős férfi könnyű sérüléseket szenvedett. A tárcát később egy közeli vasúti töltésen megtalálták, azonban több mint 30 ezer forint hiányzott belőle. A nyomozók rövid idő alatt azonosították a korábbról is ismert férfit, akinek elfogására körözést adtak ki. A Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság kommandósai a lakosságtól kapott információk alapján augusztus 17-én Mátra verebélyen fogták el. A férfit őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. A rendőrség köszöni a lakosság segítségét. Befejeződött a BKK jegy- és bérletautomatáinak átfogó korszerűsítése. A Budapesti Közlekedési Központ közlése szerint augusztus közepére a korábban működő 280 automatát teljesen felújították, emellett 37 új, nagy kijelzős készüléket is üzembe helyeztek. A 2014 óta működő automaták eddig több mint 164 millió tranzakciót bonyolítottak le. Az értékesített jegyek és bérletek összértéke pedig meghaladta a 442 milliárd forintot. Bár egyre többen használják a Budapest Go alkalmazást és a PN Go rendszert. Az automaták továbbra is a fővárosi agglomerációs jegy- és bérletértékesítés mintegy 40%-át adják. A legnagyobb forgalmú készülékek a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér, a Deák-Ferenc tér, a Keleti és a Kelenföldi pályaudvar, valamint az Asztória, a Határút és a Kossuth-Lajos tér környékén találhatók. Románia 2032-ben csatlakozhat az euróövezethez, ha addig sikerül rendeznie költségvetési helyzetét, mondta az Európai Uniós beruházásokért felelős ügyvivő miniszter. Szerinte a következő években elsősorban a költségvetési konszolidációra, az államadósság és a hiánykordában tartására, valamint egy hosszú távú fejlesztési tervre van szükség. A politikus úgy számol, ha Románia 2030-ra teljesíti az euró bevezetéséhez szükséges gazdasági feltételeket, azt követően még 2 éves megfigyelési időszak következhet. Így az ország 2032-ben léphetne be az euróövezetbe. Ez egybeeshetne a magyar tervekkel is. A Tisza párt programja szerint 2030-ig teremtenék meg az euró bevezetésének feltételeit. Románia korábbi 2029-es céldátuma így várhatóan módosul.
7: Melegben hideg, hidegben meleg.
0: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
7: Minden, ami klíma.
5: Időjárás.
7: Időjárás.
10: Ma napos, száraz, gyengén felhős időre számíthatunk. Többfelé kísérhetik élénk, néhol erős lökések a nyugati, délnyugati szelet. A legmelegebb órákban 28 és 33 fok közé melegszik a levegő.
11: A közlekedés információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. malomautóház.hu.
7: Közlekedés.
5: Közlekedés.
10: Ma nappal Vácon a Balassagyarmati úton, Romhány belterületén és Somoskőújfaluban a Somosi úton számíthatnak az autósok trafipaxra.
5: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A következő műsorszám termék megjelenítés tartalma.
7: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van.
5: Megafon.
0: Nagyot szól.
12: Minden idők legnagyobb slágerei ez a Megafon, Réda Irene a mikrofonnál, kirakat a műsor, amiben minden benne van. Miley Cyrus neve ma már egyet jelent a folyamatos megújulással. A Hannah Montana kislányából világsztár lett, aki a poptól a rockon át egészen a countryig számtalan műfajban kipróbálta magát, és most már szó szerint is ott van Hollywoodban, ahol a legnagyobbak 2026 májusában megkapta saját csillagát a Hollywood Walk of Fame. De van egy különleges egybeesés. A Walk of Fame című dalát már jóval korábban megírta, és éppen ez a dal szól a hírnévről, az állandóságról, és arról, hogy mi marad utánunk. Most pedig hallgassuk Miley Cyrus és Brittany Howard közös felvételét, ez a Walk of Fame itt a Megafonban.

tejleves reszelt tésztával egyszerűen elkészíthető, olcsó, és sokakat repít vissza a gyerekkorukba. Napi receptrovatunk következik. Nagyon szép emlékeket őrzök én is a tejlevestől, ami a gyerekkoromat illeti. Nagyon finom volt, és mindig repetáztunk belőle a suliban. Nézzük a hozzávalókat. 1 liter tej, 1 csomag vaníliás cukor, 2 evőkanál cukor és 1 csipet só. A tésztához pedig kell 10 dek a liszt és 1 tojás. A tejet keverjük el a kétféle cukorral és 1 csipet sóval, és tegyük fel a tűzhelyre forni. Amíg melegszik, állítsuk össze a tésztát, a tojást üssük egy tálba, és fokozatosan adjunk hozzá annyi lisztet, hogy jó kemény tésztát kapjunk. Gyúrjuk simára, majd nagy lyukú reszelőn reszeljük le. Ha a tej felfort, azonnal állítsuk a lángot takarékra, hogy ki ne fusson, adjuk hozzá a reszelt tésztát, és nagyjából 5 perc alatt főzzük puhára. Ha a tej besűrűsödne, akkor kevés vízzel pótolhatjuk. Ilyen egyszerűen el lehet készíteni a gyerekkori kedvencünket, ez volt a tejleves reszelt tésztával. Jó étvágyat kívánok mindenkinek, és jó nosztalgiázást!

Hamarosan pörölnek tovább, a megaslágerek előtte érkeznek a mai névnaposok a kirakatban. Kedves Hubák, Jánosok és Bernátok, nagyon boldog névnapot kívánok Önöknek. Nézzük a névnapok eredetét. A Huba ismeretlen eredetű régi magyar személynév, a János bibliai név, a héber Johannán név görög Johannes változatából. A Bernát germán eredetű férfi név, a Bernard név magyar formája, melynek jelentése medve és erős. Isten éltesse a Hubákat, Jánosokat és Bernátokat, a következő megasláger nekik pörög.

minden idők legnagyobb slágerei között menő ajánló a kirakatban. A mai napon Széchenyben, a Bársony vendéglőben a következő az ajánlat: Zeller krémleves pirított kenyérkockával, bacsa szelet petrezselymes burgonyával, harcsa paprikás túrós csúszával. Leszenye Hubert panzió a mai ebéd: savanyú bableves, sertéshúsleves, natur csirkeszelet áfonya mártással és füstölt sajttal, rizssel hasábbal salátával, kohári tányér tüzes sertéshús lecsón bundás kenyérrel, tarhonyával és céklával, rántott zöldségszelet sajttal megszórva, öntettel, hasábbal és friss salátával, rántott sajt hasáb tartár, rántott sertéskaraj sült burgonya és saláta. Várják Önöket Ballassa gyarmaton is, a Schweik vendéglőben a mai ajánlat: csülkös bableves, csontleves, szilvás gombóc, csirkemell pörkölt nokedlivel és savanyúsággal. Jó étvágyat kívánok mindenkinek!

emlékeznek, az, hogy még élek, az nem véletlen. Vihar volt tegnap, mégis arra bíztat, legyen erő, újra meg.

0: Programajánlóval folytatjuk a kirakatot, ha egy igazán különleges színházi élményre vágynak a nyár végén, akkor érdemes felírni a naptárba augusztus 29-ét. Szombaton este 8 órától a Széchenyi Művelődési Központ ad otthont a teátrumi esték következő előadásának, a Love Shake, avagy az Élet összeráz című produkciónak. A színpadon ezúttal két közkedvelt művész, Rezes Judit és Szabó Győző mesél saját életükről, méghozzá egészen rendhagyó módon. Az előadás a valódi történeteikből építkezik, szó lesz szerelemről, házasságról, gyereknevelésről, hétköznapi vitákról és kibékülésekről, vagyis mindarról, amit egy hosszú párkapcsolat során átélhetünk. A Delta produkció előadása azonban nem hagyományos színdarab, zenével, tánccal, ismert dalokkal és humorral fűszerezve mutatja meg a párkapcsolatok örömeit és kihívásait. Megható és vicces pillanatok váltják egymást, így a nézők egyszerre nevethetnek, és akár magukra is ismerhetnek egy-egy történetben. A Love Shake, az Élet összeráz egyszerre őszinte, szórakoztató és elgondolkodtató előadás, amely garantáltan maradandó élményt nyújt minden korosztály számára. Tehát még egyszer, augusztus 29-én, szombaton este 8 órától a Széchenyi Művelődési Központban várja a közönséget Rezes Judit és Szabó Győző.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika, több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám.
2: Reklám.
4: Ahány történet, annyi héra árnyalat. Találd meg a saját történeted a készrekevert héra MyColor vagy héra keramik színek között. Vagy fedezd fel a héra árnyalataiban rejlő több ezer további lehetőséget. És kevertest ki a kedvencedet. A te történeted milyen színben ragyog. Héra. A te árnyalatod. A mi szakértelmünk. Keresd a K&K festékmesternél. Balassagyarmaton. A nyugati ipartelepen.
5: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
6: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba! A határtól mindössze 100 méterre! Nálunk nincs tranzakciós díj.
5: Igen, jól hallottad! Nulla extra költség!
6: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk!
5: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta! Napra kész árfolyamon!
6: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük!
5: Reggel 8-tól már itt vagyunk!
6: És egészen délután 5-ig várunk minden nap!
7: Ha kérdésed van, hívj! 0630 154 67 21!
5: Számolj utána!
6: Megéri hozzánk jönni!
8: Megéri hozzánk jönni!
9: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free rugóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
10: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
3: Reklámot hallottak.
11: 11 óra van.
3: Itt a Megafon.
12: A mikrofonnál Molnár Róbert.
13: Hírek.
12: Befejeződött a BKK jegy- és bérletautomatáinak átfogó korszerűsítése. A Budapesti Közlekedési Központ közlése szerint augusztus közepére a korábban működő 280 automatát teljesen felújították, emellett 37 új, nagy kijelzős készüléket is üzembe helyeztek. A 2014 óta működő automaták eddig több mint 164 millió tranzakciót bonyolítottak le. Az értékesített jegyek és bérletek összértéke pedig meghaladta a 442 milliárd forintot. Bár egyre többen használják a Budapest Go alkalmazást és a PNGO rendszert. Az automaták továbbra is a fővárosi agglomerációs jegy- és bérletértékesítés mintegy 40%-át adják. A legnagyobb forgalmú készülékek a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér, a Deák-Ferenc tér, a keleti és a kelenföldi pályaudvar, valamint az Astoria, a Határút és a Kossuth-Lajos tér környékén találhatók. Ismét összegyűjtötte a Sziget Fesztivál után a helyszínen hagyott jó állapú túlsátrakat és felszereléseket a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat. A karitatív szervezet önkéntesei a fesztivál szervezőivel együttműködve 2018 óta minden évben gondoskodnak arról, hogy a még használható eszközök ne vesszenek kárba. Idén összesen 1400 felszerelést szállítottak el a hajógyári szigetről, 190 sátrat, 140 széket, 200 matracot, 80 hálózsákot és 50 ponyvát, valamint polifómokat, törölközőket, párnákat, asztalokat. Az adományokat országszerte rászorulóknak juttatják el, Budapesten pedig a Szeretett Szolgálat 3 nagy hajléktalan ellátó központjában hasznosítják. A szervezet szerint egyre kevesebb felszerelést hagynak hátra a fesztiválozók, részben a 30 eurós sátorletét miatt. Aki hazaviszi vagy leadja sátrát, visszakapja az összeget. Takarmányhiány fenyegetheti a szlovákiai állattenyésztőket az asszály miatt, közölte az újszó.com. A szlovák mezőgazdasági miniszter szerint a szárazság elsősorban a takarmánytermelést sújtja, a gyenge termés pedig komoly nehézségeket okozhat az állattartó gazdaságoknak. A tárcánál ezért arról egyeztetnek, hogy korlátozzák vagy akár megtiltják a takarmány kivitelét Szlovákiából. Egy ilyen intézkedés azonban uniós jogi akadályokba ütközhet, így egyelőre nincs döntés az export korlátozásáról. Ha ez nem járható út, a szlovák kormány más segítséget keresne az érintett gazdaságoknak. Az állami költségvetésből támogatást biztosíthatnak a takarmányhiány következményeinek enyhítésére és az asszálykárok kompenzálására. Egyre több delfin merészkedik az olaszországi partok közelébe, ennek hátterében pedig a tenger felmelegedése is állhat, állítja egy helyi biológus a 24.hu cikkje szerint. Velencében például augusztus 13-a óta ismét rendszeresen feltűnik a Canal Grande-ban a helyiek által Mimmónak nevezett delfin, amely már tavaly nyáron is gyakori vendég volt ott. Idén Lampedusa, Szardínia és az Adria, Rimini térségében is több delfin figyeltek meg. Az állatok gyakran egészen közel úsznak a parthoz, sőt ki kötőkbe is bemerészkednek. A szakértő szerint a palackorú delfinek jól alkalmazkodnak a változó hőmérséklethez és a sótartalomhoz. A melegedő tengervíz azonban átalakíthatja a táplálkozási lehetőségeket és az állatok területi eloszlását is. A jelenség pontos megértéséhez további több éves megfigyelések szükségesek.
11: Időjárás.
12: Ma napos, száraz, gyengén felhős időre számíthatunk. Többfelé kísérhetik élénk, néhol erős lökések a nyugati, délnyugati szelet. A legmelegebb órákban 28 és 33 fok közé melegszik a levegő.
11: Közlekedés.
12: Ma nappal Vácon a Balassagyarmati úton, Romhány belterületén és Somoskőújfaluban a Somosi úton számíthatnak az autósok trafipaxra.
6: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
13: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
6: Megafon.
7: Nagyon szól.
0: Kirakat a műsor, amiben minden benne van programajánlóval folytatjuk. Ha egy igazán palócos, vidám és ízekben gazdag programra vágynak augusztus végén, akkor irány Nógrád kövesd, ahol idén már 15. alkalommal rendezik meg a Palóc Vasírt Fesztivált. Augusztus 22-én szombaton egész nap programokkal várják a látogatókat a polgármesteri hivatal előtti téren, a délelőtt 11 órakor a hagyományos Vasírt sütő versennyel indul, ahol a csapatok saját recept alapján készítik el a palóc különlegességet. A zsűri elnöke ezúttal Gabali Kenza lesz. A gyerekeket már 13:30-tól Brand New Mini Disco várja, majd 2 órakor kezdődik az ünnepélyes megnyitó, ezt követi az új kenyér megáldása, a díszpolgári cím átadása és további ünnepi programok. Délután a hagyományoké lesz a főszerep, színpadra lépnek az óvodások, a garamkövesdi boróka csoport, valamint több hagyományőrző dalkör és asszonykórus is. 16:30-tól pedig már a retró slágereké a terep, érkezik a Balas a gyarmati retro emlékzenekar. Este 6-kor Bunyós Pityu, majd a Flashman gondoskodik a zenéről, 7 órától pedig DJ Spy retro diszkójával zárul a fesztivál. A legkisebbekre is gondoltak, lesz ugrálóvár, lufi hajtogatás, hajponás, jégkása és kürtös kalács. A gasztronómiai kínálatban pedig természetesen a palóc fasírt mellett street food finomságok is várják a vendégeket. 15. Palóc Vasírt Fesztivál, a belépés ingyenes, így augusztus 22-én érdemes Nógrád kövest felé venni az irányt.

Érkezik a horoszkóp rovata meg a slágerek között, már is kezdjük a kosokkal. Sok sikerre számíthat a mai napon, ám ez nem szabad, hogy a fejébe szálljon. Ne veszítse el mások szimpátiáját, mert siker ide vagy oda. Ha nem szeretik, akkor nem is számíthat rájuk. Kedves Bika, ma könnyen bajba keveredhet, ezért is inkább kerülje a felesleges vitákat. Az ön vagy a vita partnerek konoksága úgyis lehetetlenné teszi, hogy megegyezésre jussanak. Nézzük az ikreket, rendkívül kreatívnak bizonyulhat, végre szeretne valami nagyot alkotni. Itt az idő, hogy amit eddig apró pénzre váltott, a tehetségét valami nagy és jelentős dologra használja. Kedves rák, a Szaturnusz immár az anyagiak házában jár, hatására olyan gondokkal szembesülhet, melyekről eddig is tudott, de egyszerűen nem volt hajlandó számításba venni őket. Most rákényszerül, hogy foglalkozzon velük. Nézzük, milyen napnak néz elébe az oroszlán. Hát úgy néz ki, hogy unalmas napnak. Ez talán azért is van így, mert túl sokat tapasztalt, vagy túl gyorsan emészti meg a történéseket. Ön erősen intellektuális típus, csak az elméjén át akarja megragadni a dolgokat, de van, amihez idő kell, az élmény is ilyen. Ami a szüzeket illeti, talán kissé kételkednek abban, hogy képesek lesznek-e megfelelni ma az elvárásoknak, mégis elő kell venniük a legjobb képességeiket. Hamarosan folytatjuk a mérlegekkel, előtte zenélünk.

A mérleg érzékenyebb hangulatba kerül a mai napon, folytatjuk tovább napi horoszkóp rovatunkat. A mérleg úgy érzi, a kedvesen nem értékeli kellőképpen azt, amit tesz. Ha semmiképp nem éri el másként, akkor sorolja el neki, mi mindent is köszönhet önnek. Nézzük a skorpiókat, szokásához híven ma ismét túl reagálhat valamit. Ennek akár komoly perpatvar is lehet a következménye, ha nem enyhíti kemény szavait legalább szelidebb tettekkel. Kedves nyilas, igazán szerencsés napra számíthat, szinte minden sikerül önnek, amit elhatározott. Ha valamiben mégis sikertelenséget tapasztal, az azért van így, mert arra talán nincs is teendője. Ami a bakokat illeti, hirtelen változásokat hozhatnak a bolygók, ezért számíthat ma egy meglepő találkozásra vagy váratlan fordulatra. Valakivel szakításra is sor kerülhet, mert vagy ön, vagy az illető hajlamos lehet túlreagálni a dolgokat. Kedves vízöntő, ha egy kis lazításra vágyik, vagy egyszerűen csak szeretne korán hazamenni, akkor ahhoz jobban meg kellene szerveznie a mai napját, annál is inkább, hogy sem a ma estéjén, sem pedig az elkövetkezendő hétvégéjén ne kelljen túlóráznia. Szerezzen be egy határidőnaplót. Végül pedig a halak szakmai féltékenység gyötörheti ma a szívét, pedig nincs oka rá, hiszen ha biztos a saját képességeiben, akkor a másoké sem kellene, hogy zavarja önt. Ez volt a napi horoszkóp rovat, most pedig érkeznek a slágerek.

minden idők legnagyobb slágerei között menő ajánló a kirakatban. A mai napon Széchenyben, a Bársony vendéglőben a következő az ajánlat: Zeller krémleves spiritott kenyérkockával, bacsa szelet petrezselymes burgonyával, harcsa paprikás túrós csúszával, leszenye Hubert panzió a mai ebéd, savanyú bableves, sertéshúsleves, natur csirkeszelet áfonyamártással és füstölt sajttal, rizssel hasábbal salátával, kohári tányér, tüzes sertéshús lecsón bundás kenyérrel, tarhonyával és céklával, rántott zöldségszelet sajttal megszórva, öntettel, hasábbal és friss salátával, rántott sajt hasább tartár, rántott sertéskaraj sült burgonya és saláta. Várják Önöket Ballassa gyarmaton is, a Schweik vendéglőben a mai ajánlat: csülkös bableves, csontleves, szilvás gombóc, csirkemell pörkölt nokedlivel és savanyúsággal. Jó étvágyat kívánok mindenkinek!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A műsorvezető szemüvegét a Balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika, több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
2: Reklám.
1: Reklám.
2: Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérblokkád pályája vár rád. A Palóc Ringen. Hadvarton, Balassagyarmattól mindössze 5 percre. Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest.
3: Tessék, CH Klíma.
4: CH Klíma.
3: Igen, CH Klíma.
4: CH Klíma.
5: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
6: Zárd a nyarat a Füleki Várlak Fesztiválon. Palócföld legnagyobb könnyű zenei és kulturális fesztiválja téged is vár augusztus 27-e és 30-a között Füleken, a Várudvarban és a Bebek Pajtában. A színpadon Dash, Valmár, Szikora Robert és az Ergo, Meringer, Analog Balaton, Bongor, Filó Live, Budafolk Band, a Kör, Edda, Musical, a Szomszédnéni Produkciós Iroda és még sokan mások. Négy nap alatt négy helyszínen több mint 30 fellépő augusztus 27-e és 30-a között, Füleken, a Várlak Fesztiválon.
7: Részletek a Várlak Fesztivál Facebook oldalán és a várlak.eu weboldalon.
2: Reklámot hallottak.
4: Dél van.
2: Itt a Megafon.
8: A Megafon hírei következnek 2026. augusztus 19-én. A mikrofonnál Molnár Róbert.
4: Hírek.
8: Falubusszal gazdagodott Cserhát Surány önkormányzata. A jármű a januárban elindított falugondnoki szolgálat munkáját is segíti, tudta meg a Megafon. Szalai Lőrinc polgármester rádiónknak elmondta, az önkormányzat régi terve valósult meg a Magyar Falu program jóvoltából. A település vezető szerint a buszra nagy szükség volt, hiszen Cserhát Surányban sok idős ember él, akiknek gyakran jelent gondot az eljutás az orvoshoz, a kórházba vagy a gyógyszertárba. A falubusszal emellett a szociális ellátáshoz kapcsolódó ételkiszállítás is megoldják. Szalai Lőrinc hangsúlyozta, a falugondnoki szolgálat elindítása és a jármű beszerzése is fontos vállalásuk volt, amikor a jelenlegi képviselőtestület elkezdte munkáját. A polgármester szerint a falubusz megvásárlásával egy régóta meglévő hiányosságot sikerült most megszüntetniük. Szalai Lőrincet, Cserhát Surány polgármesterét hallják.
9: Igazából a falubusznak ugye Cserhát Surány Községi Önkormányzata nyerte, amire nekünk régóta szükségünk volt, mert az egyik fontos vállalásunk is a testülettel, amikor indultunk, az az volt, hogy falubuszt fogunk szerezni a településnek, illetve a falugondnoki szolgálatot azt be fogjuk indítani, mert településünkön nem volt ilyen. Hát a falubusz az nagy segítség lesz, mert sok az idős lakó a településen, és akkor az ő szállításuk akár kórházba, akár gyógyszertárba, bármilyen ilyen esetre. Különben ugye a szociális ellátásnak a ételkihordását is ezzel látjuk el. Szóval ez teljes mértékben hatalmas segítség a településnek, és nekünk ez nagyon nagy hiányosságunk volt, vagy nem volt. Így tiszta szívből örülünk neki, hogy ezt a Magyar Falu program keretén belül még a tavaly beadott sikeres pályázatunkkal megnyertük, és azért is külön büszke vagyok erre, mert ezt még a jegyzőasszonnyal csináltuk közösen ezt a pályázatot, és akkor így legszerint jól sikerült a pályázat megírása.
8: Az anyateljes táplálás fontosságára hívták fel a figyelmet egy kismamáknak szervezett rendezvényen a Balassagyarmati Kenesei Albert Kórház rendelőintézetben. Bayer Viktor csecsemőgyermekgyógyászati osztályvezető főorvos szerint az anyatej különleges, más táplálékkal nem helyettesíthető anyag, amely a csecsemő megfelelő fejlődéséhez szükséges tápanyagok mellett immunanyagokat és a megfelelő bélflóra kialakulását segítő prebiotikumokat is tartalmaz. Kiemelte, különösen értékes a szülés utáni előtej, amely nagy mennyiség mennyiségben tartalmaz immunfehérjéket. A rendezvényen az első 1000 nap jelentőségéről is szó esett, hiszen ebben az időszakban az idegrendszer fejlődése is kiemelten fontos. Az esemény interaktív volt, az előadások mellett baba masszást is bemutattak, a résztvevők pedig gyakorlati tanácsokat kaphattak és kérdezhettek a szakemberektől. A szervezők célja az volt, hogy a kismamák hiteles információkhoz juthassanak, és kérdéseikkel bátran forduljanak szakemberekhez, ne kizárólag az interneten keressenek választ. Bayer Viktort, a balassagyarmati dr. Kenesei Albert Kórház rendelőintézet csecsemő gyermekgyógyászati osztály osztályvezető főorvosát hallják.
10: Anyata egy különleges anyag. Nem helyettesíthető más, akár hasonló anyaggal se, hiszen az emberi fajra jellemző minden olyan anyag benne van, ami egy benénk van kódolva, az mi megfelelő fejlődésünket elősegíti. Van víz, van cukor, van zsír, van fehérje. Most röviden fogva minden van, mi nincs benne. Tehát azok az anyagok benne vannak, amik nem csak a ételek vannak benne, ha csak ez lenne, akkor elég lenne bármit adni a babának, hanem a tápanyagok kívül immunanyagok vannak benne, prebiotikumok, amik a megfelelő bélflóra kialakuláshoz kell. A prebiotikumok között azok a rövid cukorláncú anyagok, amiket emberi tejoligoszlaridoknak hívunk, azok az emberi fajra jellegzetesek, és az élet folyamán, tehát a tej laktáció, tehát a tejképzés folyamán ez változik, annak függvényében, hogy milyen idős babáról van szó. Ugye a legértékesebb az a kolosztrum, az előtej, abban vannak a legtöbb immunológiai anyag, tehát immunfehérjék.
8: Kritikus szintre csökkent a macongai víztározó vízszintje, emiatt mintegy 15 ezer ember ivóvízellátása került veszélybe, írja a telex.hu. A vízügyi szakemberek hétfőn megkezdték a mizsárfai tározó vízének átvezetését a macongaiba. A tervek szerint az Agyván keresztül összesen 100 ezer köbméter vizet juttatnak a tározóba. A Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság szerint a vízszint az elmúlt napokban 400 cm alá esett, ami már veszélyezteti a térség biztonságos vízellátását. A szakemberek arra figyelnek, hogy ne csak megfelelő mennyiségű, hanem megfelelő minőségű víz álljon rendelkezésre. A vízpótlást ezért úgy végzik, hogy a Bátony-Terenyei vízmű továbbra is elláthassa a környék három települését. A talajvízdúsításos technológiával végzett vízkivétel a számítások szerint várhatóan további 30 napra biztosíthatja a vízmű napi vízigényét. Elgázolt egy embert a vonat kedden délután Dunakeszin a gyártelep megálló közelében, írja az MTI. A baleset miatt a szerelvény nem tudta folytatni útját, amint egy 200 utasnak a műszaki mentést végző tűzoltók segítettek átszállni a mentesítő járatra. A MÁV Inform tájékoztatása szerint a nyugati pályaudvarról 13 óra 8 perckor szobra indult Z70-es vonat gázolt. A helyszínelés ideje alatt Dunakeszi és Göt között csak egy vágányon közlekedtek a vonatok. Augusztus végéig várják a felajánlásokat a szeptember 25-én nyíló Cserkészek, Leventék, Úttörők, Ifjúsági Mozgalmak Solgútarjánban 1921 és 1990 között című kiállításhoz, tudta meg a Megafon. Máté György, a solgútarjáni Dornyai Béla Múzeum néprajzos múzeológusa elmondta, a témához kapcsolódó tárgyakat, fényképeket, egyenruhákat és személyes emlékeket gyűjtenek. Különösen várják a cserkész egyenruhákat, levente sapkákat, úttörő és kisdobókat, emlékeket, de minden olyan tárgyat szívesen fogadnak, amely az egykori ifjúsági mozgalmak mindennapjait idézi. Hozzátette, a felhívás már eddig is sikeres volt. Több fényképet és tárgyat is eljuttattak hozzájuk. Kiemelte, nem csak tárgyakat, hanem személyes emlékeket és történeteket is szívesen fogadnak. A szervezők abban bíznak, hogy az új felajánlásokkal még teljesebb képet adhatnak a korszak ifjúsági életéről és az egykori szervezetek mindennapjairól. Máté Györgyöt, a solgútarjáni Dornyai Béla Múzeum néprajzos múzeológusát hallják.
11: Szeptember 25-én nyílik a kiállításunk. Pontos címe az a Cserkészek, Leventék, Úttörők, Ifjúsági Mozgalmak Salgótarjánban 1921 és 1990 között. Eznek kapcsán egy felhívást tettünk közzé a lakosság számára, amelyben szeretnénk az ehhez kapcsolódó emlékeket még összegyűjteni, amit a lakosok esetleg otthon találnak. Tehát cserkész egyenruhát, vagy levente sapkát, vagy úttörő emlékeket, ugye ebből lesz több, meg a kisdobosból, de hát ha cserkész és a levente mozgalma kapcsán is valamit fel tudnak nekünk még találni otthon. Ennek reményébe tettük közé a felhívást, ami szerencsére sikeres is volt eddig, hiszen fényképeket, tárgyakat hoztak be már számunkra a kiállításhoz. Nekünk is van ugye egy anyagunk, azt szeretnénk ezzel kiegészíteni, illetve hát az emlékeket, történeteket is szívesen vártuk és várjuk még most augusztus folyamán.
8: Elfogtak egy rablással gyanúsított 36 éves férfit Nógrád vármegyében, olvasható a polisz.hu oldalon. A lakcím nélküli férfi ellen több bűncselekmény miatt is eljárás folyik. A rendőrség szerint augusztus 13-án egy somoskőújfalui dohánybolt előtt leütött egy 66 éves férfit, majd elvette a pénztárcáját és elmenekült. Az idős férfi könnyű sérüléseket szenvedett. A tárcát később egy közeli vasúti töltésen megtalálták, azonban több mint 30 ezer forint hiányzott belőle. A nyomozók rövid idő alatt azonosították a korábbról is ismert férfit, akinek elfogására körözést adtak ki. A Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság kommandósai a lakosságtól kapott információk alapján augusztus 17-én Mátra verebélyen fogták el. A férfit őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. A rendőrség köszöni a lakosság segítségét. 9 gólos mérkőzésen győzte le 5-4-re Berkenyét a Mohora csapata a Nógrád vármegyei első osztályú labdarúgó bajnokság nyitófordulójában. A hazaiak már a harmadik percben vezetést szereztek Szita Bence révén. A Berkenye azonban fordított. A szünetben 2-2 volt az állás. A második félidőben ismét Szita volt eredményes, majd a vendégek egyenlítettek. A Mohora ezután Telek Martin Kevin góriával került előnybe. 2 perccel később pedig Szita Bence harmadik találatával már 5-3-ra vezetett. A Berkenye a hosszabbításban még szépített, de egyenlíteni már nem tudott. Az 5-4-es sikerrel a Mohora a tabella harmadik helyén áll. A csapat augusztus 22-én Karancs-Berényben folytatja a bajnokságot.
4: Időjárás.
8: Ma napos, száraz, gyengén felhős időre számíthatunk. Többfelé kísérhetik élénk, néhol erős lökések a nyugati, délnyugati szelet. A legmelegebb órákban 28 és 33 fok közé melegszik a levegő.
2: Közlekedés.
8: Ma nappal Vácon a Balassagyarmati úton, Romhány belterületén és Somoskőújfaluban a Somosi úton számíthatnak az autósok trafipaxra.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: A következő műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
6: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
4: Megafon.
7: Nagyot szól.
12: Kirakat a műsor, amiben minden benne van, programajánló következik. Ha augusztus 20-án egy igazán hangulatos zenés ünnepi programra vágynak, akkor irány a Bánki vízi színpad. Csütörtökön este 6 órától ünnepi műsorral várják a közönséget, ahol a magyar kultúra, a hagyományok és a zene találkozik. Az est egyik különleges fellépője a háromszoros világbajnok, Forfor Dance lesz. A néptáncot lendületes, látványos produkcióval hozzák el a Bánki közönségnek, autentikus magyar ritmusokkal és modern színpadi elemekkel. Az ünnepi program része lesz az új kenyér ünnepi megáldása és kóstolása is, így augusztus 20-a egyik fontos hagyománya sem marad ki. Aztán, amikor az ünnepi műsor véget ér, kezdődhet a buli. Az estét az utcaválon a Pedrofon zenekar folytatja, akik több mint 2 évtizede gondoskodnak a jó hangulatról. A zenekar számos településen és rendezvényen megfordult már, Bánkon pedig különösen otthonosan mozognak. Szóval, ha egy kellemes, zenés augusztus 20-ai programot keresnek, ne feledjék, csütörtökön 6 órától Bánk vízi színpad, ünnepi műsor, Forfor Dance, új kenyér, majd utcabál a Pedrofonnal.

Hamarosan pörögnek tovább a megaslágerek, előtte érkeznek a mai névnaposok a kirakatban. Kedves Hubák, Jánosok és Bernátok, nagyon boldog névnapot kívánok önöknek. Nézzük a névnapok eredetét. A Huba ismeretlen eredetű régi magyar személynév, a János bibliai név, a héber Johannán név görög Johannes változatából. A Bernát germán eredetű férfi név, a Bernard név magyar formája, melynek jelentése medve és erős. Isten éltesse a Hubákat, Jánosokat és Bernátokat, a következő megasláger nekik pörög.

Napi filmajánló rovatunkban most két filmet mutatok be önöknek röviden, azoknak, akik szeretik a nevetést, a romantikát és a kalandot. Audrey Hepburn igazi klasszikusánál, a Sabrinánál talán nincs is megfelelőbb a kikapcsolódásra. Ha egy gazdag úri fiú és egy szegényebb sorból való lány egymásba szeret, adott minden, amit az ember fia várhat egy filmtől. Első nyak kitörős, szenvedélyes csókok, szenvedéllyel, humorral és kalanddal karöltve. Ez a Sabrina. Másik filmem pedig a Happy Happy. Norvég film és vígjáték egyszerre, ebből már sejthetjük, hogy itt bizony nem egy tipikus komédiáról van szó. Északi barátaink bizony értenek ahhoz, hogy nevessenek saját hibáikon, és mi nevetünk velük. Itt aztán megjelenik minden, hatalmas havas tájak, helyzetkomikumok, szerelmi csalódások, váratlan fordulatok és egy néha bevillanó indokolatlan férfi kórus. Egyszerre elgondolkodtat és megnevettet, nem érdemes kihagyni, ez a norvég Happy Happy című film.

0: My life. Nem sokára pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei nálunk a Megafonban. Most jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók. Tartsanak velem egészen délután 4-ig.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám.
2: Reklám.
3: A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
4: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
5: Hé, Balassagyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád! Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapenyós. Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL Hot Dog extra sajttal és baconnel. Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett.
6: Minden hónapban óriási akciók a Balassagyarmati OpArt Optikában. Nyugdíjasok, figyelem! Augusztusban minden szemüveglencsére 30% kedvezményt adunk, legyen az vékonyított,

0: A gyarmaton, a Tesco üzletsoron.
1: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-rel ez mennyibe kerül?
2: Semennyibe. Nekem Dusterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 ezer kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
1: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
2: Pontosan, mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Duster, most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu-n és márkakereskedésünkben.
3: Nyéki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márkakereskedése. Balassagyarmat, Kóvári út 14. nyekiautóház.hu.
4: Reklámot hallottak.
5: 13 óra van.
4: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Molnár Róbert.
5: Hírek.
6: Kritikus szintre csökkent a macongai víztározó vízszintje, emiatt mintegy 15 ezer ember ivóvízellátása került veszélybe, írja a telex.hu. A vízügyi szakemberek hétfőn megkezdték a mizsárfai tározó vízének átvezetését a macongaiba. A tervek szerint a Zagyván keresztül összesen 100 ezer köbméter vizet juttatnak a tározóba. A Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság szerint a vízszint az elmúlt napokban 400 cm alá esett, ami már veszélyezteti a térség biztonságos vízellátását. A szakemberek arra figyelnek, hogy ne csak megfelelő mennyiségű, hanem megfelelő minőségű víz álljon rendelkezésre. A vízpótlást ezért úgy végzik, hogy a Bátonyterenyei vízmű továbbra is elláthassa a környék 3 települését. A talajvízdúsításos technológiával végzett vízkivétel a számítások szerint várhatóan további 30 napra biztosíthatja a vízmű napi vízigényét. Elgázolt egy embert a vonat kedden délután Dunakeszin a gyártelep megálló közelében, írja az MTI. A baleset miatt a szerelvény nem tudta folytatni útját, amint egy 200 utasnak a műszaki mentést végző tűzoltók segítettek átszállni a mentesítőjáratra. A MÁV Inform tájékoztatása szerint a nyugati pályaudvarról 13 óra 8 perckor szobra indult Z70-es vonat gázolt. A helyszínelés ideje alatt Dunakeszi és Göt között csak egy vágányon közlekedtek a vonatok. 9 gólos mérkőzésen győzte le 5-4-re Berkenyét a Mohora csapata a Nógrád vármegyei első osztályú labdarúgó bajnokság nyitófordulójában. A hazaiak már a 3. percben vezetést szereztek Szita Bence révén. A Berkenye azonban fordított. A szünetben 2-2 volt az állás. A 2. fél időben ismét Szita volt eredményes, majd a vendégek egyenlítettek. A Mohora ezután Telek Martin Kevin góriával került előnybe. 2 perccel később pedig Szita Bence 3. találatával már 5-3-ra vezetett. A Berkenye a hosszabbításban még szépített, de egyenlíteni már nem tudott. Az 5-4-es sikerrel a Mohora a tabella 3. helyén áll. A csapat augusztus 22-én Karancs-Berényben folytatja a bajnokságot. Ismét összegyűjtötte a Sziget Fesztivál után a helyszínen hagyott jó állapotú sátrakat és felszereléseket a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat. A karitatív szervezet önkéntesei a fesztivál szervezőivel együttműködve 2018 óta minden évben gondoskodnak arról, hogy a még használható eszközök ne vesszenek kárba. Idén összesen 1400 felszerelést szállítottak el a hajógyári szigetről. 190 sátrat, 140 széket, 200 matracot, 80 hálózsákot és 50 ponyvát, valamint polifónokat, fómokat, törölközőket, párnákat, asztalokat. Az adományokat országszerte rászorulóknak juttatják el, Budapesten pedig a Szeretett Szolgálat 3 nagy hajléktalan ellátó központjában hasznosítják. A szervezet szerint egyre kevesebb felszerelést hagynak hátra a fesztiválozók, részben a 30 eurós sátorletét miatt. Aki hazaviszi vagy leadja sátrát, visszakapja az összeget. Rekordméretű 3,1 kg-os hólyagkövet távolítottak el Sri Lankai orvosok egy 55 éves férfiból. A BBC beszámolója szerint a végrehajtott műtét során egy mintegy 17 cm hosszú, struc tojás méretű követ operáltak ki a páciens húgyhólyagjából. A szakértők szerint ez lehet a valaha feljegyzett legnagyobb hólyagkő. A férfi eredetileg stroke miatt került kórházba, kezelése közben azonban az orvosok észrevették, hogy nehezen vizel. A sebész szerint a kő akár 5-10 éve is a férfi hólyagjában lehetett. A páciens a műtéttől független okból továbbra is kórházi kezelés alatt áll, de az orvosok szerint jó egészségnek örvend. Egyre több delfin merészkedik az olaszországi partok közelébe, ennek hátterében pedig a tenger felmelegedése is állhat, állítja egy helyi biológus a 24.hu cikke szerint. Velencében például augusztus 13-a óta ismét rendszeresen feltűnik a Canal Grande-ban a helyiek által Mimmónak nevezett delfin, amely már tavaly nyáron is gyakori vendég volt ott. Idén Lampedusa, Szardínia és az Adria, Rimini térségében is több delfin figyeltek meg. Az állatok gyakran egészen közel úsznak a parthoz, sőt ki kikötőkbe is bemerészkednek. A szakértő szerint a palackorú delfinek jól alkalmazkodnak a változó hőmérséklethez és a sútartalomhoz. A melegedő tengervíz azonban átalakíthatja a táplálkozási lehetőségeket és az állatok területi eloszlását is. A jelenség pontos megértéséhez további több éves megfigyelések szükségesek. Hangszerműtétje volt az énekes Szűcs Juditnak, hogy visszanyerje korábbi énekhangját, írja az Origó. A 73 éves énekesnő elmondása szerint a sok éneklése miatt reinke ödéma alakult ki nála, amitől hangja mélyebbé és rekedtebbé vált. A július végi beavatkozás során mindkét hangszál szalagján eltávolították a felesleges szöveteket. A műtét után egy hétig pihentetnie kellett volna a hangját, és bár ezt nem sikerült teljesen betartania, szerinte a végeredmény tökéletes lett. Szűcs Judit jelenleg hangképzésre jár, és úgy érzi, ismét könnyedén tud énekelni. Augusztus 29-én Szlovákiában lép először színpadra a műtét óta. Az énekesnő közben már a jövő évi 55 éves jubilómi koncertjére is készül, amelyet nagy izgalommal vár.
7: Időjárás.
6: Ma napos, száraz, gyengén felhős időre számíthatunk. Többfelé kísérhetik élénk, néhol erős lökések a nyugati, délnyugati szelet. A legmelegebb órákban 28 és 33 fok közé melegszik a levegő.
3: A közlekedési információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. malomautóház.hu.
4: Közlekedés.
6: Ma nappal Vácon a Balassagyarmati úton, Romhány belterületén és Somoskőújfaluban a Somosi úton számíthatnak az autósok trafipaxra.
8: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
8: Megafon.
9: Nagyot szól.
10: Kirakat a műsor, amiben minden benne van programajánlóval folytatjuk. Ha egy igazán palócos, vidám és ízekben gazdag programra vágynak augusztus végén, akkor irány Nógrád kövesd, ahol idén már 15. alkalommal rendezik meg a Palócfasírt Fesztivált. Augusztus 22-én szombaton egész nap programokkal várják a látogatókat a polgármesteri hivatal előtti téren. A délelőtt 11 órakor a hagyományos fasírt sütő versennyel indul, ahol a csapatok saját recept alapján készítik el a palóc különlegességet. A zsűri elnöke ezúttal Gabali Kenza lesz. A gyerekeket már 13:30-tól Brand New Mini Disco várja, majd 2 órakor kezdődik az ünnepélyes megnyitó. Ezt követi az új kenyér megáldása, a díszpolgári cím átadása és további ünnepi programok. Délután a hagyományoké lesz a főszerep, színpadra lépnek az óvodások, a garamkövesdi boróka csoport, valamint több hagyományőrző dalkör és asszonykórus is. 16:30-tól pedig már a retro slágereké a terep, érkezik a Balassagyarmati Retro Emlékzenekar. Este 6-kor Bunyós Pityu, majd a Flashman gondoskodik a zenéről, 7 órától pedig DJ Spy retro diszkójával zárul a fesztivál. A legkisebbekre is gondoltak, lesz ugrálóvár, lufi hajtogatás, hajfonás, jégkása és kürtös kalács. A gasztronómiai kínálatban pedig természetesen a palóc fasírt mellett street food finomságok is várják a vendégeket. 15. Palóc Fasírt Fesztivál, a belépés ingyenes, így augusztus 22-én érdemes Nógrád kövest felé venni az irányt.

0: minden idők legnagyobb slágerei a 80-as évek.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei. Don't show up, don't come.

baby. Pörök tovább a kirakat a könyvajánló rovattal, a másik Mrs. Miller, Alison Dickinson könyve van ma terítéken. Két nő figyeli egymást. Phoebe Miller nem tudná megmondani, az ócska tragacs pontosan mikor jelent meg Elit utcájukban. Ahogy azt sem, a sofőr miért kémkedik utána. Mi lehet olyan érdekes egy boldogtalan háziasszonyban, aki jégkrémbe és borba folytja a bánatát, és alig lép ki a házból. Csak az egyikük tudja miért. Amikor új család költözik a szemközti házba, a jókedélyű Vicky, aki talán betöltheti a csártás barátnő szerepét, és jóképű egyetemre készülő fia Jake, aki másfajta társasággal szolgál, Phoebe azon kapja magát, hogy az addigi egyhangú élete megtelik a rég hiányolt izgalommal. Ám most, hogy ennyi minden lefoglalja, már nem figyel az autóban ülő nőre, pedig kellene. Ez Alison Dicksontól a másik Mrs. Miller.

Madács mozis ajánlóval megyünk tovább a kirakatban Balassagyarmaton a mai napon. Délután 2-től megnézhetik a Kis Nikolá nyaral című családi vígjátékot. Mancsőrjárat a Dino film 2-től és 3/4-4-től. Minyonok és szörnyek 2 órától 3D-ben. Pókember a legújabb vadonatúj nap 2-től 2D-ben, 5:30-tól és 8-tól 3D-ben. 4 órakor már Szüpilámi, valamint Vajana a Vajanát 3D-ben is megnézhetik. Az Oak Street vége 5:30-től és 6:45-től. Csak egy éjszaka 6-tól, illetve Vadász idény második rész szintén 6-tól. Este 8-kor lesz még 3 film, a Jégrémes, a Halálsíp és az Odüsszeia. Kellemes szórakozást kívánok mindenkinek a moziban!

0: Minden idők legnagyobb slágerei nem sokára pörögnek tovább a Megafonban. Ez itt továbbra is a Kirakat, jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a Balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika, több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám. A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
4: Tessék, CH Klíma.
5: CH Klíma.
4: Igen, CH Klíma.
5: CH Klíma.
6: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
7: Drágám, azt hiszem az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
8: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
6: Ne drámázzon! Váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont Ablak Kft. A családi béke új keretek között.
8: Horizontablak.hu.
9: Vannak pillanatok, amelyek évszázadokon át összekötnek bennünket. Szeptember 19-én Vácon együtt emlékezünk meg a Váci Egyházmegye alapításáról.
10: Koncertek, látványos bemutatók, interaktív kiállítások, gyermekfoglalkozások, Grillus Vilmos, a Katáng Együttes, kézműves élmények, állatsimogató, ugrálóvár és még sok meglepetés vár.
9: Este pedig egy különleges történelmi utazás következik. Egy egyedülálló színpadi játékban 500 szereplő idéző fel a Váci Egyházmegye történetének meghatározó pillanatait.
10: Minden program ingyenes. Találkozzunk szeptember 19-én Vácon. A részletes programot az együttépítjük.hu oldalon találod.
11: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-ral ez mennyibe kerül?
12: Semennyibe. Nekem Dusterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 ezer kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
11: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
12: Pontosan, mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Duster, most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu-n és márka kereskedésünkben.
13: Nyéki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése. Balassagyarmat, Kóvári út 14. nyekiautóház.hu.
3: Reklámot hallottak.
0: 14 óra van.
3: Itt a Megafon.
14: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
14: Befejeződött a BKK jegy- és bérletautomatáinak átfogó korszerűsítése. A Budapesti Közlekedési Központ közlése szerint augusztus közepére a korábban működő 280 automatát teljesen felújították, emellett 37 új, nagy kijelzős készüléket is üzembe helyeztek. A 2014 óta működő automaták eddig több mint 164 millió tranzakciót bonyolítottak le. Az értékesített jegyek és bérletek összértéke pedig meghaladta a 442 milliárd forintot. Bár egyre többen használják a Budapest Go alkalmazást és a PNGO rendszert. Az automaták továbbra is a fővárosi agglomerációs jegy- és bérletértékesítés mintegy 40%-át adják. A legnagyobb forgalmú készülékek a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér, a Deák-Ferenc tér, a Keleti és a Kelenföldi pályaudvar, valamint az Astoria, a Határút és a Kossuth-Lajos tér környékén találhatók. Ismét összegyűjtötte a Sziget Fesztivál után a helyszínen hagyott jó állapotú sátrakat és felszereléseket a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat. A karitatív szervezet önkéntesei a fesztivál szervezőivel együttműködve 2018 óta minden évben gondoskodnak arról, hogy a még használható eszközök ne vesszenek kárba. Idén összesen 1400 felszerelést szállítottak el a hajógyári szigetről. 190 sátrat, 140 széket, 200 matracot, 80 hálózsákot és 50 ponyvát, valamint polifónokat, fómokat, törölközőket, párnákat, asztalokat. Az adományokat országszerte rászorulóknak juttatják el. Budapesten pedig a Szeretett Szolgálat 3 nagy hajléktalan ellátó központjában hasznosítják. A szervezet szerint egyre kevesebb felszerelést hagynak hátra a fesztiválozók, részben a 30 eurós sátorletét miatt. Aki hazaviszi vagy leadja sátrát, visszakapja az összeget. Takarmányhiány fenyegetheti a szlovákiai állattenyésztőket az asszály miatt, közölte az újszó.com. A szlovák mezőgazdasági miniszter szerint a szárazság elsősorban a takarmánytermelést sújtja, a gyenge termés pedig komoly nehézségeket okozhat az állattartó gazdaságoknak. A tárcánál ezért arról egyeztetnek, hogy korlátozzák vagy akár megtiltják a takarmány kivitelét Szlovákiából. Egy ilyen intézkedés azonban uniós jogi akadályokba ütközhet, így egyelőre nincs döntés az export korlátozásáról. Ha ez nem járható út, a szlovák kormány más segítséget keresne az érintett gazdaságoknak. Az állami költségvetésből támogatást biztosíthatnak a takarmányhiány következményeinek enyhítésére és az asszálykárok kompenzálására. Egyre több delfin merészkedik az olaszországi partok közelébe, ennek hátterében pedig a tenger felmelegedése is állhat, állítja egy helyi biológus a 24.hu cikke szerint. Velencében például augusztus 13-a óta ismét rendszeresen feltűnik a Canal Grande-ban a helyiek által Mimmónak nevezett delfin, amely már tavaly nyáron is gyakori vendég volt ott. Idén Lampedusa, Szardínia és az Adria, Rimini térségében is több delfint figyeltek meg. Az állatok gyakran egészen közel úsznak a parthoz, sőt kikötőkbe is bemerészkednek. A szakértő szerint a palackorú delfinek jól alkalmazkodnak a változó hőmérséklethez és a sótartalomhoz. A melegedő tengervíz azonban átalakíthatja a táplálkozási lehetőségeket és az állatok területi eloszlását is. A jelenség pontos megértéséhez további több éves megfigyelések szükségesek.
15: Melegben hideg, hidegben meleg.
16: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
15: Minden, ami klíma.
17: Időjárás.
14: Ma napos, száraz, gyengén felhős időre számíthatunk. Többfelé kísérhetik élénk, néhol erős lökések a nyugati, délnyugati szelet. A legmelegebb órákban 28 és 33 fok közé melegszik a levegő.
15: Közlekedés.
14: Ma nappal Vácon a Balassagyarmati úton, Romhány belterületén és Somoskőújfaluban a Somosi úton számíthatnak az autósok trafipaxra.
18: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
19: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
20: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
18: Megafon.
19: Nagyon szól.
0: Programajánlóval folytatjuk a kirakatot, ha egy igazán különleges színházi élményre vágynak a nyár végén, akkor érdemes felírni a naptárba augusztus 29-ét. Szombaton este 8 órától a Széchenyi Művelődési Központ ad otthont a teátrumi esték következő előadásának, a Lápsék, avagy az Élet összerász című produkciónak. A színpadon ezúttal két közkedvelt művész, Rezes Judit és Szabó Győző mesél saját élet tükről, méghozzá egészen rendhagyó módon. Az előadás a valódi történeteikből építkezik, szó lesz szerelemről, házasságról, gyereknevelésről, hétköznapi vitákról és kibékülésekről, vagyis mindarról, amit egy hosszú párkapcsolat során átélhetünk. A Delta produkció előadása azonban nem hagyományos színdarab, zenével, tánccal, ismert dalokkal és humorral fűszerezve mutatja meg a párkapcsolatok örömeit és kihívásait. Megható és vicces pillanatok váltják egymást, így a nézők egyszerre nevethetnek, és akár magukra is ismerhetnek egy-egy történetben. A Lápsék, az Élet összeráz egyszerre őszinte, szórakoztató és elgondolkodtató előadás, amely garantáltan maradandó élményt nyújt minden korosztály számára. Tehát még egyszer, augusztus 29-én, szombaton este 8 órától a Széchenyi Művelődési Központban várja a közönséget Rezes Judit és Szabó Győző.

Napi életmód rovattal folytatjuk a kirakatot a mentális egészség fenntartásáról. Néhány szó. Nem pusztán a fizikai egészség a fontos, hanem az is, hogy lelkileg is egészségesek maradjunk. Mi ronthat a lelki egészségen, a lelki állapotunkon? Például a nem megfelelő étkezés, a mozgáshiány vagy a stressz. A mentális állapotunkra más tényezők is befolyással vannak, mint például a magas vércukorszint, a magas vérnyomás, a hormonok nem megfelelő működése is rányomja a bélyeget a lelki egészségünkre. Most mutatok néhány tippet, amelyek segíthetnek a jobb lelki egészség elérésében. Az egészséges tápanyagok tele vannak értékes tápanyagokkal, amelyek nagyon hasznosak a jó közérzet eléréséhez. Hogy milyen táplálékokat együnk, hogy ne csak fizikailag, hanem lelkileg is egészségesek maradjunk, már is mondom. Bogyós gyümölcsöket, leveles zöldségeket, színes zöldségeket, diófféléket, magvakat, hüvelyeseket, omega-3 zsírsavban bővelkedő táplálékokat. A test méregtelenítése nem csak a fizikai egészségnek jó, hanem a lelki egészség hasznára is válik. Néha álljunk meg egy kicsit, és tartsunk úgynevezett tisztító kúrákat, amikor kiiktatjuk a cukrot, a koffeint, a szénhidrátokat az étrendünkből. Ezeken a napokon fogyasszunk sok zöldséglevet, vizet, de az is jó, ha néha kifejezetten bőjt napokat tartunk. Hamarosan folytatjuk, de előtte zenélünk.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Mentális egészségünk fenntartása a mai életmód rovatban. Az illóolajok is segíthetnek a lélek megtisztításában, aromaterápiás hatásuk kiemelkedő. Ilyen illóolaj például a rozmaring, a borsmenta vagy a citromfű. A rozmaring illóolaj stimuláló hatással rendelkezik és pozitívan hat a hangulatra. A borsmenta illóolaja növeli az éberséget és javítja a memóriát, míg a citromfű illóolaja pozitívan hat a hangulatra. Az alvás szintén kiemelkedő szerepet játszik a mentális egészség fenntartásában. A meditáció is hozzájárul a lelki tisztaság eléréséhez, hiszen ilyenkor kizárjuk a rossz dolgokat magunkból, és csakis a jó a pozitív dolgokra, élményekre, eseményekre koncentrálunk. Léteznek olyan gyógynövények, amelyek szintén elősegítik, hogy mentálisan is egészségesek maradjunk. A ginszengre bátran számíthatunk, hiszen nem csak a stressz csökkentésében lehet a segítségünkre, hanem a gondolkodást is javítja. Fogyasszuk tea formájában. A ginkgo biloba is nagyon hasznos lehet, mivel támogatja az agyi egészséget és egészséges keringést biztosít, amely szintén pozitív hatással van a lelki egészségre is.

0: Nem sokára pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei nálunk a Megafonban. Most jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók. Tartsanak velem egészen délután 4-ig.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a Balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám.
4: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből,
5: egyet a zagnyakláncból,
4: jöhet egy free rukóra,
5: de viszek még egy valódi köveségszert is.
4: Elegáns citizent a munkába,
5: és egy laza Como Milánót otthonra.
4: Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
6: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
7: Miért költene több százezret légkondira, ha van egy olcsóbb megoldás? Ismerje meg a Rábalux Dalfon ventilátoros mennyezeti lámpáit a balassagyarmati építkezőkboltjában. Lágyfény, kellemes légáramlat és modern dizájn egyetlen elegáns megoldásban. Mielőtt klímát választana, nézzen be hozzánk! Építkezőkboltja, Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezőkboltja. Ha minőségi és olcsó kell.
3: Reklámot hallottak.
0: 15 óra van.
3: Itt a Megafon.
8: A mikrofonnál Molnár Róbert.
9: Hírek.
8: Elindult a közhang, amelyet Magyarország első interaktív digitális társadalmi egyeztetési platformjaként mutatott be Ratnai Márk kormánybiztos, a Tisza alelnöke. A kezdeményezés célja, hogy ne csak kikérje az emberek véleményét, hanem segítsen megérteni az egyes témákat, végig gondolni a lehetőségeket és konkrét javaslatokat megfogalmazni. Ratnai Márk szerint a közhang nem közösségi média, nem petíció és nem hagyományos kérdőív. A felületen történetek, videók és interaktív feladatok segítik a részvételt. A technológia pedig rendszerezi és összekapcsolja a beérkező ötleteket. Az első országos egyeztetés témája a közmédia megújulása lesz. A részvételhez regisztrációra is lehetőség van, de anonim módon regisztráció nélkül is hozzá lehet szólni. Radnai Márkot júniusban nevezték ki kormánybiztossá. Feladata a társadalmi részvétel erősítése és a közpolitikai döntéshozatal társadalmi megalapozottságának javítása. Befejeződött a BKK jegy- és bérletautomatáinak átfogó korszerűsítése. A Budapesti Közlekedési Központ közlése szerint augusztus közepére a korábban működő 280 automatát teljesen felújították, emellett 37 új, nagy kijelzős készüléket is üzembe helyeztek. A 2014 óta működő automaták eddig több mint 164 millió tranzakciót bonyolítottak le. Az értékesített jegyek és bérletek összértéke pedig meghaladta 442 milliárd forintot. Bár egyre többen használják a Budapest Go alkalmazást és a PNGO rendszert. Az automaták továbbra is a fővárosi agglomerációs jegy- és bérletértékesítés mintegy 40%-át adják. A legnagyobb forgalmú készülékek a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér, a Deák-Ferenc tér, a Keleti és a Kelenföldi pályaudvar, valamint az Astoria, a Határút és a Kossuth-Lajos tér környékén találhatók. Továbbra is az aszályos időjárás határozza meg a csípőszúnyogok megjelenését Magyarországon, közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A folyók mentén idén alig találkozni az árvízi szúnyogokkal, a lakóövezetekben viszont egyre több inváziós faj, különösen ázsiai tigris szúnyog jelenik meg. A tigris szúnyog lárvái akár egy pohárnyi vízben is kifejlődhetnek, így egy eső vagy kerti locsolás után számos tenyészőhely alakulhat ki. Ezeket a magántelkeken található élőhelyeket szervezetten nehéz kezelni. Ahol tömegessé válik a szúnyogok megjelenése, ott napnyugta után gépjárműre szerelt permetező berendezésekkel végeznek gyérítést. A következő napokban Baranya, Borsodabó-Üzemplén és Békésvár megye több településén lesznek kezelések. Emellett Budapesten és Szegeden is célzott részkezeléseket végeznek. Hangszerműtétje volt az énekes Szűcs Juditnak, hogy visszanyerje korábbi énekhangját, írja az Origó. A 73 éves énekesnő elmondása szerint a sok éneklése miatt reinke ödéma alakult ki nála, amitől hangja mélyebbé és rekedtebbé vált. A július végi beavatkozás során mindkét hangszál szalagján eltávolították a felesleges szöveteket. A műtét után egy hétig pihentetnie kellett volna a hangját, és bár ezt nem sikerült teljesen betartania, szerinte a végeredmény tökéletes lett. Szűcs Judit jelenleg hangképzésre jár, és úgy érzi, ismét könnyedén tud énekelni. Augusztus 29-én Szlovákiában lép először színpadra a műtét óta. Az énekesnő közben már a jövő évi 55 éves jubileumi koncertjére is készül, amelyet nagy izgalommal vár.
9: Időjárás.
10: Időjárás.
8: Ma napos, száraz, gyengén felhős időre számíthatunk. Többfelé kísérhetik élénk, néhol erős lökések a nyugati, délnyugati szelet. A legmelegebb órákban 28 és 33 fok közé melegszik a levegő.
11: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út- és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
12: Közlekedés.
8: Ma nappal Vácon a Balassagyarmati úton, Romhány belterületén és Somoskőújfaluban a Somosi úton számíthatnak az autósok trafipaxra.
9: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
13: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
9: Megafon.
6: Nagyon szól.
0: Kirakat a műsor, amiben minden benne van, programajánló következik. Ha augusztus 20-án egy igazán hangulatos zenés ünnepi programra vágynak, akkor irány a Bánki vízi színpad. Csütörtökön este 6 órától ünnepi műsorral várják a közönséget, ahol a magyar kultúra, a hagyományok és a zene találkozik. Az est egyik különleges fellépője a háromszoros világbajnok, Forfor Dance lesz. A néptáncot lendületes, látványos produkcióval hozzák el a Bánki közönségnek, autentikus magyar ritmusokkal és modern színpadi elemekkel. Az ünnepi program része lesz az új kenyér ünnepi megáldása és kóstolása is, így augusztus 20-a egyik fontos hagyománya sem marad ki. Aztán, amikor az ünnepi műsor véget ér, kezdődhet a buli. Az estét az utcaválon a Pedrofon zenekar folytatja, akik több mint két évtizede gondoskodnak a jó hangulatról. A zenekar számos településen és rendezvényen megfordult már, Bánkon pedig különösen otthonosan mozognak. Szóval, ha egy kellemes, zenés augusztus 20-ai programot keresnek, ne feledjék, csütörtökön 6 órától Bánk vízi színpad, ünnepi műsor, Forfor Dance, új kenyér, majd utcabál a Pedrofonnal.

elérkezett újra az utazás ideje a kirakatban, Montepulciánóban fogunk ma járni, Toszkánában található. Montepulciánó Toszkána egyik legmagasabban fekvő városa, mely egy keskeny mészkőgerincen épült. Érdemes kényelmes cipőt húzni, ahol emelkedő, hol meredeken lejtő, kacskaringós utcák felfedezéséhez. A főtér a dombtetőn található, egyszerű befejezetlen homlokzatú dómjával és reneszánsz palotákkal övezve. A város fő ütőere a másfél kilométeren át kanyargó Via Corso. A Chianti és Brunello mellett a Montepulciano környékén készülő bornak is a Sangiovese szőlő adja az alapját. Az előírások szerint a Vino Nobile di Montepulciano-nak legalább 70%-ban Sangiovese-ből kell állnia, ehhez kerülhet maximum 20%-ban két helyi fajta, a Canaiolo és a Mamolo, valamint ugyancsak maximum 20% erejéig más engedélyezett fajták, például a Cabernet Sauvignon. Az 1999-es változásokat követően azonban ma már a 100%-ban Sangiovese-ből készített bor is viselheti a Vino Nobile nevet. Akárcsak a Chiantinál és a Brunellónál, itt is van minimálisan előírt hordós érlelési idő. Ez a Vino Nobile esetében 2 év, a Riserva megjelölés esetében pedig 3 év. A szakértők szerint ezt a bort leginkább Toszkána jellegzetes, vöröshúsos fogásai mellé érdemes kipróbálni, ilyenek a vaddisznó ragú vagy a firenzei steak. Hamarosan folytatjuk tovább kalandozásunkat San Gimignano-ban, de előtte jönnek a megaslágerek.

Pörög tovább a kirakat, a nagyvilág rovat következő felével San Gimignano-ban járunk. San Gimignano város kapuján a Porta San Giovanni-n besétálva már a főutcán találjuk magunkat. Nem sokára a szuvenír üzletekkel zsúfolt út egy kis térbe torkollik, ahol két fagyizó is Olaszország legjobbjának mondja magát. Még két lépés és a főtéren vagyunk. Itt találjuk az ország legtöbb freskójával ellátott románkori templomát, illetve a városházát. Érdemes benézni a városházába. A ház freskus dísztermei mellett az egykori városvezető privát szobáiba is betekinthetünk. Az egyik falán a 14. század elejéről származó festményen ritka jeleneteket is láthatunk. San Gimignano fénykorában egyébként 76 toronnyal büszkélkedett. A középkori Manhattannek szokták ezért becézni, ma már csak 14 áll, és ez az egyetlen, amely látogatható, a Torre Grossa 54 méter magas, 1311-ben épült, innen gyönyörű panoráma tárul elénk, mindenképpen érdemes leküzdeni a lépcsőket. A testes vörös borok után végre egy könnyebb fehér, a San Gimignano környéki lejtőkön termő Vernaccia szőlőfajtából készülő Vernaccia di San Gimignanót Olaszország legkiválóbb fehérborai között tartják számon. Érdemes ezt is megkóstolni, hogyha a környéken járunk, plusz egy kis sajt a bor mellé, a festői Valdorcsára nyíló panoráma és a pecorino sajt mellett Pienza érdekessége, hogy híres szülöttje, második Pius pápa fenséges, modern reneszánsz várossá akarta alakítani, végül terve már a főtérnél megakadt. Itt található például a Palazzo Piccolomini, mely 1968-ig a pápák lakhelye volt, ma múzeumként üzemelt. Tehát, hogyha Toszkánában járunk, akkor mindenféleképpen nézzük meg Piencát is.

hitjeink meg a slágereink.

0: Délután 4 óra van, köszönöm a figyelmet, remélem, hogy jól érezték magukat. Holnap ismét várom Önöket 10-kor, ne feledjék kirakat a műsor, amiben minden benne van, minden hétköznap 10 és 4 között. Rédei Renit hallották, szép napot kívánok a továbbiakban is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati Op Art Optika biztosította. Op Art Optika, több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám.
2: Reklám.
4: Ahány történet, annyi héra árnyalat. Találd meg a saját történetet a készre kevert héra MyColor vagy héra keramik színek között. Vagy fedezd fel a héra árnyalataiban rejlő több ezer további lehetőséget. És kevertest ki a kedvencedet. A te történeted milyen színben ragyog. Héra. A te árnyalatod. A mi szakértelmünk. Keresd a K&K festékmesternél. Balassagyarmaton. A nyugati ipartelepen.
5: A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
6: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
7: Szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
6: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
7: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
6: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
7: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
6: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
7: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
8: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21.
6: Számolj utána.
7: Megéri hozzánk jönni.

0: חולות. Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád. A Palóc Ringen. Hatvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre. Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest.
1: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem várathat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
2: Hé, Balassagyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád! Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapeños. Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL Hot Dog extra sajttal és baconnel. Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett.
3: Minden hónapban óriási akciók a Balassagyarmati Opárt optikában. Nyugdíjasok, figyelem!

0: Vasagyarmaton, a Tesco üzletsoron.
1: Zárd a nyarat a Füleki Várlak Fesztiválon. Palócföld legnagyobb könnyű zenei és kulturális fesztiválja téged is vár augusztus 27-e és 30-a között Füleken, a Várudvarban és a Bebek Pajtában. A színpadon Dash, Valmár, Szikora Robert és az Ergo, Meringer, Analog Balaton, Bongor, Filó Live, Budafolk Band, A Kör, Edda, Musical, a Szomszédnéni produkciós iroda és még sokan mások. Négy nap alatt négy helyszínen több mint 30 fellépő augusztus 27-e és 30-a között Füleken, a Várlak Fesztiválon. Részletek a Várlak Fesztivál Facebook oldalán és a várlak.eu weboldalon.
2: Reklámot hallottak.
3: 16 óra van.
2: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
4: Az anyateljes táplálás fontosságára hívták fel a figyelmet egy kismamáknak szervezett rendezvényen a balassagyarmati Kenesei Albert Kórház rendelőintézetben. Bayer Viktor csecsemőgyermekgyógyászati osztályvezető főorvos szerint az anyatej különleges, más táplálékkal nem helyettesíthető anyag, amely a csecsemő megfelelő fejlődéséhez szükséges tápanyagok mellett immunanyagokat és a megfelelő bélflóra kialakulását segítő prebiotikumokat is tartalmaz. Kiemelte, különösen értékes a szülés utáni előtej, amely nagy mennyiség tartalmaz immunfehérjéket. A rendezvényen az első 1000 nap jelentőségéről is szó esett, hiszen ebben az időszakban az idegrendszer fejlődése is kiemelten fontos. Az esemény interaktív volt, az előadások mellett baba masszást is bemutattak, a résztvevők pedig gyakorlati tanácsokat kaphattak és kérdezhettek a szakemberektől. A szervezők célja az volt, hogy a kismamák hiteles információkhoz juthassanak, és kérdéseikkel bátran forduljanak szakemberekhez, ne kizárólag az interneten keressenek választ. Augusztus végéig várják a felajánlásokat a szeptember 25-én nyíló Cserkészek, Leventék, Úttörők, Ifjúsági Mozgalmak Salgótarjánban 1921 és 1990 között című kiállításhoz, tudta meg a Megafon. Máté György, a salgótarjáni Dornyai Béla Múzeum néprajzos múzeológusa elmondta, a témához kapcsolódó tárgyakat, fényképeket, egyenruhákat és személyes emlékeket gyűjtenek. Különösen várják a cserkész egyenruhákat, levente sapkákat, úttörő és kis dobos emlékeket, de minden olyan tárgyat szívesen fogadnak, amely az egykori ifjúsági mozgalmak mindennapjait idézi. Hozzátette, a felhívás már eddig is sikeres volt, több fényképet és tárgyat is eljuttattak hozzájuk. Kiemelte, nem csak tárgyakat, hanem személyes emlékeket és történeteket is szívesen fogadnak. A szervezők abban bíznak, hogy az új felajánlásokkal még teljesebb képet adhatnak a korszak ifjúsági életéről és az egykori szervezetek mindennapjairól. Elfogtak egy rablással gyanúsított 36 éves férfit Nógrád vármegyében, olvasható a polisz.hu oldalon. A lakcím nélküli férfi ellen több bűncselekmény miatt is eljárás folyik. A rendőrség szerint augusztus 13-án egy somoskőújfalui dohánybolt előtt leütött egy 66 éves férfit, majd elvette a pénztárcáját és elmenekült. Az idős férfi könnyű sérüléseket szenvedett. A tárcát később egy közeli vasúti töltésen megtalálták, azonban több mint 30 ezer forint hiányzott belőle. A nyomozók idő alatt azonosították a korábbról is ismert férfit, akinek elfogására körözést adtak ki. A Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság kommandósai a lakosságtól kapott információk alapján augusztus 17-én Mátra verebélyen fogták el. A férfit őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. A rendőrség köszöni a lakosság segítségét. Befejeződött a BKK jegy- és bérletautomatáinak átfogó korszerűsítése. A Budapesti Közlekedési Központ közlése szerint augusztus közepére a korábban működő 280 automatát teljesen felújították, emellett 37 új, nagy kijelzős készüléket is üzembe helyeztek. A 2014 óta működő automaták eddig több mint 164 millió tranzakciót bonyolítottak le. Az értékesített jegyek és bérletek összértéke pedig meghaladta a 442 milliárd forintot. Bár egyre többen használják a Budapest Go alkalmazást és a PNGO rendszert, az automaták továbbra is a fővárosi agglomerációs jegy- és bérletértékesítés mintegy 40%-át adják. A legnagyobb forgalmú készülékek a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér, a Deák-Ferenc tér, a Keleti és a Kelenföldi pályaudvar, valamint az Astoria, a Határút és a Kossuth-Lajos tér környékén találhatók. Románia 2032-ben csatlakozhat az euróövezethez, ha addig sikerül rendeznie költségvetési helyzetét, mondta az Európai Uniós beruházásokért felelős ügyvivő miniszter. Szerinte a következő években elsősorban a költségvetési konszolidációra, az államadósság és a hiány kordában tartására, valamint egy hosszú távú fejlesztési tervre van szükség. A politikus úgy számol, ha Románia 2030-ra teljesíti az euró bevezetéséhez szükséges gazdasági feltételeket, azt követően még 2 éves megfigyelési időszak következhet. Így az ország 2032-ben léphetne be az euróövezetbe. Ez egybeeshetne a magyar tervekkel is. A Tisza párt programja szerint 2030-ig teremtenék meg az euró bevezetésének feltételeit. Románia korábbi 2029-es céldátuma így várhatóan módosul.
2: Melegben hideg, hidegben meleg.
1: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
2: Minden, ami klíma.
3: Időjárás.
4: Ma napos, száraz, gyengén felhős időre számíthatunk. Többfelé kísérhetik élénk, néhol erős lökések a nyugati, délnyugati szelet. A legmelegebb órákban 28 és 33 fok közé melegszik a levegő.
2: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
1: Nyékiautóház.hu.
2: Közlekedés.
4: Ma nappal Vácon a Balassagyarmati úton, Romhány belterületén és Somoskőújfaluban a Somosi úton számíthatnak az autósok trafipaxra.
2: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
1: mega jó hangulatban.
3: Megafon, nagyot szól.

0: Itt a Megafon.
1: A mikrofonnál Molnár Róbert.
2: Hírek.
1: Falubusszal gazdagodott Cserhát-Surány önkormányzata. A jármű a januárban elindított falugondnagi szolgálat munkáját is segíti, tudta meg a Megafon. Szalai Lőrinc polgármester rádiónknak elmondta, az önkormányzat régi terve valósult meg a Magyar Falu program jó voltából. A település vezető szerint a buszra nagy szükség volt, hiszen Cserhát-Surányban sok idős ember él, akiknek gyakran jelent gondot az eljutás az orvoshoz, a kórházba vagy a gyógyszertárba. A falubusszal emellett a szociális ellátáshoz kapcsolódó ételkiszállítás is megoldják. Szalai Lőrinc hangsúlyozta, a falugondnaki szolgálat elindítása és a jármű beszerzése is fontos vállalásuk volt, amikor a jelenlegi képviselőtestület elkezdte munkáját. A polgármester szerint a falubusz megvásárlásával egy régóta meglévő hiányosságot sikerült most megszüntetniük. Kritikus szintre csökkent a macongai víztározó vízszintje, emiatt mintegy 15 ezer ember ivóvízellátása került veszélybe, írja a telex.hu. A vízügyi szakemberek hétfőn megkezdték a mizsárfai tározó vízének átvezetését a macongaiba. A tervek szerint a Zagyván keresztül összesen 100 ezer köbméter vizet juttatnak a tározóba. A Közép-Dunavölgyi vízügyi igazgatóság szerint a vízszint az elmúlt napokban 400 cm alá esett, ami már veszélyezteti a térség biztonságos vízellátását. A szakemberek arra figyelnek, hogy ne csak megfelelő mennyiségű, hanem megfelelő minőségű víz álljon rendelkezésre. A vízpótlást ezért úgy végzik, hogy a Bátonyterenyei vízmű továbbra is elláthassa a környék három települését. A talajvízdúsításos technológiával végzett vízkivétel a számítások szerint várhatóan további 30 napra biztosíthatja a vízmű napi vízigényét. Elgázolt egy embert a vonat kedden délután Dunakeszin a gyártelep megálló közelében, írja az MTI. A baleset miatt a szerelvény nem tudta folytatni útját, amint egy 200 utasnak a műszaki mentést végző tűzoltók segítettek átszállni a mentesítőjáratra. A MÁV Inform tájékoztatása szerint a nyugati pályaudvarról 13 óra 8 perckor szobra indult Z70-es vonat gázolt. A helyszínen és ideje alatt Dunakeszi és Göt között csak egy vágányon közlekedtek a vonatok. Elfogtak egy rablással gyanúsított 36 éves férfit Nógrád vármegyében, olvasható a polisz.hu oldalon. A lakcím nélküli férfi ellen több bűncselekmény miatt is eljárás folyik. A rendőrség szerint augusztus 13-án egy somoskőújfalui dohánybolt előtt leütött egy 66 éves férfit, majd elvette a pénztárcáját és elmenekült. Az idős férfi könnyű sérüléseket szenvedett. A tárcát később egy közeli vasúti töltésen megtalálták, azonban több mint 30 ezer forint hiányzott belőle. A nyomozók rövid idő alatt azonosították a korábbról is ismert férfit, akinek elfogására körözést adtak ki. A Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság kommandósai a lakosságtól kapott információk alapján augusztus 17-én Mátra verebélyen fogták el. A férfit őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. A rendőrség köszöni a lakosság segítségét.

0: Országos egyeztetés témája a közmédia megújulása lesz. A részvételhez regisztrációra is lehetőség van, de anonim módon regisztráció nélkül is hozzá lehet szólni. Radnai Márkot júniusban nevezték ki kormánybiztossá, feladata a társadalmi részvétel erősítése és a közpolitikai döntéshozatal társadalmi megalapozottságának javítása.
1: Közlekedés.
0: Manappal Vácon a Balassagyarmati úton, Romhány belterületén és Somoskőújfaluban a Somosi úton számíthatnak az autósok trafipaxra.
2: És most a hírek

0: Reklám. A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
1: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
2: Szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
1: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
2: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
1: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
2: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
1: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
2: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
3: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21.
1: Számolj utána.
2: Megéri hozzánk jönni.
4: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből,
5: egyet a zaknyakláncból,
4: jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába,
5: és egy laza Como Milánót otthonra.
4: Egy aranyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
6: Speciál óraékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
7: Miért költene több százezret légkondira, ha van egy olcsóbb megoldás? Ismerje meg a Rábalux Dalfon ventilátoros mennyezeti lámpáit a balassagyarmati építkezőkboltjában. Lágy fény, kellemes légáramlat és modern dizájn egyetlen elegáns megoldásban. Mielőtt klímát választana, nézzen be hozzánk! Építkezőkboltja Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezőkboltja. Ha minőségi és olcsó kell.
8: Vannak pillanatok, amelyek évszázadokon át összekötnek bennünket. Szeptember 19-én Vácon együtt emlékezünk meg a Váci Egyházmegye alapításáról.
9: Koncertek, látványos bemutatók, interaktív kiállítások, gyermekfoglalkozások, Grillus Vilmos, a Katáng Együttes, kézműves élmények, állatsimogató, ugrálóvár és még sok meglepetés vár.
8: Este pedig egy különleges történelmi utazás következik. Egy egyedülálló színpadi játékban 500 szereplő idén nézi fel a Váci Egyházmegye történetének meghatározó pillanatait.
9: Minden program ingyenes. Találkozzunk szeptember 19-én Vácon. A részletes programot az együttépítjük.hu oldalon találod.
10: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
11: Semennyibe. Nekem Dusterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 ezer kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
10: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
11: Pontosan, mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Duster, most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu-n és márkakereskedésünkben.
12: Nyéki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márkakereskedése. Balassagyarmat, Kóvári út 14. nyekiautóház.hu.
0: Reklámot hallottak.
13: 17 óra van.
0: Itt a Megafon.
14: A mikrofonnál Molnár Róbert.
13: Hírek.
14: Falubusszal gazdagodott Cserhát Surány önkormányzata. A jármű a januárban elindított falugondnoki szolgálat munkáját is segíti, tudta meg a Megafon. Szalai Lőrinc polgármester rádiónknak elmondta, az önkormányzat régi terve valósult meg a Magyar Falu program jóvoltából. A településvezető szerint a buszra nagy szükség volt, hiszen Cserhát Surányban sok idős ember él, akiknek gyakran jelent gondot az eljutás az orvoshoz, a kórházba vagy a gyógyszertárba. A falubusszal emellett a szociális ellátáshoz kapcsolódó ételkiszállítás is megoldják. Szalai Lőrinc hangsúlyozta, a falugondnoki szolgálat elindítása és a jármű beszerzése is fontos vállalásuk volt, amikor a jelenlegi képviselőtestület elkezdte munkáját. A polgármester szerint a falubusz megvásárlásával egy régóta meglévő hiányosságot sikerült most megszüntetniük. Kritikus szintre csökkent a Maconkai víztározó vízszintje, emiatt mintegy 15 ezer ember ivóvízellátása került veszélybe, írja a telex.hu. A vízügyi szakemberek hétfőn megkezdték a Mizsárfai tározó vízének átvezetését a Maconkaiba. A tervek szerint az Agyván keresztül összesen 100 ezer köbméter vizet juttatnak a tározóba. A Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság szerint a vízszint az elmúlt napokban 400 cm alá esett, ami már veszélyezteti a térség biztonságos vízellátását. A szakemberek arra figyelnek, figyelnek, hogy ne csak megfelelő mennyiségű, hanem megfelelő minőségű víz álljon rendelkezésre. A vízpótlást ezért úgy végzik, hogy a Bátonyterenyei vízmű továbbra is elláthassa a környék három települését. A talajvízdúsításos technológiával végzett vízkivétel a számítások szerint várhatóan további 30 napra biztosíthatja a vízmű napi vízigényét. Elgázolt egy embert a vonat kedden délután Dunakeszin a gyártelep megálló közelében, írja az MTI. A baleset miatt a szerelvény nem tudta folytatni útját, amint egy 200 utasnak a műszaki mentést végző tűzoltók segítettek átszállni a mentesítőjáratra. A MÁV Inform tájékoztatása szerint a nyugati pályaudvarról 13 óra 8 perckor szobra indult Z70-es vonat gázolt. A helyszínelés ideje alatt Dunakeszi és Göt között csak egy vágányon közlekedtek a vonatok. Elfogtak egy rablással gyanúsított 36 éves férfit Nógrád vármegyében, olvasható a polisz.hu oldalon. A lakcím nélküli férfi ellen több bűncselekmény miatt is eljárás folyik. A rendőrség szerint augusztus 13-án egy somoskőújfalui dohánybolt előtt leütött egy 66 éves férfit, majd elvette a pénztárcáját és elmenekült. Az idős férfi könnyű sérüléseket szenvedett. A tárcát később egy közeli vasúti töltésen megtalálták, azonban több mint 30 ezer forint hiányzott belőle. A nyomozók rövid idő alatt azonosították a korábbról is ismert férfit, akinek elfogására körözést adtak ki. A Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság kommandósai a lakosságtól kapott információk alapján augusztus 17-én Mátra verebélyen fogták el. A férfit őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. A rendőrség köszöni a lakosság segítségét. Elindult a Közhang, amelyet Magyarország első interaktív digitális társadalmi egyeztetési platformjaként mutatott be Ratnai Márk kormánybiztos, a Tisza alelnöke. A kezdeményezés célja, hogy ne csak kikérje az emberek véleményét, hanem segítsen megérteni az egyes témákat, végig gondolni a lehetőségeket és konkrét javaslatokat megfogalmazni. Ratnai Márk szerint a Közhang nem közösségi média, nem petíció és nem hagyományos kérdőív. A felületen történetek, videók és interaktív feladatok segítik a részvételt, a technológia pedig rendszerezi és összekapcsolja a beérkező ötleteket. Az első országos egyeztetés témája a közmédia megújulása lesz. A részvételhez regisztrációra is lehetőség van, de anonim módon regisztráció nélkül is hozzá lehet szólni. Radnai Márkot júniusban nevezték ki kormánybiztossá, feladata a társadalmi részvétel erősítése és a közpolitikai döntéshozatal társadalmi megalapozottságának javítása.
15: Közlekedés.
14: Ma nappal Vácon a Balassagyarmati úton, Romhány belterületén és Somoskőújfaluban a Somosi úton számíthatnak az autósok trafipaxra.
15: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
16: mega jó hangulatban.
17: Megafon, nagyot szól.

0: And I want to talk about...
1: Reklám.
2: Reklám.
1: Ahány történet, annyi héra árnyalat. Találd meg a saját történeted a készre kevert héra MyColor vagy héra keramik színek között. Vagy fedezd fel a héra árnyalataiban rejlő több ezer további lehetőséget. És kevertest ki a kedvencedet. A te történeted milyen színben ragyog. Héra. A te árnyalatod. A mi szakértelmünk. Keresd a K&K festékmesternél. Balassagyarmaton. A nyugati ipartelepen.
3: A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
4: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből,
5: egyet a zaknyakláncból,
4: jöhet egy free rukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
6: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
7: Hé, hey, Balassagyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és négy ütős ízben vár rád! Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapeños. Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL hotdog extra sajttal és baconnel. Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett.
8: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-ral ez mennyibe kerül?
9: Semennyibe. Nekem Dusterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 000 kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
8: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
9: Pontosan, mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Duster, most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu-n és márka kereskedésünkben.
10: Nyéki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése. Balassagyarmat, Kóvári út 14. Nyékiautóház.hu.
11: Zárd a nyarat a Füleki Várlak Fesztiválon. Palócföld legnagyobb könnyű zenei és kulturális fesztiválja téged is vár augusztus 27-e és 30-a között Füleken, a Várudvarban és a Bebek Pajtában. A színpadon Dash, Valmár, Szikora Robert és az Ergo, Meringer, Analog Balaton, Bongor, Filó Live, Buda Folk Band, A Kör, Edda, Musical, a Szomszédnéni produkciós iroda és még sokan mások. Négy nap alatt négy helyszínen több mint 30 fellépő augusztus 27-e és 30-a között, Füleken, a Várlak Fesztiválon.
12: Részletek a Várlak Fesztivál Facebook oldalán és a várlak.eu weboldalon.
1: Reklámot hallottak.
13: 18 óra van.
1: Itt a Megafon.
14: A Megafon hírei következnek 2026. augusztus 19-én. A mikrofonnál Molnár Róbert.
15: Hírek.
14: Falubusszal gazdagodott Cserhát Surány önkormányzata. A jármű a januárban elindított falugondnoki szolgálat munkáját is segíti, tudta meg a Megafon. Szalai Lőrinc polgármester rádiónknak elmondta, az önkormányzat régi terve valósult meg a Magyar Falu program jóvoltából. A településvezető szerint a buszra nagy szükség volt, hiszen Cserhát Surányban sok idős ember él, akiknek gyakran jelent gondot az eljutás az orvoshoz, a kórházba vagy a gyógyszertárba. A falubusszal emellett a szociális ellátáshoz kapcsolódó ételkiszállítás is megoldják. Szalai Lőrinc hangsúlyozta, a falugondnoki szolgálat elindítása és a jármű beszerzése is fontos vállalásuk volt, amikor a jelenlegi képviselőtestület elkezdte munkáját. A polgármester szerint a falubusz megvásárlásával egy régóta meglévő hiányosságot sikerült most megszüntetniük. Szalai Lőrincet, Cserhát Surány polgármesterét hallják.
16: Igazából a falubusznak ugye Cserhát Surány község önkormányzata nyerte, amire nekünk régóta megszüntetünk volt, mert az egyik fontos vállalásunk is a testülettel, amikor indultunk, az volt, hogy falubusz fogunk szerezni a településnek, illetve a falugondnoki szolgálatot be fogjuk indítani, mert településünkön nem volt ilyen. Hát a falubusz az nagy segítség lesz, mert sok az idős lakó a településen, és akkor az ő szállításuk akár kórházba, akár gyógyszertárba, bármilyen ilyen esetre. Különben ugye a szociális ellátásnak a étel kihordását is ezzel látjuk el. Szóval ez teljes mértékben hatalmas segítség a településnek, és nekünk ez nagyon nagy hiányosságunk volt, vagy nem volt. Így tiszta szívből örülünk neki, hogy ezt a Magyar Falu program keretén belül még a tavaly beadott sikeres pályázatunkkal megnyertük, és azért is külön büszke vagyok erre, mert ezt még a jegyzőasszonyra csináltuk közösen ezt a pályázatot, és akkor így ezek szerint jól sikerült a pályázat megírása.
14: Az anyatejes táplálás fontosságára hívták fel a figyelmet egy kismamáknak szervezett rendezvényen a balassagyarmati Kenesei Albert Kórház rendelőintézetben. Bayer Viktor csecsemőgyermekgyógyászati osztályvezető főorvos szerint az anyatej különleges, más táplálékkal nem helyettesíthető anyag, amely a csecsemő megfelelő fejlődéséhez szükséges tápanyagok mellett immunanyagokat és a megfelelő bélflóra kialakulását segítő prebiotikumokat is tartalmaz. Kiemelte, különösen értékes a szülés utáni előtej, amely nagy mennyiség tartalmaz immunfehérjéket. A rendezvényen az első 1000 nap jelentőségéről is szó esett, hiszen ebben az időszakban az idegrendszer fejlődése is kiemelten fontos. Az esemény interaktív volt, az előadások mellett baba masszást is bemutattak, a résztvevők pedig gyakorlati tanácsokat kaphattak és kérdezhettek a szakemberektől. A szervezők célja az volt, hogy a kismamák hiteles információkhoz juthassanak, és kérdéseikkel bátran forduljanak szakemberekhez, ne kizárólag az interneten keressenek választ. Bayer Viktort, a balassagyarmati dr. Kenesei Albert Kórház rendelőintézet csecsemő gyermekgyógyászati osztály osztályvezető főorvosát hallják.
0: Anyatej egy különleges anyag. Nem helyettesíthető más, akár hasonló anyaggal se, hiszen az emberi fajra jellemző minden olyan anyag benne van, ami egy bennénk van kódolva, az mi megfelelő fejlődésünket elősegíti. Van víz, van cukor, van zsír, van fehérje. Most röviden fogva minden van, mi nincs benne. Tehát azok az anyagok benne vannak, amik nem csak a ételek vannak benne, ha csak ez lenne, akkor elég lenne bármit adni a babának, hanem a tápanyagok kívül immunanyagok vannak benne, prebiotikumok, amik a megfelelő bélflóra kialakulásához kell. A prebiotikumok között azok a rövid cukorláncú anyagok, amiket emberi tejoligoszolaridoknak hívunk, azok az emberi fajra jellegzetesek, és az élet folyamán, tehát a tej laktáció, tehát a tejképzés folyamán ez változik, annak függvényében milyen idős babáról van szó. Ugye a legértékesebb az a kolosztrum, az előtej, abban vannak a legtöbb immunológiai anyag, tehát immunfehérjék.
14: Kritikus szintre csökkent a maconkai víztározó vízszintje, emiatt mintegy 15 ezer ember ivóvízellátása került veszélybe, írja a telex.hu. A vízügyi szakemberek hétfőn megkezdték a mizsárfai tározó vízének átvezetését a maconkaiba. A tervek szerint az agyván keresztül összesen 100 ezer köbméter vizet juttatnak a tározóba. A Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság szerint a vízszint az elmúlt napokban 400 cm alá esett, ami már veszélyezteti a térség biztonságos vízellátását. A szakemberek arra figyelnek, hogy ne csak megfelelő mennyiségű, hanem megfelelő minőségű víz álljon rendelkezésre. A vízpótlást ezért úgy végzik, hogy a Bátonyterenyei vízmű továbbra is elláthassa a környék három települését. A talajvízdúsításos technológiával végzett vízkivétel a számítások szerint várhatóan további 30 napra biztosíthatja a vízmű napi vízigényét. Elgázolt egy embert a vonat kedden délután Dunakeszin a gyártelep megálló közelében, írja az MTI. A baleset miatt a szerelvény nem tudta folytatni útját, amint egy 200 utasnak a műszaki mentést végző tűzoltók segítettek átszállni a mentesítőjáratra. A MÁV Inform tájékoztatása szerint a nyugati pályaudvarról 13 óra 8 perckor szobra indult Z70-es vonat gázolt. A helyszínen és ideje alatt Dunakeszi és Göt között csak egy vágányon közlekedtek a vonatok. Augusztus végéig várják a felajánlásokat a szeptember 25-én nyíló Cserkészek, Leventék, Úttörők ifjúsági mozgalmak Salgótarjánban 1921 és 1990 között című kiállításhoz, tudta meg a Megafon. Máté György, a salgótarjáni Dornyai Béla Múzeum névrajzos múzeológusa elmondta, a témához kapcsolódó tárgyakat, fényképeket, egyenruhákat és személyes emlékeket gyűjtenek. Különösen várják a cserkész egyenruhákat, levente sapkákat, úttörő és kisdob emlékeket, de minden olyan tárgyat szívesen fogadnak, amely az egykori ifjúsági mozgalmak mindennapjait idézi. Hozzátette, a felhívás már eddig is sikeres volt. Több fényképet és tárgyat is eljuttattak hozzájuk. Kiemelte, nem csak tárgyakat, hanem személyes emlékeket és történeteket is szívesen fogadnak. A szervezők abban bíznak, hogy az új felajánlásokkal még teljesebb képet adhatnak a korszak ifjúsági életéről és az egykori szervezetek mindennapjairól. Máté Györgyöt, a Salgótarjáni Dornyai Béla Múzeum néprajzos múzeológusát hallják.
2: Szeptember 25-én nyílik a kiállításunk. Pontos címe az a Cserkészek, Leventék, úttörők, ifjúsági mozgalmak Salgótarjánban 1921 és 1990 között. Eznek kapcsán egy felhívást tettünk közzé a lakosság számára, amelyben szeretnénk az ehhez kapcsolódó emlékeket még összegyűjteni, amit a lakosok esetleg otthon találnak. Tehát cserkész egyenruhát, vagy levente sapkát, vagy úttörő emlékeket, ugye ebből lesz több, meg a kisdobosból, de hát ha cserkész és a levente mozgalma kapcsán is valamit fel tudnak nekünk még találni otthon. Ennek reményében tettük közzé a felhívást, ami szerencsére sikeres is volt eddig, hiszen fényképeket, tárgyakat hoztak be már számunkra a kiállításhoz. Nekünk is van ugye egy anyagunk, azt szeretnénk ezzel kiegészíteni, illetve hát az emlékeket, történeteket is szívesen vártuk és várjuk még most augusztus folyamán.
14: Elfogtak egy rablással gyanúsított 36 éves férfit Nógrád vármegyében, olvasható a polisz.hu oldalon. A lakcím nélküli férfi ellen több bűncselekmény miatt is eljárás folyik. A rendőrség szerint augusztus 13-án egy somoskőújfalui dohánybolt előtt leütött egy 66 éves férfit, majd elvette a pénztárcáját és elmenekült. Az idős férfi könnyű sérüléseket szenvedett. A tárcát később egy közeli vasúti töltésen megtalálták, azonban több mint 30 ezer forint hiányzott belőle. A nyomozók rövid idő alatt azonosították a korábbról is ismert férfit, akinek elfogására körözést adtak ki. A Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság kommandósai a lakosságtól kapott információk alapján augusztus 17-én Mátra verebélyen fogták el. A férfit őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. A rendőrség köszöni a lakosság segítségét. 9 gólos mérkőzésen győzte le 5-4-re Berkenyét a Mohora csapata a Nógrád vármegyei első osztályú labdarúgó bajnokság nyitófordulójában. A hazaiak már a harmadik percben vezetést szereztek Szita Bence révén. A Berkenye azonban fordított. A szünetben 2-2 volt az állás. A második félidőben ismét Szita volt eredményes, majd a vendégek egyenlítettek. A Mohora ezután Telek Martin Kevin góriával került előnybe. 2 perccel később pedig Szita Bence harmadik találatával már 5-3-ra vezetett. A Berkenye a hosszabbításban még szépített, de egyenlíteni már nem tudott. Az 5-4-es sikerrel a Mohora a tabella harmadik helyén áll. A csapat augusztus 22-én Karancsberényben folytatja a bajnokságot.
13: Közlekedés.
14: Mai éjjel Verőcén, az Árpád úton és Salgótarjánban a Széchenyi úton mérik az autósok sebességét. Vezessenek óvatosan!
13: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
15: mega jó hangulatban.
17: Megafon, nagyot szól.

0: Reklám.
1: Reklám.
0: Hallod? Ez nem csak hang. Ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád a Palócringen. Hatvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívébe. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palócring. Ne csak nézd a versenyt, vezest!
2: Tessék, CH Klíma.
3: CH Klíma.
2: Igen, CH Klíma.
3: CH Klíma.
0: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
4: Drágám, azt hiszem, az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
5: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
6: Ne drámázzon! Váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont ablak Kft. A családi béke új keretek között.
5: Horizontablak.hu.
7: Minden hónapban óriási akciók a balassagyarmati Opárt optikában. Nyugdíjasok, figyelem! Augusztusban minden szemüveglencsére 30% kedvezményt adunk, legyen az vékonyít,

0: A gyarmaton, a Tesco üzletsoron.
1: Reklámot hallottak.
2: 19 óra van.
1: Itt a Megafon.
3: A mikrofonnál Molnár Róbert.
2: Hírek.
3: Kritikus szintre csökkent a macongai víztározó vízszintje, emiatt mintegy 15 ezer ember ivóvízellátása került veszélybe, írja a telex.hu. A vízügyi szakemberek hétfőn megkezdték a mizsárfai tározó vízének átvezetését a macongaiba. A tervek szerint a Zagyván keresztül összesen 100 ezer köbméter vizet juttatnak a tározóba. A Közép-Dunavölgyi vízügyi igazgatóság szerint a vízszint az elmúlt napokban 400 cm alá esett, ami már veszélyezteti a térség biztonságos vízellátását. A szakemberek arra figyelnek, hogy ne csak megfelelő mennyiségű, hanem megfelelő minőségű víz álljon rendelkezésre. A vízpótlást ezért úgy végzik, hogy a Bátonyterenyei vízmű továbbra is elláthassa a környék három települését. A talajvízdúsításos technológiával végzett vízkivétel a számítások szerint várhatóan további 30 napra biztosíthatja a vízmű napi vízigényét. Elgázolt egy embert a vonat kedden délután Dunakeszin a gyártelep megálló közelében, írja az MTI. A baleset miatt a szerelvény nem tudta folytatni útját, amint egy 200 utasnak a műszaki mentést végző tűzoltók segítettek átszállni a mentesítőjáratra. A MÁV Inform tájékoztatása szerint a nyugati pályaudvarról 13 óra 8 perckor szobra indult Z70-es vonat gázolt. A helyszínen és ideje alatt Dunakeszi és Göt között csak egy vágányon közlekedtek a vonatok. 9 gólos mérkőzésen győzte le 5-4-re Berkenyét a Mohora csapata a Nógrád vármegyei első osztályú labdarúgó bajnokság nyitófordulójában. A hazaiak már a harmadik percben vezetést szereztek Szita Bence révén. A Berkenye azonban fordított. A szünetben 2-2 volt az állás. A második félidőben ismét Szita volt eredményes, majd a vendégek egyenlítettek. A Mohora ezután Telek Martin Kevin góriával került előnybe. 2 perccel később pedig Szita Bence harmadik találatával már 5-3-ra vezetett. A Berkenye a hosszabbításban még szépített, de egyenlíteni már nem tudott. Az 5-4-es sikerrel a Mohora a tabella harmadik helyén áll. A csapat augusztus 22-én Karancs-Berényben folytatja a bajnokságot. Ismét összegyűjtötte a Sziget Fesztivál után a helyszínen hagyott jó állapotú sátrakat és felszereléseket a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat. A karitatív szervezet önkéntesei a fesztivál szervezőivel együttműködve 2018 óta minden évben gondoskodnak arról, hogy a még használható eszközök ne vesszenek kárba. Idén összesen 1400 felszerelést szállítottak el a hajógyári szigetről. 190 sátrat, 140 széket, 200 matracot, 80 hálózsákot és 50 ponyvát, valamint polifónokat, fómokat, törölközőket, párnákat, asztalokat. Az adományokat országszerte rászorulóknak juttatják el, Budapesten pedig a Szeretett Szolgálat 3 nagy hajléktalan ellátó központjában hasznosítják. A szervezet szerint egyre kevesebb felszerelést hagynak hátra a fesztiválozók, részben a 30 eurós sátorletét miatt. Aki hazaviszi vagy leadja sátrát, visszakapja az összeget. Rekordméretű 3,1 kg-os hólyagkövet távolítottak el Sri Lankai orvosok egy 55 éves férfiból. A BBC beszámolója szerint a végrehajtott műtét során egy mintegy 17 cm hosszú, struc tojás méretű követ operáltak ki a páciens húgy hólyagjából. A szakértők szerint ez lehet a valaha feljegyzett legnagyobb hólyagkő. A férfi eredetileg stroke miatt került kórházba, kezelése közben azonban az orvosok észrevették, hogy nehezen vizel. A sebész szerint a kő akár 5-10 éve is a férfi hólyagjában lehetett. A páciens a műtéttől független okból továbbra is kórházi kezelés alatt áll, de az orvosok szerint jó egészségnek örvend. Egyre több delfin merészkedik az olaszországi partok közelébe, ennek hátterében pedig a tenger felmelegedése is állhat, állítja egy helyi biológus a 24.hu cikkje szerint. Velencében például augusztus 13-a óta ismét rendszeresen feltűnik a Canal Grande-ban a helyiek által Mimmónak nevezett delfin, amely már tavaly nyáron is gyakori vendég volt ott. Idén Lampedusa, Szardínia és az Adria, Rimini térségében is több delfin figyeltek meg. Az állatok gyakran egészen közel úsznak a parthoz, sőt ki kötőkbe is bemerészkednek. A szakértő szerint a palackorú delfinek jól alkalmazkodnak a változó hőmérséklethez és a sótartalomhoz. A melegedő tengervíz azonban átalakíthatja a táplálkozási lehetőségeket és az állatok területi eloszlását is. A jelenség pontos megértéséhez további több éves megfigyelések szükségesek. hangszerműtétje volt az énekes Szűcs Juditnak, hogy visszanyerje korábbi énekhangját, írja az Origó. A 73 éves énekesnő elmondása szerint a sok éneklése miatt Reinke ödéma alakult ki nála, amitől hangja mélyebbé és rekedtebbé vált. A július végi beavatkozás során mindkét hangszálszalagján eltávolították a felesleges szöveteket. A műtét után egy hétig pihentetnie kellett volna a hangját, és bár ezt nem sikerült teljesen betartania, szerinte a végeredmény tökéletes lett. Szűcs Judit jelenleg hangképzésre jár, és úgy érzi, ismét könnyedén tud énekelni. Augusztus 29-én Szlovákiában lép először színpadra a műtét óta. Az énekesnő közben már a jövő évi 55 éves jubilómi koncertjére is készül, amelyet nagy izgalommal vár.
1: Közlekedés.
3: Ma éjjel Verőcén az Árpád úton és Salgótarjánban a Széchenyi úton mérik az autósok sebességét. Vezessenek óvatosan.
1: És most egy újabb mega jó zenei óra. Mega slágerekkel.
0: Mega jó hangulatban. Megafon. Nagyot szól.

0: 20 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
2: Az anyateljes táplálás fontosságára hívták fel a figyelmet egy kismamáknak szervezett rendezvényen a balassagyarmati Kenesei Albert Kórház rendelőintézetben. Bayer Viktor csecsemő gyermekgyógyászati osztályvezető főorvos szerint az anyatej különleges, más táplálékkal nem helyettesíthető anyag, amely a csecsemő megfelelő fejlődéséhez szükséges tápanyagok mellett immunanyagokat és a megfelelő bélflóra kialakulását segítő prebiotikumokat is tartalmaz. Kiemelte, különösen értékes a szülés utáni előtej, amely nagy mennyiség tartalmaz immunfehérjéket. A rendezvényen az első 1000 nap jelentőségéről is szó esett, hiszen ebben az időszakban az idegrendszer fejlődése is kiemelten fontos. Az esemény interaktív volt, az előadások mellett baba masszást is bemutattak, a résztvevők pedig gyakorlati tanácsokat kaphattak és kérdezhettek a szakemberektől. A szervezők célja az volt, hogy a kismamák hiteles információkhoz juthassanak, és kérdéseikkel bátran forduljanak szakemberekhez, ne kizárólag az interneten keressenek választ. Augusztus végéig várják a felajánlásokat a szeptember 25-én nyíló Cserkészek, Leventék, Úttörők, Ifjúsági Mozgalmak Solgó-Tarjánban 1921 és 1990 között című kiállításhoz, tudta meg a Megafon. Máté György, a Solgó-Tarjáni Dornyai Béla Múzeum néprajzos múzeológusa elmondta, a témához kapcsolódó tárgyakat, fényképeket, egyenruhákat és személyes emlékeket gyűjtenek. Különösen várják a cserkész egyenruhákat, levente sapkákat, úttörő és kisdobókat, emlékeket, de minden olyan tárgyat szívesen fogadnak, amely az egykori ifjúsági mozgalmak mindennapjait idézi. Hozzátette, a felhívás már eddig is sikeres volt. Több fényképet és tárgyat is eljuttattak hozzájuk. Kiemelte, nem csak tárgyakat, hanem személyes emlékeket és történeteket is szívesen fogadnak. A szervezők abban bíznak, hogy az új felajánlásokkal még teljesebb képet adhatnak a korszak ifjúsági életéről és az egykori szervezetek mindennapjairól. Elfogtak egy rablással gyanúsított 36 éves férfit Nógrád vármegyében, olvasható a polisz.hu oldalon. A lakcím nélküli férfi ellen több bűncselekmény miatt is eljárás folyik. A rendőrség szerint augusztus 13-án egy somoskőújfalui dohánybolt előtt leütött egy 66 éves férfit, majd elvette a pénztárcáját és elmenekült. Az idős férfi könnyű sérüléseket szenvedett. A tárcát később egy közeli vasúti töltésen megtalálták, azonban több mint 30 ezer forint hiányzott belőle. A nyomozók idő alatt azonosították a korábbról is ismert férfit, akinek elfogására körözést adtak ki. A Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság kommandósai a lakosságtól kapott információk alapján augusztus 17-én Mátra verebélyen fogták el. A férfit őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. A rendőrség köszöni a lakosság segítségét. Befejeződött a BKK jegy- és bérletautomatáinak átfogó korszerűsítése. A Budapesti Közlekedési Központ közlése szerint augusztus közepére a korábban működő 280 automatát teljesen felújították, emellett 37 új, nagy kijelzős készüléket is üzembe helyeztek. A 2014 óta működő automaták eddig több mint 164 millió tranzakciót bonyolítottak le. Az értékesített jegyek és bérletek összértéke pedig meghaladta a 442 milliárd forintot. Bár egyre többen használják a Budapest Go alkalmazást és a PN Go rendszert, az automaták továbbra is a fővárosi agglomerációs jegy- és bérletértékesítés mintegy 40%-át adják. A legnagyobb forgalmú készülékek a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér, a Deák-Ferenc tér, a keleti és a kelenföldi pályaudvar, valamint az Astoria, a Határút és a Kossuth-Lajos tér környékén találhatók. Románia 2032-ben csatlakozhat az euróövezethez, ha addig sikerül rendeznie költségvetési helyzetét, mondta az Európai Uniós beruházásokért felelős ügyvivő miniszter. Szerinte a következő években elsősorban a költségvetési konszolidációra, az államadósság és a hiánykordában tartására, valamint egy hosszú távú fejlesztési tervre van szükség. A politikus úgy számol, ha Románia 2030-ra teljesíti az euró bevezetéséhez szükséges gazdasági feltételeket, azt követően még 2 éves megfigyelési időszak következhet. Így az ország 2032-ben léphetne be az euróövezetbe. Ez egybeesetne a magyar tervekkel is. A Tisza párt programja szerint 2030-ig teremtenék meg az euró bevezetésének feltételeit. Románia korábbi 2029-es céldátuma így várhatóan módosul.
1: Közlekedés.
2: Ma éjjel Verőcén, az Árpád úton és Salgótarjánban a Széchenyi úton mérik az autósok sebességét. Vezessenek óvatosan.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt. Mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival. 21 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
2: Befejeződött a BKK jegy- és bérletautomatáinak átfogó korszerűsítése. A Budapesti Közlekedési Központ közlése szerint augusztus közepére a korábban működő 280 automatát teljesen felújították, emellett 37 új, nagy kijelzős készüléket is üzembe helyeztek. A 2014 óta működő automaták eddig több mint 164 millió tranzakciót bonyolítottak le. Az értékesített jegyek és bérletek összértéke pedig meghaladta a 442 milliárd forintot. Bár egyre többen használják a Budapest Go alkalmazást és a PNGO rendszert, az automaták továbbra is a fővárosi agglomerációs jegy- és bérletértékesítés mintegy 40%-át adják. A legnagyobb forgalmú készülékek a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér, a Deák-Ferenc tér, a Keleti és a Kelenföldi pályaudvar, valamint az Asztória, a Határút és a Kossuth-Lajos tér környékén találhatók. Ismét összegyűjtötte a Sziget Fesztivál után a helyszínen hagyott jó állapotú sátrakat és felszereléseket a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat. A karitatív szervezet önkéntesei a fesztivál szervezőivel együttműködve 2018 óta minden évben gondoskodnak arról, hogy a még használható eszközök ne vesszenek kárba. Idén összesen 1400 felszerelést szállítottak el a hajógyári szigetről. 190 sátrat, 140 széket, 200 matracot, 80 hálózsákot és 50 ponyvát, valamint polifó törölközőket, párnákat, asztalokat. Az adományokat országszerte rászorulóknak juttatják el. Budapesten pedig a Szeretetszolgálat három nagy hajléktalan ellátó központjában hasznosítják. A szervezet szerint egyre kevesebb felszerelést hagynak hátra a fesztiválozók, részben a 30 eurós sátorletét miatt. Aki hazaviszi vagy leadja sátrát, visszakapja az összeget. Takarmányhiány fenyegetheti a szlovákiai állattenyésztőket az asszály miatt, közölte az újszó.com. A szlovák mezőgazdasági miniszter szerint a szárazság elsősorban a takarmánytermelést sújtja, a gyenge termés pedig komoly nehézségeket okozhat az állattartó gazdaságoknak. A tárcánál ezért arról egyeztetnek, hogy korlátozzák vagy akár megtiltják a takarmány kivitelét Szlovákiából. Egy ilyen intézkedés azonban uniós jogi akadályokba ütközhet, így egyelőre nincs döntés az export korlátozásáról. Ha ez nem járható út, a szlovák kormány más segítséget keresne az érintett gazdaságoknak. Az állami költségvetésből támogatást biztosíthatnak a takarmányhiány következményeinek enyhítésére és az asszálykárok kompenzálására. Egyre több delfin merészkedik az olaszországi partok közelébe, ennek hátterében pedig a tenger felmelegedése is állhat, állítja egy helyi biológus a 24.hu cikket szerint. Velencében például augusztus 13-a óta ismét rendszeresen feltűnik a Canal Grande-ban a helyiek által Mimmónak nevezett delfin, amely már tavaly nyáron is gyakori vendég volt ott. Idén Lampedusa, Szardínia és az Adria, Rimini térségében is több delfin figyeltek meg. Az állatok gyakran egészen közel úsznak a parthoz, sőt kikötőkbe is bemerészkednek. A szakértő szerint a palackorú delfinek jól alkalmazkodnak a változó hőmérséklethez és a sótartalomhoz. A melegedő tengervíz azonban átalakíthatja a táplálkozási lehetőségeket és az állatok területi eloszlását is. A jelenség pontos megértéséhez további több éves megfigyelések szükségesek.
1: Közlekedés.
2: Ma éjjel Verőcén, az Árpád úton és Salgótarjánban a Széchenyi úton mérik az autósok sebességét. Vezessenek óvatosan.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival.
1: 22 óra van.
2: Itt a Megafon.
3: A Megafon hírei következnek 2026. augusztus 19-én. A mikrofonnál Molnár Róbert.
4: Hírek.
3: Falubusszal gazdagodott Cserhát Surány önkormányzata. A jármű a januárban elindított falugondnoki szolgálat munkáját is segíti, tudta meg a Megafon. Szalai Lőrinc polgármester rádiónknak elmondta, az önkormányzat régi terve valósult meg a Magyar Falu program jóvoltából. A település vezető szerint a buszra nagy szükség volt, hiszen Cserhát Surányban sok idős ember él, akiknek gyakran jelent gondot az eljutás az orvoshoz, a kórházba vagy a gyógyszertárba. A falubusszal emellett a szociális ellátáshoz kapcsolódó ételkiszállítás is megoldják. Szalai Lőrinc hangsúlyozta, a falugondnoki szolgálat elindítása és a jármű beszerzése is fontos vállalásuk volt, amikor a jelenlegi képviselőtestület elkezdte munkáját. A polgármester szerint a falubusz megvásárlásával egy régóta meglévő hiányosságot sikerült most megszüntetniük. Szalai Lőrincet, Cserhát Surány polgármesterét hallják.
5: Igazából a falubusznak ugye Cserhát Surány község önkormányzata nyerte, amire nekünk régóta szükségünk volt, mert az egyik fontos vállalásunk is a testülettel, amikor indultunk, az az volt, hogy falubuszt fogunk szerezni a településnek, illetve a falugondnoki szolgálatot azt be fogjuk indítani, mert településünkön nem volt ilyen. Hát a falubusz az nagy segítség lesz, mert sok az idős lakó a településen, és akkor az ő szállításuk akár kórházba, akár gyógyszertárba, bármilyen ilyen esetre. Különben ugye a szociális ellátásnak a étel kihordását is ezzel látjuk el. Szóval ez teljes mértékben hatalmas segítség a településnek, és nekünk ez nagyon nagy hiányosságunk volt, vagy nem volt. Így tiszta szívből örülünk neki, hogy ezt a Magyar Falu program keretén belül még a tavaly beadott sikeres pályázatunkkal megnyertük, és azért is külön büszke vagyok erre, mert ezt még a jegyzőasszonynak csináltuk közösen ezt a pályázatot, és akkor így ezek szerint jól sikerült a pályázat megírása.
3: Az anyateljes táplálás fontosságára hívták fel a figyelmet egy kismamáknak szervezett rendezvényen a balassagyarmati Kenesei Albert Kórház rendelőintézetben. Bayer Viktor csecsemőgyermekgyógyászati osztályvezető főorvos szerint az anyatej különleges, más táplálékkal nem helyettesíthető anyag, amely a csecsemő megfelelő fejlődéséhez szükséges tápanyagok mellett immunanyagokat és a megfelelő bélflóra kialakulását segítő prebiotikumokat is tartalmaz. Kiemelte, különösen értékes a szülés utáni előtej, amely nagy mennyiség tartalmaz immunfehérjéket. A rendezvényen az első 1000 nap jelentőségéről is szó esett, hiszen ebben az időszakban az idegrendszer fejlődése is kiemelten fontos. Az esemény interaktív volt, az előadások mellett baba masszást is bemutattak, a résztvevők pedig gyakorlati tanácsokat kaphattak és kérdezhettek a szakemberektől. A szervezők célja az volt, hogy a kismamák hiteles információkhoz juthassanak, és kérdéseikkel bátran forduljanak szakemberekhez, ne kizárólag az interneten keressenek választ. Bayer Viktort, a balassagyarmati dr. Kenesei Albert Kórház rendelőintézet csecsemő gyermekgyógyászati osztály osztályvezető főorvosát hallják.
6: Anyatej egy különleges anyag. Nem helyettesíthető más, akár hasonló anyaggal se, hiszen az emberi fajra jellemző minden olyan anyag benne van, ami egy benénk van kódolva, az mi megfelelő fejlődésünket elősegíti. Van víz, van cukor, van zsír, van fehérje. Most röviden fogva minden van, mi nincs benne. Tehát azok az anyagok benne vannak, amik nem csak a ételek vannak benne. Ha csak ez lenne, akkor elég lenne bármit adni a babának, hanem a tápanyagok kívül immunanyagok vannak benne, prebiotikumok, amik a megfelelő bélflóra kialakulásához kell. A prebiotikumok között azok a rövid cukorláncú anyagok, amiket emberi tejoligoszlaridoknak hívunk, azok az emberi fajra jellegzetesek, és az élet folyamán, tehát a tej laktáció, tehát a tejképzés folyamán ez változik, annak függvényében milyen idős babáról van szó. Ugye a legértékesebb az a kolosztrum, az előtej, abban vannak a legtöbb immunológiai anyag, tehát immunfehérjék.
3: Kritikus szintre csökkent a maconkai víztározó vízszintje, emiatt mintegy 15 ezer ember ivóvízellátása került veszélybe, írja a telex.hu. A vízügyi szakemberek hétfőn megkezdték a Mizsárfai tározó vízének átvezetését a maconkaiba. A tervek szerint az Agyván keresztül összesen 100 ezer köbméter vizet juttatnak a tározóba. A Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság szerint a vízszint az elmúlt napokban 400 cm alá esett, ami már veszélyezteti a térség biztonságos vízellátását. A szakemberek arra figyelnek, hogy ne csak megfelelő mennyiségű, hanem megfelelő minőségű víz álljon rendelkezésre. A vízpótlást ezért úgy végzik, hogy a Bátony-Terenyei vízmű továbbra is elláthassa a környék három települését. A talajvízdúsításos technológiával végzett vízkivétel a számítások szerint várhatóan további 30 napra biztosíthatja a vízmű napi vízigényét. Elgázolt egy embert a vonat kedden délután Dunakeszin a gyártelep megálló közelében, írja az MTI. A baleset miatt a szerelvény nem tudta folytatni útját, amint egy 200 utasnak a műszaki mentést végző tűzoltók segítettek átszállni a mentesítőjáratra. A MÁV Inform tájékoztatása szerint a nyugati pályaudvarról 13 óra 8 perckor szobra indult Z70-es vonat gázolt. A helyszínelés ideje alatt Dunakeszi és Göt között csak egy vágányon közlekedtek a vonatok. Augusztus végéig várják a felajánlásokat a szeptember 25-én nyíló Cserkészek, Leventék, Úttörők, Ifjúsági Mozgalmak Solgútarjánban 1921 és 1990 között című kiállításhoz, tudta meg a Megafon. Máté György, a solgútarjáni Dornyai Béla Múzeum névrajzos múzeológusa elmondta, a témához kapcsolódó tárgyakat, fényképeket, egyenruhákat és személyes emlékeket gyűjtenek. Különösen várják a cserkész egyenruhákat, levente sapkákat, úttörő és kisdob emlékeket, de minden olyan tárgyat szívesen fogadnak, amely az egykori ifjúsági mozgalmak mindennapjait idézi. Hozzátette, a felhívás már eddig is sikeres volt. Több fényképet és tárgyat is eljuttattak hozzájuk. Kiemelte, nem csak tárgyakat, hanem személyes emlékeket és történeteket is szívesen fogadnak. A szervezők abban bíznak, hogy az új felajánlásokkal még teljesebb képet adhatnak a korszak ifjúsági életéről és az egykori szervezetek mindennapjairól. Máté Györgyöt, a solgútarjáni Dornyai Béla Múzeum néprajzos múzeológusát hallják.
1: Szeptember 25-én nyílik a kiállításunk. Pontos címe az a Cserkészek, Leventék, Úttörők, Ifjúsági Mozgalmak Salgótarjánban 1921 és 1990 között. Eznek kapcsán egy felhívást tettünk közzé a lakosság számára, amelyben szeretnénk az ehhez kapcsolódó emlékeket még összegyűjteni, amit a lakosok esetleg otthon találnak. Tehát cserkész egyenruhát, vagy levente sapkát, vagy úttörő emlékeket, ugye ebből lesz több, meg a kisdobosból, de hát ha cserkész és a levente mozgalma kapcsán is valamit fel tudnak nekünk még találni otthon. Ennek reményében tettük közzé a felhívást, ami szerencsére sikeres is volt eddig, hiszen fényképeket, tárgyakat hoztak be már számunkra a kiállításhoz. Nekünk is van ugye egy anyagunk, azt szeretnénk ezzel kiegészíteni, illetve hát az emlékeket, történeteket is szívesen vártuk és várjuk még most augusztus folyamán.
3: Elfogtak egy rablással gyanúsított 36 éves férfit Nógrád vármegyében, olvasható a polisz.hu oldalon. A lakcím nélküli férfi ellen több bűncselekmény miatt is eljárás folyik. A rendőrség szerint augusztus 13-án egy somoskőújfalui dohánybolt előtt leütött egy 66 éves férfit, majd elvette a pénztárcáját és elmenekült. Az idős férfi könnyű sérüléseket szenvedett. A tárcát később egy közeli vasúti töltésen megtalálták, azonban több mint 30 ezer forint hiányzott belőle. A nyomozók rövid idő alatt azonosították a korábbról is ismert férfit, akinek elfogására körözést adtak ki. A Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság kommandósai a lakosságtól kapott információk alapján augusztus 17-én Mátra verebélyen fogták el. A férfit őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. A rendőrség köszöni a lakosság segítségét. 9 gólos mérkőzésen győzte le 5-4-re Berkenyét a Mohora csapata a Nógrád vármegyei első osztályú labdarúgó bajnokság nyitófordulójában. A hazaiak már a harmadik percben vezetést szereztek Szita Bence révén. A Berkenye azonban fordított. A szünetben 2-2 volt az állás. A második félidőben ismét Szita volt eredményes, majd a vendégek egyenlítettek. A Mohora ezután Telek Martin Kevin góriával került előnybe. 2 perccel később pedig Szita Bence harmadik találatával már 5-3-ra vezetett. A Berkenye a hosszabbításban még szépített, de egyenlíteni már nem tudott. Az 5-4-es sikerrel a Mohora a tabella harmadik helyén áll. A csapat augusztus 22-én Karancsberényben folytatja a bajnokságot.
2: Közlekedés.
3: Mai éjjel Verőcén, az Árpád úton és Salgótarjánban a Széchenyi úton mérik az autósok sebességét. Vezessenek óvatosan.
2: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
2: Itt a Megafonban.

0: az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival. 23 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
2: Elindult a közhang, amelyet Magyarország első interaktív digitális társadalmi egyeztetési platformjaként mutatott be Ratnai Márk kormánybiztos, a Tisza alelnöke. A kezdeményezés célja, hogy ne csak kikérje az emberek véleményét, hanem segítsen megérteni az egyes témákat, végig gondolni a lehetőségeket és konkrét javaslatokat megfogalmazni. Ratnai Márk szerint a közhang nem közösségi média, nem petíció és nem hagyományos kérdőív. A felületen történetek, videók és interaktív feladatok segítik a részvételt, a technológia pedig rendszerezi és összekapcsolja a beérkező ötleteket. Az első országos egyeztetés témája a közmédia megújulása lesz. A részvételhez regisztrációra is lehetőség van, de anonim módon regisztráció nélkül is hozzá lehet szólni. Radnai Márkot júniusban nevezték ki kormánybiztossá, feladata a társadalmi részvétel erősítése és a közpolitikai döntéshozatal társadalmi megalapozottságának javítása. Befejeződött a BKK jegy- és bérletautomatáinak átfogó korszerűsítése. A Budapesti Közlekedési Központ közlése szerint augusztus közepére a korábban működő 280 automatát teljesen felújították, emellett 37 új, nagy kijelzős készüléket is üzembe helyeztek. A 2014 óta működő automaták eddig több mint 164 millió tranzakciót bonyolítottak le. Az értékesített jegyek és bérletek összértéke pedig meghaladta a 442 milliárd forintot. Bár egyre többen használják a Budapest Go alkalmazást és a PNGO rendszert, az automaták továbbra is a fővárosi agglomerációs jegy- és bérletértékesítés mintegy 40%-át adják. A legnagyobb forgalmú készülékek a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér, a Deák-Ferenc tér, a Keleti és a Kelenföldi pályaudvar, valamint az Asztória, a Határút és a Kossuth-Lajos tér környékén találhatók. Továbbra is az aszályos időjárás határozza meg a csípőszúnyogok megjelenését Magyarországon, közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A folyók mentén idén alig találkozni az árvízi szúnyogokkal, a lakóövezetekben viszont egyre több inváziós faj, különösen ázsiai tigris szúnyog jelenik meg. A tigris szúnyog lárvái akár egy pohárnyi vízben is kifejlődhetnek, így egy eső vagy kerti locsolás után számos tenyészőhely alakulhat ki. Ezeket a magántelkeken található élőhelyeket szervezetten nehéz kezelni. Ahol tömegessé válik a szúnyogok megjelenése, ott napnyugta után

0: Az énekesnő közben már a jövő évi 55 éves jubileumi koncertjére is készül, amelyet nagy izgalommal vár.
1: Közlekedés.
0: Ma éjjel Verőcén, az Árpád úton és Salgótarjánban a Széchenyi úton mérik az autósok sebességét. Vezessenek óvatosan.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
2: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

So, what do you want to do? I'm here, baby. I'm ready, baby.

0: Ez volt a szerelem hullámhosszán. Álmodjanak szépeket. Jó éjszakát.
1: Jó éjszakát. 0 óra.
0: Itt a Megafon.
1: A Megafon hírei következnek 2026. augusztus 20-án. A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Vasárnaptól újra visszakapcsolhatják a paksi atomerőműben jelenleg még álló turbinákat is, közölte Magyar Péter internetes oldalán közzétett bejegyzésében. A miniszterelnök tájékoztatás alapján erre az épülő küszöb, valamint a Duna várható vízszint emelkedése adhat lehetőséget. A paksi atomerőmű működését az elmúlt hetekben a folyó rekord alacsony vízállása veszélyeztette. A vízszint folyamatos apadása miatt július végén már az erőmű teljes leállítása is felmerült. Ezt azonban sikerült elkerülni. A szárazság miatt augusztusban a kormány egy kőgát építését és két bárka elsüllyesztését is előkészítette, hogy megemelje a vízszintet és biztosítsa az erőmű hűtővízellátását. A miniszterelnök szerint a turbinák működtetéséért komoly küzdelem zajlik, és még pár napot kell átvészelniük az egyre alacsonyabb vízállás mellett. Tegnap hivatalba lépett Baka András köztársasági elnök. A Sándor Palota közlése szerint az új államfő augusztus 19-én vette át hivatalát, és ettől a naptól teljes körűen gyakorolja az államfői feladat és hatásköröket. Baka András az átadás átvételről egyeztetett Forsthoffer Ágnes házelnökkel, aki az átmeneti időszakban ideiglenesen gyakorolta a köztársasági elnöki feladatokat. Ezt követően az új államfő találkozott a Sándor Palota munkatársaival is. Felidézték, az országgyűlés augusztus 11-én választotta meg Baka András köztársasági elnöknek. A tisztség az alaptörvény 17. módosítását követően üresedett meg. Az új köztársasági elnök hivatalba lépésével lezárult az átmeneti időszak, amely alatt a házelnök látta el az államfői teendőket. Afrikai sertéspestist igazolt a Nébih laboratóriuma egy Baranya vármegyei sertésállományban. Kölkeden egy 27 sertést tartó gazdaságban az állatok étvágytalansága és elhullása jelezte a betegség megjelenését. A mintavétel után az országos főállatorvos elrendelte a gazdaság lezárását és a szükséges járványügyi intézkedéseket. Az állomány felszámolása megkezdődött. A Nébih szerint a térség vaddisznó állománya jelentős mértékben fertőző afrikai sertéspestissel, ezért a sertéstartóknak fokozottan be kell tartaniuk a járványvédelmi szabályokat. Kiemelten fontos a gabona alapú takarmány, legalább 30 napos, a szalma pedig 90 napos elkülönített tárolása és pihentetése. A telepeket zárva kell tartani, a fertőtlenítési előírásokat maradéktalanul be kell tartani, és meg kell akadályozni a vaddisznókkal való közvetlen vagy közvetett érintkezést is. A szakemberek szerint csak következetes járványvédelemmel előzhető meg a betegség további terjedése a házi sertésállományban. Férjhez ment hétfőn az énekesnő Radics Gigi, aki 30. születésnapján mondta ki a boldogító igent kedvesének, Mackó Miki producernek, közölte több hírportál is. A pár kétszer is megerősítette házassági esküjét. Először a Váci Székesegyházban tartottak templomi ceremóniát szűk család és baráti körben. Radics Gigi fehér csipkeruhát és hozzáillő fájtlat viselt, tanúja pedig a legjobb barátja és menedzsere volt. Később az alsópetényi Prónai kastély tópartján amerikai stílusú szertartáson is összekötötték életüket, immár több száz vendég előtt.
0: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
1: Megafon. Megafon. Nagyot szól.

0: Egy óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Vasárnaptól újra visszakapcsolhatják a paksi atomerőműben jelenleg még álló turbinákat is, közölte Magyar Péter internetes oldalán közzétett bejegyzésében. A miniszterelnök tájékoztatás alapján erre az épülő küszöb, valamint a Duna várható vízszint emelkedése adhat lehetőséget. A paksi atomerőmű működését az elmúlt hetekben a folyó rekord alacsony vízállása veszélyeztette. A vízszint folyamatos apadása miatt július végén már az erőmű teljes leállítása is felmerült. Ezt azonban sikerült elkerülni. A szárazság miatt augusztusban a kormány egy kőgát építését és két bárka elsüllyesztését is előkészítette, hogy megemelje a vízszintet és biztosítsa az erőmű hűtővízellátását. A miniszterelnök szerint a turbinák működtetéséért komoly küzdelem zajlik, és még pár napot kell átvészelniük az egyre alacsonyabb vízállás mellett. Tegnap hivatalba lépett Baka András köztársasági elnök. A Sándor Palota közlése szerint az új államfő augusztus 19-én vette át hivatalát, és ettől a naptól teljes körűen gyakorolja az államfői feladat és hatásköröket. Baka András az átadás átvételről egyeztetett Forsthoffer Ágnes házelnökkel, aki az átmeneti időszakban idéglenesen gyakorolta a köztársasági elnöki feladatokat. Ezt követően az új államfő találkozott a Sándor Palota munkatársaival is. Felidézték, az országgyűlés augusztus 11-én választotta meg Baka András köztársasági elnöknek. A tisztség az alaptörvény 17. módosítását követően üresedett meg. Az új köztársasági elnök hivatalba lépésével lezárult az átmeneti időszak, amely alatt a házelnök látta el az államfői teendőket. Afrikai sertéspestist igazolt a Nébih laboratóriuma egy Baranya vármegyei sertés állományban. Kölkeden egy 27 sertést tartó gazdaságban az állatok étvágytalansága és elhullása jelezte a betegség megjelenését. A mintavétel után az országos főállatorvos elrendelte a gazdaság lezárását és a szükséges járványügyi intézkedéseket. Az állomány felszámolása megkezdődött. A Nébih szerint a térség vaddisznó állománya jelentős mértékben fertőz afrikai sertéspestissel, ezért a sertéstartóknak fokozottan be kell tartaniuk a járványvédelmi szabályokat. Kiemelten fontos a gabona alapú takarmány, legalább 30 napos, a szalma pedig 90 napos elkülönített tárolása és pihentetése. A telepeket zárva kell tartani, a fertőtlenítési előírásokat maradéktalanul be kell tartani, és meg kell akadályozni a vaddisznókkal való közvetlen vagy közvetett érintkezést is. A szakemberek szerint csak következetes járványvédelemmel előzhető meg a betegség további terjedése a házi sertésállományban. Férjhez ment hétfőn az énekesnő Radics Gigi, aki 30. születésnapján mondta ki a boldogító igent kedvesének, Mackó Miki producernek, közölte több hírportál is. A pár kétszer is megerősítette házassági esküjét. Először a Váci Székesegyházban tartottak templomi ceremóniát szűk család és baráti körben. Radics Gigi fehér csipkeruhát és hozzáillő fájtlat viselt, tanúja pedig a legjobb barátja és menedzsere volt. Később az alsópetényi Prónai kastély tópartján amerikai stílusú szertartáson is összekötötték életüket, immár több száz vendég előtt.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Megafon. Nagyot szól.

0: Két óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Vasárnaptól újra visszakapcsolhatják a paksi atomerőműben jelenleg még álló turbinákat is, közölte Magyar Péter internetes oldalán közzétett bejegyzésében. A miniszterelnök tájékoztatás alapján erre az épülő küszöb, valamint a Duna várható vízszint emelkedése adhat lehetőséget. A paksi atomerőmű működését az elmúlt hetekben a folyó rekord alacsony vízállása veszélyeztette. A vízszint folyamatos apadása miatt július végén már az erőmű teljes leállítása is felmerült. Ezt azonban sikerült elkerülni. A szárazság miatt augusztusban a kormány egy kőgát építését és két bárka elsüllyesztését is előkészítette, hogy megemelje a vízszintet és biztosítsa az erőmű hűtővízellátását. A miniszterelnök szerint a turbinák működtetéséért komoly küzdelem zajlik, és még pár napot kell átvészelniük az egyre alacsonyabb vízállás mellett. Tegnap hivatalba lépett Baka András köztársasági elnök. A Sándor Palota közlése szerint az új államfő augusztus 19-én vette át hivatalát, és ettől a naptól teljes körűen gyakorolja az államfői feladat és hatásköröket. Baka András az átadás átvételről egyeztetett Forsthoffer Ágnes házelnökkel, aki az átmeneti időszakban idéglenesen gyakorolta a köztársasági elnöki feladatokat. Ezt követően az új államfő találkozott a Sándor Palota munkatársaival is. Felidézték, az országgyűlés augusztus 11-én választotta meg Baka András köztársasági elnöknek. A tisztség az alaptörvény 17. módosítását követően üresedett meg. Az új köztársasági elnök hivatalba lépésével lezárult az átmeneti időszak, amely alatt a házelnök látta el az államfői teendőket. Afrikai sertéspestist igazolt a Nébih laboratóriuma egy Baranya vármegyei sertés állományban. Kölkeden egy 27 sertést tartó gazdaságban az állatok étvágytalansága és elhullása jelezte a betegség megjelenését. A mintavétel után az országos főállatorvos elrendelte a gazdaság lezárását és a szükséges járványügyi intézkedéseket. Az állomány felszámolása megkezdődött. A Nébih szerint a térség vaddisznó állománya jelentős mértékben fertőzött afrikai sertéspestissel, ezért a sertéstartóknak fokozottan be kell tartaniuk a járványvédelmi szabályokat. Kiemelten fontos a gabona alapú takarmány, legalább 30 napos, a szalma pedig 90 napos elkülönített tárolása és pihentetése. A telepeket zárva kell tartani, a fertőtlenítési előírásokat maradéktalanul be kell tartani, és meg kell akadályozni a vaddisznókkal való közvetlen vagy közvetett érintkezést is. A szakemberek szerint csak következetes járványvédelemmel előzhető meg a betegség további terjedése a házi sertés állományban. Férjhez ment hétfőn az énekesnő Radics Gigi,